Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Homokóra műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Hegedűs Géza magyar író, újságíró, költő, színházi szakíró és kritikus gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így szól. Az állat közvetlenebbül reagál, őszintébben, nyíltabban tükröz, mint az ember. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Hamarosan klasszikus zenét sugárzunk, a második órában áhítat csendül, kalendáriumot lapozunk, ünnepeltjeinket köszöntjük, és keresztény életfelekezetközi műsorunkat sugározzuk. A harmadik órában szempontok rovatunk csendül fel. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most a következőkben válogatott klasszikus zenét sugárzunk.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Ebben az órában áhítat csendül, kalendáriumot lapozunk, ünnepeltjeinket köszöntjük, és keresztény életfelekezetközi műsorunkat sugározzuk. Hogyha tehetik, tartsanak velünk. Most a nap áhítata következik, amelyet jó magam tolmácsolok.

Mai áhítatunk címe Isten felé fordulás. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Krónikák első könyvének 16. fejezetének 11. verse. A következő percekben Everludis Áda Rondón López, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Egy napra forgómezőn jártam, és elbűvölve láttam, ahogy a virágok a fejükkel követik a napot, ahogy az halad az égen. A tudósok ezt a jelenséget a 24 órás ritmusnak tulajdonítják, ami mint egy belső biológiai óra szabályozza a viselkedésünket. Ez a belső óra segít a napraforgóknak, hogy hajnalban kinyissák a szirmaikat a beporzást végző rovarok előtt, és optimalizálja a fénybefogadását a fotoszintézishez. Ahogy elgondolkodtam, rájöttem, hogy ha az élő Isten felé fordítom arcomat, Istentől világosságot nyerek, és a lelkem megtelik erővel és bátorsággal a világ kihívásaival való szembesüléshez. Amikor tekintetemet Istenre vetem, Istennek prioritást és figyelmet szentelek. Megtanultam, hogy Isten soha nem rejtőzik el előlünk. Arra hív minket, hogy Biblia olvasás, imádság, Isten tisztelet és mások segítése által

Közel kerüljünk hozzá. Isten ismeri szükségeinket és betölti őket. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek. Példabeszédek 8. fejezetének 17. verse. Ha Isten felé fordulunk, mély, bensőséges kapcsolatba kerülünk vele, amire Isten is vágyik. Isten bőségesen megáld minket. Imádkozzunk! Hűséges Istenünk, segíts mindig rajtad tartani tekintetünket. Amen.

Mindig keresni fogom Isten arcát, mondja ezt Everludis Aldarondo López, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk a kertészekért.

Május 14-e az év 134. szökőévben 135. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 231 nap van hátra. Tekintsük át először a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi eseményeket. 1610-ben IV. Henriket, az első Bourbon uralkodót a Nyílt utcán meggyilkolta egy fanatikus katolikus. 1693-ban első Lipót német-római császár, magyar király kiadja a diploma Leopoldinum kiegészítését, amely kimondja az erdélyi kancellária elválasztását a magyarországitól. 1908-ban útjára indult az első utasszállító repülő. 1955-ben megalakul a Varsói Szerződés, a közép- és kelet-európai szocialista országok védelmi, katonai, politikai szervezete. 1973-ban fellövik a Skylab-ot, az Egyesült Államok első űrállomását. Ekkor használják utoljára a Saturn V rakétákat. A fontosabb történelmi események után a mai napon született híres személyiségek nevei hangzanak el. Ezen a napon született 1821-ben Zsigmondi Vilmos, magyar bányamérnök, a mélyfúrás és geotermia szakértője. Ezen a napon megszületett 1912-ben Hegedűs Géza író, újságíró, költő, kritikus, tanár és dramaturg. Ezen a napon született 1944-ben George Lucas producer, író, rendező, a Csillagok háborúja, valamint az Indiana Jones filmek rendezője. Ezen a napon született 1952-ben Robert Zemeckis producer, Oscar-díjas rendező, a Forrest Gump film producere. Ezen a napon született 1984-ben Mark Zuckerberg, a Facebook kitalálója és vezetője. A születési évfordulók után azokra az ismertebb személyekre emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. Ezen a napon elhunyt 964-ben 12. János pápa. Ezen a napon 1610-ben hunyt el 4. Henrik francia király. Ezen a napon 1643-ban hunyt el 13. Lajos francia király. Ezen a napon 1988-ban hunyt el Nikolaj Fjodorovics Makarov, szovjet fegyvertervező. Ezen a napon 1998-ban hunyt el Frank Sinatra, többszörös Grammy és Oscar-díjas, olasz származású amerikai énekes, zenész, valamint színész. Ezen a napon 2015-ben hunyt el B.B. King amerikai blueszenész, minden idők egyik leghíresebb bluesgitárosa, aki még 89 éves korában is aktív előadó volt. Május

0: Istvánnal lapoztuk fel, most ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Május 14-én Bonifác, Gyöngyi, Julianna, Paszkál és Bekény névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Bonifác a latin Bonifácius névből származik, jelentése jó sorsot ígérő. A Gyöngyi a régi magyar gyöngy szóból származik, lehet a gyöngyvér név becézése is, amely Arany János névalkotása, Buda halála című elbeszélő költeményben jelenik meg. A költő magyarázata szerint a jelentése gyöngytestvér. A Julianna a Julianus férfi név latin eredetijének a női párja, aminek a jelentése Július nemzetségéhez tartozó, ragyogó Jupiternek szentelt. A Paszkál a héber eredetű latin Paschalis név rövidülése, jelentése húsvéti, e nevet a húsvétkor született gyermekek kapták. A Bekény magyar férfi név, a Beke származéka, más feltevés szerint ótörök eredetű név és a jelentése terméketlen ember. Köszöntünk tehát május 14-én minden Bonifác, Gyöngyi, Julianna, Paszkál és Bekény nevű hallgatónkat, a következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.
2: Azt mondja, hogy a következő dalunk címe P-I-L-L-A-N-G-O.
3: Nem ül be valaki dobolni? Imike helyen?

0: Ünnepeljeinket a Magna Cum Laude Pillangó című dalával köszöntöttük. Isten éltesse őket nagyon sokáig. Most keresztény élet felekezetközi műsorunk múlt szerdai ismétlése következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Pál apostol rómabeliekhez írott levele első fejezetének a 16-tól 17-ig terjedő versei alapján szól hozzánk. Kustás Zoltán református lelkipásztor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem oktatójának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szentgelért kiadó és nyomda kiadásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvből az Idő című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Dr. Kustár Zoltán vagyok, lelkész, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem oktatója. Hallgassuk meg, hogyan szól hozzánk Isten szava a Bibliából. Az ígét Pál apostolnak a római gyülekezethez írt leveléből, a levél első fejezetének 16. és 17. verseiből olvasom. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Kedves testvéreim! Vajon miért mondja Pál apostol azt, hogy nem szégyelli az evangéliumot? Nyilván azért, mert abban a korban sokan gondolták, hogy az szégyelnivaló, hogy ostoba gyermetek dolog, sőt, hogy egyenesen Isten káromlás. Mert ugyan ki hinné el, hogy az az Isten, akit ez az egész világ sem képes befogadni, emberi formát vett volna magára, és itt járt és tanított közöttünk, mint bárki más? Nem hihetetlen, hogy Isten, aki a mindenség, feláldozta a világért az egyetlen fiát? Ugyan ki az az ostoba, aki követné Jézust a szeretetben, mindent megbocsájtva, amikor Jézus élete nagypénteken ott a kereszten olyan csúfosan véget ért? Máshol is megírta Pál, a Krisztusról szóló evangélium egyeseknek bolondság, másoknak pedig megbotránkozás. Pál azonban büszkén írja itt, ennek a levelének mindjárt az elején. Nem, ő nem szégyelli az evangéliumot, ő nem szégyelli azt, ami Jézus.

Jézussal történt, sőt, ő fennen hirdeti, hogy Jézus ennek a világnak hitet, örök életet és reménységet adott. Pár nem szégyeli az örömhírt Jézusról, mert Jézus története nem ért véget a kereszten. Ő meghalt, igen, de harmadnap fel is támadott. Láthatták ezt az asszonyok, látták az apostolok, tanúsíthatta több száz ember Jeruzsálemben és Galileában. A megtérése előtt maga Pál apostol is találkozott a feltámadt Krisztussal egy vakító látomásban ott, a damaszkuszi úton, és lett ennek hatására a keresztények üldözőjéből a népek apostola. Feltámasztásával az Atya Jézust mindenben igazolta. Igazolta, hogy Jézus valóban az ő fia, aki felett sem embernek, sem ördögnek, de még a halálnak sem lehetett hatalma. Igazolta, hogy az utolsó szóig minden igaz abból, amit Jézus tanított. Mert az Atya Jézus feltámasztásával mutatta meg, hogy amit Jézus a szeretetről és a megbocsátásról hirdetett, az nem gyermekes ábránt, hanem valóság, és csak is ezekre lehet felépíteni egy Istennek tetsző életet. Csak is Jézus feltámadása óta tudhatjuk biztosan, hogy Isten szeretete, hűsége és hatalma nem csak ebben az életben, de azon túl is örökre az övéivel marad. Igen, Jézus feltámadása egyszer mindenkorra megmutatta ennek a világnak, hogy az Isten szeretet, és hogy ő hűséges és irgalmas az övéihez. Ez az a csoda, ami elsöpör minden kételyt a hinni akarás elől. Ez a legfényesebb bizonyíték arra, hogy van Isten, és hogy mi az ő akarata velünk, emberekkel. És az ebbe vetett hit lehet csak egyedül a megszentelt életünk záloga. Ezért bocsájt meg az Atya minden bűnt és tudatlanságot, amit húsvét előtt összehordott róla a világ, és ezért kínál egy új szövetségben esélyt mindenkinek, hogy tékozló fiúként hazatérhessen hozzá. Nem szégyellem az evangéliumot, mondja Pál, hiszen Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne. Jézus Krisztus, az Isten fia, ő a szabadító. Ez az ősi hitvallás foglalja össze Istennek ezt az igazságát. Ez az evangélium, ennyi és semmi más. És aki ezt elhiszi, annak nincs mit félnie. Aki erre építi a hitét, annak végül nem kell majd szégyenkeznie, mert az felismerte a fiút, és hazatalált az Atyához. Az megtalálta benne a megváltót, élete urát. Nem szégyellem az evangéliumot, mondja Pál. Mondjuk hát mi is utána. Hiszem, hiszem, és nem szégyellem Jézust. Nem szégyellem, hogy őt követem, mert ő az út, ő az élet, és ő a feltámadás. Nem szégyellem, sőt inkább áldom és magasztalom érte Istent. Áldom és magasztalom őt, az Atyát, a Szent Lelket és Jézust, a Krisztust, a megváltót, aki meghalt és feltámadt értünk. Áldom és magasztalom ezért egész életemmel az ő fiát. Imádkozzunk. Mennyei édes Atyánk, irgalmas Istenünk! Köszönjük, hogy szabad által szólsz hozzánk, imádságainkat meghallgatod, gondviseléseddel hordozol bennünket, szereteteddel pedig körülölelsz. Olyan jó, hogy nap mint nap átélhetjük jelenléted áldásait. Köszönjük neked, jó Atyánk, hogy Krisztus feltámadásával a hitünknek kikezdhetetlen alapot vetettél. Köszönjük, hogy erre a hitre minket is elsegítettél, és annak áldásával nap mint nap megajándékozol. Arra kérünk, jó Atyánk, hogy légy velünk. Őrizd meg a bajtól minket és szeretteinket. Engedd meg, jó Atyánk, hogy az életünkkel téged dicsőíthessünk. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. A viszont hallásra áldás, békesség mindenkinek.

Isten üzenete az elmúlt percekben Kustás Zoltán református lelkipásztor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem oktatójának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól rómabeliekhez írott levele első fejezetének a 16-tól 17-ig terjedő versei alapján.

Műsorunk folytatásában a Szentgelét kiadó és nyomda kiadásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvből az Idő című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

Az idő. Olvasom Isten ígéjét, amint az megvan írva Mózes első könyve első részének 14-től 19-ig terjedő verseiben a következőképpen. Azután ezt mondta Isten: legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és jelezzék az ünnepeket, a napokat és az esztendőket, és legyenek világító testekként az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, és a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és válasszák el a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel, negyedik nap. Ma a negyedik teremtési nap, a negyedik teremtési korszak szövegéről szólnék, amely lényegében és röviden arról beszél, hogy Isten megteremtette a tér után az időt. Hiszen ilyen szavakat olvashatunk a szövegben: jelek, ünnepek, napok, esztendők. Nem kevesebbről tudósít bennünket itt az ige, mint arról, hogy a tér után az idő is Isten adománya, és ahogy tér nélkül nem élhetünk, úgy az időre is szükségünk van, hogy életünk emberi élet lehessen. Eddig arról kellett írnom, milyen rosszul bánunk ajándékba kapott életterületünkkel. Lehetetlen most rá nem mutatnom, hogy milyen nagy bajba kerültünk az ajándékba kapott idővel is. Miért? Mert Isten rávésett bölcsönkre egy szót az idővel kapcsolatban, és azt mi semmibe vesszük. Ez a szó az elválasztotta. Azaz elválasztotta a nappalt az éjszakától, jeleket adott, ünnepeket, napokat és esztendőket, de amit Isten elválasztott, azt mi egybemostuk. Egybemostuk a napot az éjszakával, a napokat a napokkal, az ünnepeket nem ünnepnapokkal, a jeleket semmibe vettük, vagy átjelöltük. Egy nemrégen lezajlott európai orvosi konferencián, ahol az egyre hódítóbb új népbetegségről, a pszichoneurózisról igen sok szó esett, egy híres professzor azt mondta: ennek az új népbetegségnek az az egyik oka, hogy a kultúrember egyre inkább a szünet nélküliség monotóniájában él. Azaz, szüntelen cselekszik, tesz, vesz, s már csak tenni tud, de lenni alig. Ahogy a zenét a pauza, a közbeiktatott csend teszi igazán széppé és megnyugtatóvá, úgy az életet is. De mi nem csak a zenéből hagyjuk ki már a pauzát, hanem az életből is, és ezért olyan idegtépő nem csak a modern zene, hanem a modern életforma is. Valóban, ma már ott tart a modern kultúrember, hogy szinte képtelen kilépni szünet nélküli monotóniájából, egyhangú tempó tempójából, abból az egyre gyorsuló és szűkülő boszorkánykörből, amibe belekerült. Azért, mert elfelejtette bölcsője feliratát, elválasztotta. Ma már ott tartunk, hogy az orvostudomány nem csak a tériszonyt ismeri, mint sajátos neurózist, hanem az időiszonyt is. Sok, egyre több ember úgy érzi,
Szinte kényszeresen úgy érzi, hogy állandóan ki kell töltenie valamivel az idejét, mindig tennie kell valamit, s ha szabad időhöz jut, az szinte iszonnyal tölti el, nyugtalanná válik és idegessé. Vasárnapi idegességnek nevezi ezt a szaktudomány. A szabad idejét is agyon kell ütnie valamivel, már maga a kifejezés is elárulja, hogy az idő az ellenségévé vált. Ha nem tudja kitölteni, akkor agyon kell ütnie valamivel, bármivel, csak meg ne álljon az ember, mert akkor eldől, mint a forgásban lelassult búgócsiga. Közben egyre gyakrabban hallani a szünet nélküliség monotóniájában szenvedő modern kultúrember szünet nélküli panaszát, semmire sincs időm. Miért nincs? Mert elfelejtette a bölcsőjére írt grandiózus figyelmeztetést, hogy elválasztotta. Isten elválasztotta a nappalt az éjszakától, a napokat a napoktól, jeleket adott, hogy jól és emberhez illően és egészségesen osszuk be az ajándékba kapott időt. Kezdünk hasonlatosakká válni ahhoz a biciklistához, aki egyre lázasabban és izzadtabban, kimerülten pumpálja a levegőt a bicikli gumiába, de mert az lyukas, minél többet pumpál belé, annál jobban ereszt, s közben még a lyuk is tágul. Mi is egyre lázasabban pumpálnánk több időt életünk egyre puhulóbb kerekébe, de az valahol ereszt. Hol támadt rajta a szakadás? Ahol kiszakítottuk belőle ezt a szót, ezt az Istentől kapott szót, hogy elválasztotta. Egyik célom és feladatom, hogy én is újra felfedezzem bölcsünk feliratában az isteni rendet és rendelkezést, ami számunkra iratott meg. Azután ezt mondta Isten. Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és jelezzék az ünnepeket, a napokat és az esztendőket. Így folytatódik az íge. Legyenek világító testként az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka és a csillagokat. Lehet, hogy ez az ősi szöveg mosolyra készteti a ma már kozmikus távlatokban gondolkodó embert, és azt mondja, milyen geocentrikus, milyen földközéppontú beszéd ez, mintha minden a földért, az emberért volna, még a nap is, a hold is. Lehet, hogy egyeseket ez mosolyra késztet, de azt is tudom, hogy egyeseket imádságra, sőt, imádásra. Engem is, ha arra gondolok, mit cselekedett az Isten, hogy éppen ez a tér és ez az idő legyen a kozmoszban, az univerzumban az élet, közelebbről az ember bölcsője. Mindig ámulva gondolok arra a kozmikus agapéra, amely a lehető legkedvezőbb távolságra helyezte a Földet a naptól 150 millió kilométerre. A legkedvezőbb távolságra ahhoz, hogy itt minden előfeltétele meglegyen az életnek. Ha közelebb keringenének a naphoz, mint például a Merkur, akkor földünkön 300 fokos forróság uralkodna, ha távolabb, mint például a Jupiter, mínusz 130 fokos lenne a hideg.
A lehető legkedvezőbb távolságra van a nap a földtől, hogy itt élet lehessen. De nem csak a távolság a legkedvezőbb az élet számára, hanem a föld forgása is, hogy megfelelő módon oszoljék el rajta a hideg és a meleg. Sőt, a lehető legkedvezőbb a föld tengelyének 23,5 fokos ferdülése, hogy a lehető legkedvezőbben alakuljon az időjárás és változzanak az évszakok. És mindez az élet érdekében. Nem túlságosan geocentrikus, föld és emberközpontú gondolkodás ez? Sőt, beképzelten gőgös gondolkodás ez? Mintha minden a földért és rajta az életért, az emberért történnék? Hadd kérdezzem vissza az így kérdezőt. Na, de miért ne? Miért ne láthassam így a teremtő agapét, ha ugyanezt az agapét láthatta egyszer ez a föld, és fogadhatta be egy bölcsőbe, Betlehemben? Miért ne láthassam így, ha éppen itt, ezen a földön mutatta be a testté vált agapé Jézus Krisztus atyának, szerető atyának a teremtőt? Miért ne láthassam így, ha éppen ezen a földön volt egyszer, így, ha éppen ezen a földön volt egyszer nagypéntek és húsvét az emberért? Ha nem csak a nap melegét és fényét adta a lehető legkedvezőbben, éppen nekünk a teremtő. Miért ne láthassam így, ha éppen ezen a földön volt egyszer nagypéntek és húsvét az emberért? Ha nem csak a nap melegét és fényét adta a lehető legkedvezőbben, éppen nekünk a teremtő, hanem egy pünkösdön a lelkét is. És azóta is adja annak, aki kéri és elfogadja, hogy valóban az legyen, akinek a teremtő gondolta, ember. Teremtőjéhez méltó ember. Ha úgy szerette Isten a mi világunkat, hogy egyszülött fiát is ideadta, hogy belső világosságunk is legyen, ne csak külső, miért ne tekinthetnénk úgy a napra, hogy nem kozmikus véletlen, hogy van, és úgy van, ahogy van, és ott van, ahol van, és azért van, amiért van. Aki ezt végig gondolja, nem gőgösebb, hanem alázatosabb lesz. Különösen akkor, ha észrevesszük, hogy az ősi szövegben sem a nap, sem a hold neve elő sem fordul, csak mint világító testeket említi az írás. Miért? Mert abban a korban, amikor leíródott ez az ősi szöveg, a nap és a hold neve Isten nevek voltak. Az emberek zöme imádta a napot és a holdat, mert úgy érezte, ki van nekik szolgáltatva. Bölcsünk felirata azzal, hogy nevüket sem

említi, határozottan túlmutat rajtuk. Teremtőjükre mutat, és félreérthetetlen határozottsággal arról beszél, hogy nem az emberen uralkodnak, hanem a nappalon és az éjszakán. Szolgák a teremtő akaratából. Egy korban, amikor a csillagászat volt a legmagasabb rendű és az uralkodó tudomány, és az akkori ember szinte kiszolgáltatva érezte magát az égi testeknek, Isten ezt iratja rá a bölcsőnkre. Ezek csak az én szolgáim. Én vagyok mögöttük, nem a vaksos eszközei, hanem az életet szolgálják, az életet, amelynek az időt is ajándékba adtam. De Isten ajándékba adta, és nem azért, hogy most már a csillagok helyett magát az időt imádja az ember. Egy neves igehirdető könyvében olvastam arról az indiai orvosnőről, aki egy európai útján elmondta neki, hogy ő gyermekkorában, Indiában azt tanulta a gimnáziumban, hogy a keresztény világnak van egy sajátos és veszedelmes bálványa. Minden munkahelyen fel van függesztve, minden pályaudvaron, sőt, a legtöbb utcasarkon megtalálható, templomtornyokon és szobákban, éjjeli szekrényen és már az emberek karján is, és ez az óra, amely a rohanó az egyre rohanóbb és egyre összemosódottabb időt mutatja az embernek haláláig. A modern ember így csak bálványt cserélt, a csillagok helyett szüntelen órájára néz, hogy minden percét jól kihasználja. A mutatók könyörtelenül forognak, és az ember elhasználódik az egyre gyorsabb tempóban, mert minden percét ki akarja használni, ki akarja élvezni. Csak éppen egyről felejtkezik el, hogy kitöltse és azzal töltse meg az idejét, aminek valóban értelme van, élettel. Igazi, tiszta, emberhez méltó élettel. Olyan élettel, amiért a nap is ragyog az égen. Olyan élettel, amiért Jézus meghalt a kereszten. Olyan élettel, amelynek a lényege egy a teremtőjével. Alig merem kimondani, pedig csak ezt volna érdemes valaha is kimondani, szerető élettel. Mert csak ez ad értelmet az életnek, és csak ez ad értelmet az időnek is, az agapé. Mert a legnagyobb az agapé. A szeretet nagyobb és több, mint a nap, a hold és a csillagok, mert az Isten agapé.

A Szent Gellért kiadó és nyomda kiadásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvből, az Idő című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk Keresztény Élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi műsorunkat sugároztok Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában, a mikrofonnál Lukács Orsolya. Ebben az órában szempontok rovatunkat sugározzuk, amelyben arról lesz szó, hogy milyen a viszonyunk az alkohollal. A beszélgetés második részét hallhatják.
3: Szempontok. Vélemény buborékainkon innen és túl. Ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Szempontok rovatunkban, a mikrofonnál Lukács Orsolya. A múlt héten Albert Máriával és Mádli Andrással beszélgettünk arról, hogy milyen is a viszonyunk az alkohollal. Most a következőkben a beszélgetés második részét hallhatják. Kicsit amúgy arra visszatérve, hogy a nők hajlamosabbak egyedül inni. Ismerek olyan embert, nőt igazából, aki zug ivó volt. Hogy elbújt, és úgy ivott. Mondjuk nem vodkát, hanem bort is lehetett érezni rajta, de hogy a nőknél szerintem az van, hogy valahol szégyellik az egészet, és akkor inkább titokban csinálják.
1: És talán kevésbé elfogadott. És hát, amúgy
0: persze, hogy az.
1: A zugivók az azok, akik elbújnak, igen. Vagy azok, akik nem is nagyon ismerik be magukról, hogy azok?
0: Nem, itt most az alatt gondolok, hogy elbújnak, és úgy.

0: Isznak.
1: Mert szerintem a nőknél talán az is fennáll jobban, hogy nem feltétlen veszik észre, hogy mennyit isznak. Tehát, hogy egyre több és több és több, tehát, hogy régebbi barátnőm mesélte, hogy az édesanyjánál vette ezt észre, hogy na, elkezd egy kicsit úgy borozgatni, és akkor így az idő folyamán egy pohárból lett kettő, két pohárból egy fél üveg, fél üvegből egy egész üveg, és hogy úgy mondták neki, hogy amúgy, nem tudom, lehet egy kicsit sokat iszol, vagy érted, így próbálták felhozni a témát, és akkor nagyon megsértődött, tehát, hogy szerintem lehet, jó, amúgy lehet, hogy alapjáraton a függőknél ez egy védekezési mechanizmus, mikor így felpróbálják hozni ellenük ezt, hogy na, észrevettük, hogy kicsit többet fogyasztasz a kelleténél. Én viszont ezt így több esetben nőknél látom, tehát, hogy ugye mondtad, hogy a férfiak alapjáraton nyilvánosabban isznak, vagy jobban fel tudják ezt vállalni, hogy sokat isznak, a nők meg ugye inkább titokban csinálják, szóval lehet, hogy nem tudom, lehet az elfogadás is közrejátszik, vagy így a társadalom hogy látja azt, hogy ha egy nő iszik többet, ha egy férfi iszik többet. Szerintem az is rátesz azért.
2: Na, még van egy helyzet, amit ide bedobnék, és pedig lenne, hogyha a férfi iszik, általában még a legrosszabb esetben is elissza a fizetését. Ha a nő iszik, ritkábban történik, de történik, a házát elissza. Nem ismerek sok példát, de példák, amiket ismerek, sírnivaló. Tehát előbb a dolgokat, és a holmit, a kaját, a holmikat, és a végén az egész házat is képes elinni. Hát a korlátok egy kicsit másképpen vannak.
3: Hogy visszatérjek a kérdésemre, utána néztem ennek, hogy a nők vagy a férfiaknál van több alkoholista. A legtöbb nemzetközi felmérés szerint a férfiak között több az alkoholbeteg, alkoholhasználati zavarral élő ember, mint a nők között. A WHO adatai alapján világszerte a férfiak jóval többet isznak átlagosan, és náluk gyakoribb az alkoholdependencia is. 2019-ben az alkoholhoz köthető halálesetek körülbelül 2 millió férfit és 600 ezer nőt érintettek világszerte. A férfiak 52%-a fogyasztott alkoholt az előző 12 hónapban, nőknél ez 35% volt. Az egyfőre jutó alkoholfogyasztás férfiaknál átlagosan körülbelül 4-szer magasabb volt. Viszont a kutatások szerint a különbség csökken, az utóbbi évtizedekben a nők alkoholfogyasztása több országban nőtt, főleg a fiatalabb korosztályokban.
2: Hogyha az valamennyire igaz, amit mondtam, hogy a depresszió vagy a reménytelenség, ami közel rokon ivást idézhet elő, akkor ez nekem ezt jelzi, hogy főleg ilyen modern társadalomban nehéz manapság, vagy nehezebb a helyünket, vagy a helyüket megtalálni a fiataloknak, egyre gyakrabban a fiatal nőknek. Ide bedobnék egy olyan témát, hogy az ivást azt illik megtanulni. Hát alkohollal elbánni, azt illik megtanulni, és egy nagyon érdekes dolgot dobott fel ezelőtt, vagy 20 évvel egy amerikai lelkész hölgy, hogy az egyik nagy probléma az Egyesült Államokban az, hogy megtanulnak előbb az autóval elbánni, és később tanulnak meg az alkohollal elbánni, és hogyha már 16 éves korában megtanult vezetni, és tisztességesen vezet, stb., 21 évesen már egy 5 év tapasztalattal rendelkező sofőr a legjobb korban van, amikor a reflexek a legjobbak, stb., és 21 évesen áll neki az alkoholfogyasztásnak, ott ül az asztalnál, mulat, minden rendben van, feláll, beül az autóba, és akkor kezd az alkohol tulajdonképpen működni. Ő nem tudja az előjeleket, nem tudja a konszekvenciákat, és bum. Hát az, amikor először kimondta, meglepődtem, és most már a magyar házadba is belemásztam, és mondja, itten, ahol már tizenvalahány évesen, tehát a hülye szülők tulajdonképpen kezdik, szerintem leggyakrabban, ünnepekkor, húsvétkor, karácsonykor, öntözésnél, kántálásnál, gyere, mert már nagy vagy, te férfi vagy, te 14 éveseknek.
1: Nekünk azt csináltak, hogy mindig, amikor láttuk, hogy isznak valamit, kíváncsiak voltunk, amikor kicsikék voltunk, és akkor mondták, hogy tudd bele a kis
0: vajadat. Is. Aha.
2: Az rendben van.
1: Szerintem is. Tehát, hogy a gyermeknek a kíváncsiságát jó szerintem ebből a szempontból kielégíteni. Most az, hogy nyilván leitatod, vagy kicsit sokat adsz, az nem feltétlen jó. Nekem mindig azt mondták amúgy a szüleim, hogy fiam, inkább így áll itthon először, és legyél itthon részeg, mint hogy kint. És amúgy igen, ez szerintem nagyon fair. Tehát, hogy nem bűn az, hogyha meg itt a soc. Nem a legjobb dolog nyilván fiatalon, meg kiskoruként, de szerintem itthon, meg így a környezetünkben, meg a környező országokban ez nagyon normális és természetes. És nagyon sokan mondják például azt így a korosztályomban, hogy jaj, hát ők már ilyen 15-16 évesen már nagyon sokat ittak, és kibulizták magukat, csak akkor most ilyen 23 évesen már le vannak nyugodva, és nem isznak annyit. Tehát, hogy valahogy ezt így, tényleg így megéled akkor azt, lehet, hogy nem a legjobb, csinálsz egy csomó butaságot, de később
2: nem
1: talán már nem...
2: Később talán nem vezetsz autót, tehát nincsen konzekvenciája a forgalomba, az már nagy dolog. Én is több ilyen fiatalt ismerek, aki kipróbálta, egy párszor túlzásba vitte, meglátta, hogy mi a konzekvenciája. Az egyiket kikacagták, a másiknak feltettek egy ilyen zárt Facebook csoportra egy videót, hogy miket intézett a város központjába ittasan. És erre én vagy három megoldást találtam, ami szerintem jó. Tehát a továbbra határtalan, vagy nagyon bő fogyasztás szerintem nem a jó döntés, hogyha rövid ideig történik, és inkább mint kísérlet, vagy ilyesmi, akkor na, a tudomány, vagy az általános művelődés miatt ez is meg lehet. De három megoldást, amik fiataloknál láttam, és mondom, mindenki saját magának választotta, az egyik az, hogy valamikor be tudta állítani magát, hogy mennyi. Tehát akármilyen buli, akármit kínálnak, ő csak a sör mellett marad, vagy a bor mellett, de nem nyúlik hozzá az erős italokhoz. Azt mondja, hozzányúlsz az erős italhoz, ott vagy az orrodon. És az, hogy megossza, tehát egy egész este hat órán keresztül, egy egész buli keresztül, az a négy sör, az feloszlódik, tehát nem vészes, tehát az alkohol szint az még kor, oké, egy felnőtt testbe, tehát nem egy 40 kilós, hanem egy, mit tudom én, 60-70 kilós szeméről, ha beszélünk. Tehát az első megoldás az lenne, hogy megtanulom, mit bírok, mit szeretek, mi az, ami tisztességesen elviselhető, és akkor tartom magamat hozzá, és menjen a dolog tovább. A másik meg az lehet, hogy kipróbáltam, kikacagtak, nem az enyém. És a másik meg az, hogy egy ideig csinálom, és rájövök, hogy én tulajdonképpen nem is szeretem.
1: Nincsen feltétlen rá szükséged. Sokszor szerintem fiatalabbként, vagy gyerekként, amíg még iskolában vagyunk, és így a tini korba lépünk, azért kezdjük el, mert hogy a környezetünkben is, ugye a közösség az elkezdés, akkor úgy nyomást érzel arra, hogy te is csináld ugyanígy a cigivel, tehát hogy ez...
0: Mert az a menőség.
1: Igen, tehát hogy ezt valahogy a menőséggel kombinálják össze a korosztályok, és például most is, mikor voltunk Magyar Napokon, vagy hol, és ott mentünk, ahol van a szóraháta mögött az Eftor. És hogy ott is tele volt ilyen 15-16 évesekkel is.
0: Nem jutottunk be tőlük az Eftor.
1: Igen, és nagyon, tehát olyan állapotokban voltak, hogy én néztem, hogy hát azért nálunk nem volt ez ilyen. Tehát, hogy talán azt veszem észre, hogy most durvább a fiatalabb korosztálynál, tehát, hogy még többet isznak, mint mondjuk amennyit mi ittunk, vagy amennyit aztán a ti korosztályátok hívott, Orsi. És ez azért kicsit ijesztő abból a szempontból, hogy több is van megengedve nekik, ahogy én látom. Tehát, hogy a szülőktől, tehát, hogy otthonról több van megengedve, mint ami nekünk volt megengedve.
2: Nem csak, hogy megengedve, tehát már említettem, hogy vannak olyan hülye szülők, ezt szebben nem tudom megfogalmazni, hogy ösztönzik a gyerekeket, hogy ígyanak. Tehát most a nem 16-18 évesekről beszélünk, ahol szerintem ott van az ideje, hogy birkozzanak meg ezzel a dimenzióval, próbálják, nem hogy leígyák magukat, hanem hogy lássák, hogy lehet ezt az életbe tisztességesen befűzni, de 10-valahány, 13-14

0: 14 éveseket, vagy akár még fiatalabbakat bátorítani, hogy fogyasszanak, az egy katasztrófa, és ne felejtsük el, hogy ezeknek a 13-15 éveseknek nincsen saját jövedelmük. Mert a szülők fizetik az alkoholt. Én ezt nem tudom megérteni. A másikat meg, amit a saját szüleidről mondtad, hogy na gyere, próbáld ki itthon. Az szerintem egy nagyon jó hozzáállás, mert javarészének a gyerekeknek nem tetszik az alkoholnak az íze és a hatása. Nem tetszik. És akkor, hogyha meg van engedve, hogyha próbáld, nem világ vége, igen, mi megszoktuk, megszerettük, de próbáld, szereted, nem szeretem. Még van valami, amit akarsz tudni, ki akarod próbálni a másikat is? Hát, kipróbálnám. Világos, világos. Kell még? Egyelőre nem. Uh-huh. És hogyha beszélgetés nyitva maradhat, erre még visszatérek a beszélgetésre, akkor szerintem a helyzet sokkal higgadtabb, és a veszély, hogy kollégák rá tudjanak szerintem, gyere, ne légy hülye, gyere, te is, ne legy gyáva, gyere velünk, vagánykodunk. Kipróbáltam, nem szeretem. Ha nektek kell, fogyasszátok, én akármikor kipróbálhatom otthon, hogyha kell, nem kell veletek vagánykodjak, visszahúzódjunk egy kirándulásra, hülyére ígyuk magunkat. Az egyik fiam is volt egy olyan kiránduláson, ahol az osztályfőnöknő a rókázó fiatalokról gondoskodott. Tehát az egy szemét, az alkoholt otthonról hozták, tehát nem ott vették, hanem otthonról hozták. A szülők tudták, hogy mivel küldik útra őket. Sőt, egy olyat is hallottam, hogy a zsidó családokban a gyerekek is kapnak bort. Tehát amikor egy ilyen vasárnapi szép ebéd van, a felnőttek fogyasszák komolyabban, és kap a gyerek is egy kisebb pohárba. És szerintem ez a fajta, merem megmondani, megtisztelés, hogy tégedet is, mint gyerek, komolyan veszünk, de épp azért, hogy komolyan veszünk, neked megszabjuk az adagodat, amelyik kicsi. Uh-huh. És ezzel megtanulod, hogy milyen, ott vagy velünk, nem egy, azért, hogy mikor mennek el a szülők, hogy próbáljan ki, mert ha ők annyira szeretik, akkor valami fantasztikus kell legyen. Hát... Visszatérve a beszélgetésre, az egyik érdekes téma az alkohol, fiatalokkal, alkoholfogyasztással kapcsolatban az, amikor először megtudja a szülő, hogy a gyereke, fiú, lány nem számít, és milyen korban, az se számít nagyon, hogy berugott.
1: A reakció arra az szerintem kritikus, mármint olyan szempontból kritikus, hogy a gyereknek hogy marad meg, hogy a szülő hogy reagált. Hogy fogadta. De hogy amúgy például valamilyen szinten egyetértek azzal, amit mondasz, azzal, hogy ugye, hogyha a gyerek otthon próbálgatja, és otthon tapasztalja meg, hogy milyen mondjuk az, hogy berúg, vagy érzi a hatását, vagy az ízét bizonyos alkoholoknak. Viszont azért ne felejtsük el, hogy főleg az ilyen fiatalabb közösség, meg a gyerekek közössége, a tinik közössége olyan könnyen tudják befolyásolni egymást. Tehát, hogy hiába tapasztaltad te meg otthon, mert lehet, hogyha te nem iszol, akkor kinéznek, és nagyon erős egyéne kell legyen egy gyereknek ahhoz, vagy nagyon erős kiállása kell legyen ahhoz, hogy azt tudja mondani, hogy nem. És igazából nincs baj azzal szerintem, hogyha nem mindig tudják azt mondani, hogy nem. Tehát, hogy kell, azt is ki kell próbálni, meg tudod szabni a mértéket talán, és határokat tudsz húzni, hogyha már azt gondolod, hogy neked ez annyira nem fontos, de na, jobb mindenképpen szerintem is, hogyha otthonról kapja ezt a tapasztalatot a gyermek elsősorban, és nem kint, ahol nem feltétlenül olyan biztonságos, de nem mondanám azt, hogy ez teljesen kizárja azt, hogy bevonják őt is.
0: Tökéletesen igazad van, és örülök, hogy ezt így megfogalmaztad. Picit utaltam rá, de nem tértem át erre, hogy tulajdonképpen az alkohol próbálkozásnál még fontosabb, hogyha a gyerek vagy a suhanc egy jó önképpel nő fel. És ennek is az alapja a családba kezdődik, hogyha foglalkoztak vele, tehát a felnőttek körülötte, ott voltak, jelen voltak, nyitottak voltak. Nem minden, mert nem tökéletességről beszélünk, de hogyha a gyerek úgy nőtt fel, hogy tudta, hogy lehet bízni a világba, lehet bízni a szülőkbe,

0: lényegére, hogy azt a fiatal embert, vagy fiatal lányt, akinek egy jó önképe van, aki tudja, hogy ki a világban, aki meg van elégedve magával, azt nehéz sürgetni, nehéz dolgokba bele szívni azért, vagy belehozni csak azért, hogy vagánykodjunk. Szépen megmondja, köszönöm nekem, ez nem kell, ez nem vagánykodás, ez egy hülyeség, majd egyszerűen elvonul onnét. Most több sztorit is olvastam nemrég, amikor elmegy a fiú vagy a lány egy bulira, tehát ugyancsak ilyen suhancokról szólt a sztori, és vagy már meg volt beszélve az egyik szülővel, hogy milyen kódot küld, tehát ne lássák a kollégák, hogyha az küld üzenetet, hogy anyu, gyere el, mert itten gonoszak, hanem valamit, hogy teljesen más, most nem is próbálok konkrétan emlékezni, de akár egy hülyeséget is, de az a kód, és eljön a mama vagy az apa, és akár még egy ilyen színdarabot is felállít, hogy nem érdekel velem, most jössz haza, mert többet, és az autóban meg a gyerek, köszi szépen. Tehát nem csak, hogy kimentettél egy rossz helyzetből, hanem nem is kellett a kollégák előtt hogy én legyek a gyáva, vagy hogy kikacagjanak. Tehát, hogyha a szülők hallgassák ezt a beszélgetést, nem csak az alkoholról van szó, hanem bizalomról. És hogyha ez a bizalom ezekbe a nehéz időkben, tehát ne gondolják a szülők, hogy a suhancnak könnyebb. Tehát a szülő átment egy csomó dolgon az életén, és persze, hogy fáj, amikor valaki, akibe egy csomó mindent belefektettél, látod, hogy veszélyes helyzetbe hozza magát, és hogy nem tudja a legjobban navigálni. Na, de az a fiatal személynek az mostan egy olyan élethelyzet, amivel nem találkozott, amire nem készült fel, és hogyha ebbe a helyzetbe a legnagyobb támaszt, a legjobb támaszt nem kapja meg, mert azért, mert sose volt meg, vagy egyszerűen abban a helyzetben bezsong a felnőtt is, és elkezd hülyéskedni, elkezd prédikálni, vagy mit tudom én, mit ítélkedni. Mert te soha, mert...
1: Hát ott elvágod magad alatt a fát lényegében szülőként. Szerintem nagyon fontos az, hogy ne legyenek tiltások, és ne legyen megszégyenítés egy szülő-gyerek kapcsolatban. Tehát, hogy azt, amit mondtál, hogy ez a biztonságos szó, vagy üzenet, amit megírsz, mondjuk édesanyádnak, édesapádnak egy-egy bizonyos bulin, vagy helyzetben, bárhol is légy, hogyha nem érzed magad kényelmesen, ez szerintem nagyon fontos, és minden családban kell. És az is, hogy a gyereket ne ítéld el azért, mert ki akar próbálni valamit. És lehet, hogy te megjártad, amikor fiatal voltál, és rossz dolog történt, de nem biztos, hogy a gyerek megfogja.
0: De akkor nem volt Facebook, és nem tud senki róla semmit. Vagy Markos telefon,
1: persze.
0: És... Most tehát, mindent
1: nyilván,
0: lefotoznak.
1: Igen, más a következménye manapság, de hogy erről lehet nyitottan beszélgetni. És na, hogyha a gyermek mégis megcsinálja, akkor nem azt kell visszakapja, hogy na látod, fiam, én megmondtam, hanem azt, hogy igen, ez most megtörtént, lehetett volna okosabban is, de megtanulta a leckét. Tehát, hogy lehet, hogy egy beszélgetés neki nem volt elég arra, hogy ezt megértse, megtanulja a saját bőrén, de te nem ítélted el, nem dorgáltad meg, vagy oktattad ki feltétlenül, hanem szerintem az nagyon fontos, hogy a gyerek bármivel oda tudjon menni hozzád, és meg tudja mondani, hogy nézd, ez van. És hogy ne titkolja el, hogy ő most megy ki XY-hoz, és aztán igazából ki tudja, hogy mit csinál. Mert hogy fél a következményektől. Tehát ez nagyon sokszor láttam ezt így a saját korosztályomban is, hogy szülőknek teljesen más dolgokat mondtak a fiatalok, és jó magam is csináltam ilyet. Tehát, hogy na, mindenkivel megtörténik, és... Szerintem fontos ez, hogy a kommunikációhoz nyitott legyen.
0: Hát ide még bedobnék egy pár dolgot, és pedig lenne, főleg, hogyha ez nem épült fel idő folyamán, hogy mindenről tudunk otthon beszélni, de hogyha a szülő tudja, hogy van valaki, aki egy elég józan ember, még hogyha egy furcsább valaki is, de van valaki, egy józan ember, egy unokatestvér, egy kereszt, apa, anya, valaki, egy szomszéd, akivel a gyerek elbeszél mindent, és aki nem kell erről beszámoljon, hogy ottan mi történt, de tudom, hogy van egy felnőtt, egy tapasztalt ember, egy jó ember, akihez elmegy, na az már egy jó az már egy jó

0: helyzet. Ugyanakkor jó szokásom szerint itt zavarnám egy kicsit a vizeket, és pedig lenn, hogy mint szülők se vagyunk egészen kiszolgáltatva, és szabad határokat szabjunk, főleg olyan helyzetekben, ahol a dolgok úgy néznek, hogy kicsúsznak a kezünkből, na azok a határok, vagy a konszekvenciák, következmények, azok józan dolgok kell legyenek, hogyha túlzottak, akkor inkább negatíván vanhatnak, de néha arra is szükség lehet, hogy azt mondjuk, nézd, ez meg volt beszélve, hogy ha ez és ez többször előfordul, nem muszáj az ivás legyen, más, lehet más hülyeség, nem számít, akkor én többet nem viszlek, vagy két hónapig nem viszlek el sehova autóval, vagy ilyen dolgok, amik ne legyenek életveszélyeztetők, vagy ne legyenek megalázók, de legyen egy érezhető, egy kézzel fogható, egy megérthető dolog.
1: Egész, igen. Tehát ez nagyon fontos szerintem is, hogy azért nem hagyod most a gyereknek, hogy aztán tényleg orba szája csinálja a butaságot, hanem egyszerűen te is szabsz határokat neki, de egészséges határokat. Szerintem ez nagyon
0: fontos. Az, hogy a házba zárlak két hónap, az lehet, hogy a szülőnek nagyobb büntetés, mint a...
2: Hogy nem vagyok álszent, én sem. Nekem is voltak tini koromban azért ilyen dolgaim.
1: Kinek nem? Szerintem
2: hogy most így visszagondoltam arra, míg beszéltetek, hogy anyu és apu ehhez hogy álltak hozzá. És hát amúgy én ilyen tizedikes koromban kezdtem el kijárni, és úgy felfedezgetni ezeket a dolgokat, de az én szüleim is úgy álltak hozzá, hogy itthon próbált ki, és aztán majd utána kint. Na hát nálunk az volt a feltétel, hogy konfirmálsz, és akkor utána te is ihatsz egy bort velünk, egy pohár bort. Vagy nálunk ez volt, hogy konfirmálás előtt nem, addig csak kisújjal, konfirmálás után már lehetett egy annyi, hogy úgy legyen fogalmam arról, hogy mit tudom én, egy fél pohár bor az milyen, vagy egy fél pohár sör az milyen. Na és mikor így elkezdtünk tizedikben kijárni, így, hogy már kocsmázni jártunk, és hogy már ittunk is, hát soha nem kaptam annyi pénzt, hogy én attól most a földre igyam magam, nyilvánvalóan. Erre nagyon figyeltek, illetve a másik, amikor hazamentem, mindig oda kellett menjek, és adjak nekik puszit. És mindig apukám úgy jött, hogy... hogy nem puszit adott, ő megszagolt. És akkor erre nagyon vigyáztam. De viszont volt olyan alkalom is, hogy mondjuk másnapra azért picit rosszabbul voltam, mint ahogy kellett volna, és akkor úgy megkaptam azt a dorgálást, hogy nem kéne annyit inni, de ilyen félig viccesen, félig beszólogatva. Ja, és akkor aztán volt hogy azért kicsit óvatosabban kell, és hogy vigyázzak magamra, és te, szokásos szülős dolog. De hogy most úgy, és a mai napig is, hogy aztán mindig annyira sokat igyak mondjuk egy ilyen kimenetelnél, hogy ne tudjak magamról, nem. Mi van, ha apukám megszagol?
1: Nálunk egyszer volt 9-ben egy ilyen érdekes eset, amikor én musicaleztem az iskolában, és kimentünk az egyik előadás után az akkori planetáriumba inni, mert le volt foglalva, és akkor hát én akkor nagyon szerelmes voltam egy fiúba, aki visszautasított aznap, és akkor elég sokat ittam, és nagyon szomorú voltam, és nagyon sokat sírtam aztán egy idő után, és akkor egy haverom hazavitt, taxival, és nagyon kedves volt, és hazakísért, és apukám jött le a kapuba, és én úgy féltem, hogy mit fog mondani, de nem szólt semmit, csak megölelt, és mondta, hogy nincsen semmi baj. És akkor felmentünk utána, én aztán lefeküdtem aludni, és elment aludni, és nem volt ez így felhozva többet, tehát hogy szerintem az egy nagyon jó reakció volt a részéről. Mai napig viccesen, amikor kimegyünk inni, vagy valakihez megyünk inni, akkor néznek rám, hogy jaj, ez az ivászat, de hogy nem, tényleg nem te tudják azt, hogy vigyázzunk magunkra, és én sokszor voltam például a hugommal bulizni, és akkor anyukám mindig mondta, hogy de vigyázzunk egymásra, és tényleg amúgy nálunk ez nagyon megvolt, és szerintem ez egy nagyon jó dolog volt, hogy ezt így megtanították, hogy mindig, hát nézzünk a másikra is, hogy hogy van, és bármi van, akkor oda tudunk menni, és szerintem ez nagyon fontos, mert nagyon sok esetben látom azt, hogy a testvéreknél a kapcsolatok nem feltétlenül ilyenek.
0: Ide bedobnék valamit, ami számomra nagyon érdekes volt, mert ezek velem egy negyedben nőttek fel, tehát én 64-es születésű vagyok, ezek, akikkel a sztori ment, ezek kb. 60-as, vagy még az 50-es évekből is származtak. Ezek új lakónegyedek voltak, javarészük a lakóknak, a szülőknek faluból bevándorolt, vagy új családok, nagyon kevés lehetőséggel, tehát a két szülő az dolgozott. És ez az egy csoport, volt valaki a csoportból, aki nagyon szépen megírta, együtt nőttek fel, és jobban bántak egymással, mint sok testvér. Annyira, hogy amikor felnőttek, buliztak, ittak, a fiúk vigyáztak a lányokra. Tehát nem, hogy kihasználják, vagy ilyesmi, és a lányok visszajöttek az egyetemről, mondják, de jó dolgunk volt veletek, mert mostan a fiúk, minthogyha vadállatok lennének, állandóan csak vadásznak, hogy mikor mit tudnak, de ti vigyáztatok reánk. És szerintem itten van az értéke, hogyha egy olyan bandába vannak a fiatalok, ahol mindenki józan valamennyire, tehát buli, próbálkozás, stb., de nem használjuk ki egymást, tehát nem használjuk ki azt, hogy most a lány leitta magát. A fiúkat nehéz kihasználni, ha leitták magukat. Ott
1: szervusz!
0: Hát ebből a szempontból két nagyon különböző világba élünk, és szerintem ezt a fiúknak, aki nem így nőtt fel, tehát aki így nőtt fel, és azok közt is szerintem nagyon szépen bántak el vele, de érdemes erről elbeszélgetni, és szerintem itt, ahogy a legjobban működhet, az, ha az apa meg tudja magyarázni, akkor jó, de vagyunk sokan férfiak, akik nem értsük ezeket a dolgokat, és akkor, hogyha a mama el tudja magyarázni jobban esetleg a fiúnak, hogy mit jelenti az, hogy egy fiatal nő, hogy mennyire megsebezhető, hogy mennyire ki van néha szolgáltatva, és hogy mennyire jó, hogyha a férfiak a szerepüket így is betörtik a társaságba.
1: Igen, nagyon fontos az, hogy milyen barátokat válogatsz magad mellé, és hogy milyen társaságokba kerülsz. Nekem szerencsére sosem volt olyan tapasztalatom, vagy olyan társaságom, ahol ne vigyáztunk volna egymásra. Lehet, hogy nem voltunk mindenkivel jobban, de nem használtuk ki egymást. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos minden társaságban, hogy vigyázzunk egymásra.

Az elmúlt fél órában Albert Máriával és Mádli Andrással beszélgettünk arról, hogy milyen is a viszonyunk az alkohollal. Szempontok rovatunk ezzel a végéhez ért, Lukács Orsolyát hallották. Békesség Istentől viszont hallásra!

0: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
1: Ágnus Rádió. Közösen, hittel, kellemesen.

Az elmúlt percekben David Warren, Dave Brubeck Grammy életműdíjas amerikai zeneszerzőtől, jazz zongoristától hallgattunk meg pár dalt. Ezzel homokóra adásunk a végéhez ér, ne menjenek messze a rádiótól, hiszen ébresztő reggeli műsorunk következik, ahol Janicskó Mihály Noémi kolléganőm várja majd önöket sok szeretettel. Friss híreket mond, krédó hitépítő műsorunk csendül fel, és aktuális összeállításunkkal is várjuk önöket rádió közelbe. Ha tehetik, tartsanak velünk. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak. Lukács Orsolyát hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra, szép napot kívánok!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit május 14-én csütörtök reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban Mennybe menetel ünnepén. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. A pontos idő 6 óra, híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Grindenő szerint a szociáldemokrata párt kormányon volt, de a jelenlegi gazdasági helyzetért elsősorban Ilija Bolozsán a felelős. Heves dróntámadás érte Kárpátalját. A jövőben kihágásnak minősül a magárendezvényeken túlhangosan szóló zene, ha az megzavarja a környéken élők nyugalmát. 10 éves Kolozsvár magyar gyermekkórusa ünnepi gálaműsorral készülnek. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos időnk lesz, most pedig következzenek a részletek. Szörény Grindenő pártelnök szerint a szociáldemokrata párt ugyan nem tagadja részvételét a megbuktatott kormányban, azonban ő úgy véli, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetért elsősorban Ilija Bolozsán miniszterelnök és az általa támogatott gazdaságpolitikák felelősek. A párt országos politikai bürójának ülése utáni sajtótájékoztatón az újságírók azt kérdezték tőle, hogy a szociáldemokrata párt vállal-e felelősséget a jelenlegi helyzetért. Grindenő azt válaszolta, hogy a szociáldemokraták kormányon voltak, ezt nem tagadhatják, és a pártja többször is megpróbálta enyhíteni a kormány gazdasági intézkedéseinek hatásait, azonban javaslatai közül sokat nem fogadtak el. Bolozsán azon vágyaira utalva, miszerint a jelenlegi gazdasági helyzetért a korábbi kormányok, köztük Marcel Csolákú kormánya felelős, Grindenő emlékeztetett arra, hogy Románia már a nemzeti liberális kormányok óta túlzott deficit eljárás alatt áll, és Csolákú mandátuma alatt a pénzügyminisztériumot nagyrészt liberális miniszter vezette. Heves dróntámadás érte Kárpátalját. Az orosz hadsereg tegnap délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is, írja az MTI. Ungvár a teljes körű orosz invázió kezdete óta eddig még nem került közvetlen légitámadás alá. A kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője szerint a robbanások következményei nem drasztikusak, a létfontosságú rendszerek működése zavartalan, senki sem sérült meg. A régióban eddig 3 légiriadó volt tegnap. Miroszlán Vilecki katonai kormányzó a hivatalos Facebook oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Több kárpátaljai településen is robbanások hallatszottak, fűzte hozzá a megyevezető, aki későbbre ígért részletes tájékoztatást. A hatóságok szerint a támadás több hullámban zajlik, és fennáll a veszélye annak, hogy az orosz csapások még folytatódhatnak, illetve az éjszaka folyamán rakéta, reggel pedig újabb dróntámadások lehetnek országszerte, írta a Kárpáti Igazszó. Ma délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatóján tegnap Ópusztaszeren. A képviselőház tegnap elfogadta azt a törvénytervezetet, amely szigorúbban bünteti a társadalmi együttélés szabályainak, valamint a közrend és a köznyugalom megsértését. Az új szabályozás szerint kihágásnak számít majd a lakó vagy szociális épületek közvetlen közelében tartott magánrendezvényeken a túlhangos zene használata, amennyiben az zavarja a környéken élők nyugalmát. A rendelkezés elsősorban azokra az eseményekre vonatkozik, amelyeket sátrakban, más idéglenes létesítményekben vagy szabadtéri helyszíneken szerveznek. A tervezet emellett jelentősen emeli a kiszabható bírságok összegét is. A jelenlegi büntetések megduplázódnak, így a szabálysértők 500 és 6000 lei közötti pénzbírságra számíthatnak. A tervezetet a szenátus már elfogadta, a képviselőház döntőházként szavazott róla. Május 16-án 18 órától ünnepi rendezvény sorozattal emlékezik fennállásának 10. évfordulójára a Kolozsvár magyar gyermekkórusa, a Farkas utcai református templomban. A 2016-ban a Kolozsvári Magyar Opera és a Communitas Alapítvány támogatásával létrejött kórus jubileumi éve a két intézmény kiemelt eseményei közé tartozik. Kolozsvár Magyar Gyermekkórus az elmúlt években a város meghatározó kulturális közösségei közé nőtte ki magát. Már a kezdeti fellépések során nyilvánvalóvá vált, mennyi tehetséges gyermek él Kolozsváron és környékén. Az együtténeklés nem csak egy kiváló kórust hozott létre, hanem egy összetartó közösséget is, ahol az évek során számos mély és maradandó barátság született, írja közleményében a gyermekkórus. Takács Aranka kezdettől fogva az alapító és művészeti vezető, Kálló Krisztián és Fábián Apolka pedig karnagyként hétről hétre a gyerekek mentorai. A kórus repertoáriának és tevékenységének fejlődése állandó korepetítor társulását tette szükségessé. Ezt a feladatot a még egyetemista, rendkívül tehetséges Gombos Gergely zongorista látja el. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 bani. A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire napos idő várható, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel. Az esernyőket is otthon hagyhatjuk. A nap csúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 4 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Kolozsváron jelenleg 4 fokot mérnek. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újansóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el. Egy kis türelmüket kérem hallgatóinknak itt a technikai nehézségek áthidalása miatt.
2: Jó hír!

Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap. Példabeszédek könyvének 23. részének 17. verse.

0: Jézus így szólt hozzájuk, a tanítványaihoz. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetnie kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 24. részének 46-tól 48-ig terjedő versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedheted egészségéhez.
3: A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
0: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
8: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Ágnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
7: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Hírekkel legközelebb 6 óra 30 perckor várjuk hallgatóinkat, most pedig Szecsődi Árpád számít figyelmükre Krédó hitépítő rovatunkban.
10: Krédó.
11: A megtartó hit műsora.
12: Békesség Istentől áldott szép jó reggelt kívánok minden hallgatónknak ezen a mai ünnepnapon. Ma mennybe menetelt csütörtökén a szívünket az ég felé emeljük, mert arra emlékezünk, hogy Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen felment a mennybe. De tudnunk kell, nem elhagyta övéit, hanem, amint ígérte, elment, hogy helyet készítsen nekünk az Atya házában. Ez a nap nem a búcsúzásé, hanem a bizonyossági. Szeretném biztatni Önöket, hogy ezen a jeles napon, ha tehetik, szakítsanak időt a csendre és a közösségre. Menjenek el a legközelebbi templomba az ünnepi istentiszteletre, hogy együtt élhessük át Isten közelségét és szeretetét. És akkor most Krédó hitépítő műsorunk tartalma következzen. Isten üzenete. Ma Nagy József, a Magyarországi Nyíregyháza, örökösföldi református egyházközség, lelkipásztor áhítatán keresztül szól hozzánk. A Pál apostol a Róma beliekhez írt levele 8. fejezetéből a 26-tól 10-ig terjedő versek alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az időt ki kell használni című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Nagy József vagyok, a Nyíregyháza örökösföldi református gyülekezet lelki pásztora. Isten áldása legyen ezen a mostani csendességünkön. Figyeljünk Isten igéjére és az ő üzenetére, amit a római levél 8. fejezetéből olvasok, a 26. verstől a 30. versig. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Amen. Hát, még ezt sem tudtad rendesen megcsinálni. Ismerős a kérdés. Talán kaptad már te is ezt a számon kérő kérdést valamilyen ügyedben, vagy éppen te intézted valaki felé, amikor számon akartál kérni. Persze nem mindig könnyű rendesen, jól elvégezni a magunk feladatát. Sok oka lehet ennek, ezeket most nincs időnk végigvenni, de érdemes átgondolni, hogy vajon mennyi minden akadályoz minket abban, hogy igazán rendben, jól tudjuk megtenni a ránk bízott feladatokat. Legyenek azok a lelki életünk felvállalt dolgai, vagy éppen más ügyleteink. Mert ha nem tesszük meg ezt az átgondolást, ha egy várándítással vagy legyintéssel akarjuk elintézni, akkor sajnos biztosra vehetjük, hogy legközelebb sem cselekszünk majd jobban, akkor is megelégszünk majd a kevesebbel, és nem lesz változás. Az igében gyönyörűen kirajzolódik az, hogy Isten nem végez fél munkát. Bármihez kezd, azt tökéletesen végig is viszi. És ez az üdvösségünkre is ugyanígy vonatkozik. Azért lehetünk biztosak a megváltásunkban, a bűnbocsátó kegyelemben, az üdvösség elérésében, mert Isten rendesen elvégezte, amit eltervezett. És ebbe a tökéletesbe beletartozik az is, hogy az életünket naponként formálni akarja. Vagyis ha ő nem végzett fél munkát, és Krisztus áldozata tökéletes váltságot, mennyei dicsőséget szerzett nekünk, akkor nekünk is igyekeznünk kell, hogy minden dolgunkban őrá hasonlítsunk. Nem azért, hogy valamit megszerezzünk magunknak, hanem azért, mert ő már mindent megszerzett, és nekünk lehetőséget ad arra, hogy a munkánkban, a ránk bízott feladatokban,

dolgait pedig nem csak neked lesznek javadra, hanem mindazoknak is, akik talán éppen ezen keresztül találkozhatnak Isten tökéletes váltságával Jézus Krisztusban. Amen. Istenem, kérlek, adj vágyat a szívembe arra, hogy akarjak hozzád hasonlítani. Adj erőt, hogy tudjam jól elvégezni a rám bízott dolgokat, ezzel is bizonyságát adva annak, hogy a tiéd vagyok. Oldozz fel a teljesítménykényszer alól, hadd tudjak segítséget kérni, ahol kevés vagyok. És add, hogy tudjam elhinni teljes szívemből, számomra Krisztusban már minden készen van. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Nagy József, a Magyarországi Nyíregyháza örökösföldi református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól romabeliekhez írt levele 8. fejezetének a 26-tól 30-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából az Időt ki kell használni című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A 90. Zsoltár 12. verse. Az időt ki kell használni. A házi orvos várószobája megint tele volt. Az idős úr hosszú várakozás után felállt, és odament az asszisztensnőhöz. Bocsánat, ha megzavarom, mondta a választékos udvariassággal. 10-re voltam berendelve, most 11 óra. Sajnos nem várhatok tovább. Lenne szíves adni egy újabb időpontot? A várószobában epésen megjegyezte az egyik nő a szomszédjának. Hát legalább 80 az öreg. Mi lehet olyan sürgős dolga, hogy ne tudna várni? Az öreg úr meghallotta a gúnyolódó megjegyzést. Barátságosan rámosolygott az

asszonyra, és így válaszolt. 87 éves vagyok, és tudja, éppen ezért nem engedhetem meg magamnak, hogy akár egy percet is elfecséreljek abból a drága időből, ami még rendelkezésemre áll.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek. Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az időt ki kell használni című részt, felolvasta Janicskó Mihály Noémi, Rádiónk munkatársa. Mint ezt gondolom, sokan tudják, a mai nap ünnep, a mennybemenetel ünnepe. Krisztus mennybemenetele a mi legfőbb reménységünk záloga. Azt üzeni nekünk, ma is, hogy életünknek van célja és iránya túl a látható világ határain. Ő ott van az Atya jobbján, közben jár értünk, és elkészítette számunkra azt az örök hajlékot, ahol nincs többé szomorúság, sem sötétség. Ahogy a tanítványok hittel teli tekintettel néztek az égre, tegyük mi is ezt ma, tudva, hogy bár ő felment, szent lelke által velünk marad minden napon a világ végezetéig, és egy napon dicsőségesen visszatér értünk. Legyen ez a mai ünnep a megnyugvás és a lelki feltöltődés napja mindannyiunk számára. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Hitépítő rovatunkat Szecsődi Árpád szerkesztette, és majd a 7 órai híreket követően is meghallgathatják, most pedig a református ifjúsági gyülekezet zenél.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is, az apostolok cselekedetei második részének 28. versével. Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Ma a május 14-i ébresztő információs magazin műsorunkat hallják, mennybe menetel ünnepén, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírösszefoglalóval jelentkezünk, aztán a Hanna projekt zenél, majd a kalendáriumot lapozzuk. 6 óra 45 perckor kuktorovatunkkal folytatjuk, utána pedig az ünnepeltekre gondolunk. 7 órakor is hírekkel, krédó hitépítő rovatunkkal várjuk hallgatóinkat, majd mai aktuális összeállításunkban egy különleges eseményről hallhatnak, ugyanis két kórus találkozott, gyermekkórus. Ezzel várom hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. 6 óra 30 perc van, rövid híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Grignano szerint a szociáldemokrata párt ugyan kormányon volt, de a jelenlegi gazdasági helyzetért elsősorban Ilja Bolozsán a felelős. Heves dróntámadás érte Kárpátalját. A jövőben kihágásnak minősül a magánrendezvényeken túlhangosan szóló zene, ha az megzavarja a környéken élők nyugalmát. 10 éves Kolozsvár magyar gyermekkórusa ünnepig áll a műsorral készülnek. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos időnk lesz, most pedig következzenek a részletek. Szorin Grignano pártelnök szerint a szociáldemokrata párt ugyan nem tagadja részvételét a megbuktatott kormányban, azonban ő úgy véli, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetért elsősorban Ilja Bolozsán miniszterelnök és az általa támogatott gazdaságpolitikák a felelősek. Grignano szerint pártja többször is megpróbálta enyhíteni a kormány gazdasági intézkedéseinek hatásait, azonban javaslatai közül sokat nem fogadtak el. Az orosz hadsereg tegnap délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést. A közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungváról is, írja az MTI. Ungvár a teljes körű orosz invázió kezdete óta eddig még nem került közvetlen légitámadás alá. A kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője szerint a robbanások következményei nem drasztikusak, a létfontosságú rendszerek működése zavartalan, senki sem sérült meg. A képviselőház tegnap elfogadta azt a törvénytervezetet, amely szigorúbban bünteti a társadalmi együttélés szabályainak, valamint a közrend és a köznyugalom megsértését. Az új szabályozás szerint kihágásnak számít majd a lakó vagy szociális épületek közvetlen közelében tartott magánrendezvényeken a túlhangos zene használata, amennyiben az zavarja a környéken élők nyugalmát. A jelenlegi büntetések megduplázódnak, így a szabálysértők 500 és 6000 lei közötti pénzbírságra számíthatnak. Május 16-án 18 órától ünnepi rendezvénysorozattal emlékezik fennállásának 10. évfordulójára Kolozsvár magyar gyermekkórusa a Farkas utcai református templomban. A 2016-ban a Kolozsvári Magyar Opera és a Kommunitás Alapítvány támogatásával létrejött kórus jubileumi éve a két intézmény kiemelt eseményei közé tartozik. Kolozsvár magyar gyermekkórusa az elmúlt években a város meghatározó kulturális közösségei közé nőtte ki magát. A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire napos idő várható, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel, és az esernyőket is otthon hagyhatjuk. A nap csúcshőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 4 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Kolozsváron jelenleg 3 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesülését használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben a Hanna projekt zenél.

Azt mondja a következő énekünk, hogy lelkem áld az Urat, egyedül őt imád. Istenem, most is ezt tesszük ebben a helyzetben. Egyedül téged imádunk. Egyedül benned bízunk, Uram.

Május 14-e az év 134. szökő évben 135. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 231 nap van hátra. Tekintsük át először a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi eseményeket. 1610-ben IV. Henriket, az első Bourbon uralkodót a Nyílt utcán meggyilkolta egy fanatikus katolikus. 1693-ban első Lipót német-római császár, magyar király kiadja a diploma Leopoldinum kiegészítését, amely kimondja az erdélyi kancellária elválasztását a magyarországitól. 1908-ban útjára indult az első utasszállító repülő. 1955-ben megalakul a Varsói Szerződés, a közép- és kelet-európai szocialista országok védelmi, katonai, politikai szervezete. 1973-ban fellövik a Skylabot, az Egyesült Államok első űrállomását. Ekkor használják utoljára a Saturn V rakétákat. A fontosabb történelmi események után a mai napon született híres személyiségek nevei hangzanak el. Ezen a napon született 1821-ben Zsigmondy Vilmos, magyar bányamérnök, a mélyfúrás és geotermia szakértője. Ezen a napon megszületett 1912-ben Hegedűs Géza író, újságíró, költő, kritikus, tanár és dramaturg. Ezen a napon született 1944-ben George Lucas producer, író, rendező, a Csillagok háborúja, valamint az Indiana Jones filmek rendezője. Ezen a napon született 1952-ben Robert Zemeckis producer, Oscar-díjas rendező, a Forrest Gump film producere. Ezen a napon született 1984-ben Mark Zuckerberg, a Facebook kitalálója és vezetője. A születési évfordulók után azokra az ismertebb személyekre emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. Ezen a napon elhunyt 964-ben 12. János pápa. Ezen a napon 1610-ben hunyt el 4. Henrik francia király. Ezen a napon 1643-ban hunyt el 13. Lajos francia király. Ezen a napon 1988-ban hunyt el Nikolaj Fjodorovics Makarov, szovjet fegyvertervező. Ezen a napon 1998-ban hunyt el Frank Sinatra, többszörös Grammy és Oscar-díjas, olasz származású amerikai énekes, zenész, valamint színész. Ezen a napon 2015-ben hunyt el B.B. King amerikai blueszenész, minden idők egyik leghíresebb bluesgitárosa, aki még 89 éves korában is aktív előadó volt. Május 14-e a vándormadarak világnapja. Ezek az események kapcsolódnak ehhez a naphoz, május 14-i kalendáriumunkat hallhatták.

0: A napkalendáriumát Bálint Istvánnal lapoztuk, a következő percekben pedig mai recept ajánlatunk következik Kukta rovatunkban.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

Nézzük először is a hozzávalókat 12 fasírthoz. 50 deka darált csirkehús, egy fej vöröshagyma, egy teáskanál fokhagyma, egy evőkanál petrezselyem, 20 g prézli, egy tojás, só, bors és olaj, a panírhoz pedig egy teáskanál piros paprika, 40 g prézli, 35 g parmezán, negyed teáskanál só és negyed teáskanál fekete bors, a tálaláshoz pedig még egy citrom, krumplipüré és uborka saláta.

A hozzávalók után pedig nézzük az elkészítését is. Melegítsük elő a sütőt 200 fokra, és béleljünk ki egy tepsit sütőpapírral. Egy kisebb tálban keverjük össze a panírhoz szükséges hozzávalókat, majd tegyük félre. Egy másik, de már nagy tálban keverjük össze a darált csirkehúst a megtisztított és finomra vágott hagymákkal, petrezselyemmel, a morzsával, vagyis a prézdivel, a tojással és a fűszerekkel, majd dolgozzuk össze alaposan, hogy egységes, formázható masszát kapjunk. Nedves kézzel formázunk belőle kisebb fasírtokat, majd forgassuk bele őket a prézlés fűszeres bevonatba. Ezután rendezzük el őket a tepsiben, majd kenjük vagy permetezzük meg mindegyik tetejét egy kevés olajjal. Toljuk a tepsit a sütőbe, és süssük a fasírtokat körülbelül 18-20 percig, amíg kívül ropogósra sülnek, belül mégis puhák maradnak. Tálaljuk frissen, akár salátával, akár valamilyen könnyű körettel, mint például egy finom krumplipürével. Díszítésként citromszeletet is tehetünk mellé.

Most pedig nézzük újra a hozzávalókat 12 vasírthoz. 50 deka darált csirkehús, egy fej vöröshagyma, egy teáskanál fokhagyma, egy evőkanál petrezselyem, 20 g prézli, egy tojás, só, bors és olaj. A panírhoz pedig egy teáskanál piros paprika, 40 g prézli, 35 g parmezán, negyed teáskanál só és negyed teáskanál fekete bors. A tálaláshoz pedig kínálhatunk krumplipürét és uborkasalátát, illetve egy citrommal díszíthetjük.

Ma reggel az aranybarna csirkefasírt receptjét ajánlottam a sóbors.hu oldalról. Itt megtalálják a pontos adagokat és az elkészítési módot is. Én ezzel a recepttel kívánok mindenkinek jó étvágyat a mai napra, illetve jó főzést és jó kedvet hozzá.

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Hát egy aranyban a csirkefasírtal akár vendégeket is várhatunk szerintem, délután biztos sokan örülnének egy ilyen fogadtatásnak. Mi pedig nézzük azt, hogy kiket köszönhetünk a mai napon, május 14-én, ebben Bálint István lesz segítségünkre.
3: Május 14-én Bonifác, Gyöngyi, Julianna, Paszkál és Bekény névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Bonifác a latin Bonifácius névből származik, jelentése jó sorsot ígérő. A Gyöngyi a régi magyar gyöngy szóból származik, lehet a gyöngyvér név becézése is, amely Arany János névalkotása, Buda halála című elbeszélő költeményben jelenik meg. A költő magyarázata szerint a jelentése gyöngytestvér. A Julianna a Julianus férfi név latin eredetijének a női párja, aminek a jelentése Július nemzetségéhez tartozó, ragyogó Jupiternek szentelt. A Paszkál a héber eredetű latin Pascalis név rövidülése, jelentése húsvéti, e nevet a húsvétkor született gyermekek kapták. A Bekény magyar férfi név, a Beke származéka, más feltevés szerint ótörök eredetű név és a jelentése terméketlen ember. Köszöntünk tehát május 14-én minden Bonifác, Gyöngyi, Julianna, Paszkál és Bekény nevű hallgatónkat, a következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

0: Zorán Gyémánt és Arany című dalát hallgattuk az elmúlt percekben.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
0: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádiónk hallgatóit május 14-én csütörtökön mennybe menetel ünnepén az apostolok cselekedetei második részének 28. versével. Megismerteted velem az életútjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most hamarosan hírekkel jelentkezünk, utána a Krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk. 19:30 hír összefoglalóval várjuk hallgatóinkat, utána pedig aktuális összeállításunkban kiderül, hogy milyen volt a két gimnazista kórus találkozása, ugyanis a Talentum Református Iskola és a Kolozsvári Református Kollégium kórusai találkoztak kedden délután, és ott járt munkatársunk Pilbát Kincső is, hogy beszámoljon hallgatóinknak is erről, illetve ma még meghallgatjuk műsorunk záró akkordjaként a mai nap áhítatát is. Ezzel várjuk hallgatóinkat a következő órában, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Magyarország konstruktív tartózkodása mellett fogadták el a B9 csúcs találkozó záró nyilatkozatát. Grindelnő szerint a szociáldemokrata párt ugyan kormányon volt, de a jelenlegi gazdasági helyzetért elsősorban Ilie Bolozsán a felelős. Heves dróntámadás érte Kárpátalját. A világörökség része lehet a magyar turizmus atya által feltárt cigánybarlang. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos lesz az idő, most pedig következzenek a részletek. A bukaresti kilencek és az északi NATO szövetségesek vezetői a Kotrocseny palotában tartott tegnapi csúcs találkozójuk után kiadott közös nyilatkozatukban kiálltak az igazságos és tartós ukrajnai béke mellett, amelynek a nemzetközi jogon és szilárd hiteles biztonsági garanciákon kell alapulnia. Magyarország konstruktív tartózkodást tanúsított a záró nyilatkozat aláírásakor, meghagyva a lehetőséget, hogy a dokumentumban szereplő nyelvezet jövőbeni használata ügyében Magyarország új kormánya döntsön. A román elnöki hivatal által közzétett nyilatkozat szerint a bukaresti találkozó a biztonsági és védelmi együttműködés elmélyítését szolgálta a NATO keleti szárnyán. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a Fekete-tengertől a Balti-tengerig, illetve az északi és a sarkvidéki régiókig egyetlen összefüggő stratégiai védvonal húzódik. A transatlanti kötelék továbbra is kollektív biztonságunk gerince, hangsúlyozták a dokumentum aláírói. A közös állásfoglalás szerint Oroszország a legjelentősebb és legközvetlenebb hosszú távú fenyegetés. Szorin Grindánu pártelnök szerint a szociáldemokrata párt ugyan nem tagadja részvételét a megbuktatott kormányban, azonban ő úgy véli, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetért elsősorban Ilie Bolozsán miniszterelnök és az általa támogatott gazdaságpolitikák a felelősek. A párt országos politikai bürójának ülése utáni sajtótájékoztatón az újságírók azt kérdezték tőle, hogy a szociáldemokrata párt vállal-e felelősséget a jelenlegi helyzetért. Grindánu azt válaszolta, hogy a szociáldemokraták kormányon voltak, ezt nem tagadhatják, és a pártja többször is megpróbálta enyhíteni a kormány gazdasági intézkedéseinek hatásait, azonban javaslatai közül sokat nem fogadtak el. Bolozsán azon vágyaira utalva, miszerint a jelenlegi gazdasági helyzetért a korábbi kormányok, köztük Márcsör Csolákú kormánya felelős, Grindánu emlékeztetett arra, hogy Románia már a nemzeti liberális kormányok óta túlzott deficit eljárás alatt áll, és Csolákú mandátuma alatt a pénzügyminisztériumot nagyrészt liberális miniszter vezette. Az orosz hadsereg tegnap délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungváról is, írja az MTI. Ungvár a teljes körű orosz invázió kezdete óta eddig még nem került közvetlen légi támadás alá. A kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője szerint a robbanások következményei nem drasztikusak. A létfontosságú rendszerek működése zavartalan, senki sem sérült meg. A régióban eddig 3 légi riadó volt tegnap. Miroszláv Vilecki katonai kormányzó a hivatalos Facebook oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Több kárpátaljai településen is robbanások hallatszottak, fűzte hozzá a megyevezető, aki későbbre ígért részletes tájékoztatást. A hatóságok szerint a támadás több hullámban zajlik, és fennáll a veszélye annak, hogy az orosz csapások még folytatódhatnak, illetve az éjszaka folyamán rakéta, reggel pedig újabb dróntámadások lehetnek országszerte, írta a Kárpáti Igaz Szó. Ma délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatóján tegnap Opusza szeren. Az UNESCO világörökségi várományosa lett a Bihar hegység mélyén található Semsei régi nevén Cigánybarlang, amelyet még Cárán Gyula a magyar turizmus atyaként számon tartott párciumi természetjáró tárt fel. A Román Kulturális Minisztérium által benyújtott jelölést április közepén iktatta az UNESCO világörökségi központja, miután a Nemzeti Örökségvédelmi Intézet és a Nagyváradi Körösvidéki Múzeum elkészítette a helyszín tudományos dokumentációját. A kizárólag kutatók számára hozzáférhető barlang falain több tízezer éves őskori rajzok maradtak fenn, amelyek a szakemberek szerint Kelet-Európa legjelentősebb paleolitikus leletei közé tartoznak. A Vasas kőfalvához tartozó Biharmagura falu közelében, a Szegyest völgyében található Semsei, régi nevén Cigánybarlang, sokáig nem számított különösebben látványos turista célpontnak. A bejárati szakaszban alig találhatók csepp kőképződmények. A járatok egy részét aktív vízfolyás alakítja, a mélyebb részeket pedig szifonok, omlások és agyagos termek teszik nehezen megközelíthetővé. Éppen ez az elszigeteltség és a barlang sajátos mikroklímája járult hozzá ahhoz, hogy a belső járatok szinte érintetlenül őrizzék meg a paleolitikus ember nyomait. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,20 bani, 1 amerikai dollár 4,44 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 bani.
2: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire napos idő várható, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel, és az esernyőket is otthon hagyhatjuk. A nap csúcshőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 7 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Kolozsváron jelenleg 4 fokot mérnek. Híreinkhez az AgilePress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentése a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap. Példabeszédek könyvének 23. részének 17. verse.

0: Jézus így szólt hozzájuk, a tanítványaihoz. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetnie kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 24. részének 46-tól 48-ig terjedő versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
6: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
7: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
6: De egy ismerős hang az megmarad. Már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Hírekkel legközelebb, 7 óra 30 perckor várjuk hallgatóinkat, most pedig Szecsődi Árpád számít figyelmükre ünnepi krédó rovatunkban.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől áldott szép jó reggelt kívánok minden hallgatónknak ezen a mai ünnepnapon. Ma mennybe menetel csütörtökén a szívünket az ég felé emeljük, mert arra emlékezünk, hogy Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen felment a mennybe. De tudnunk kell, nem elhagyta övéit, hanem, amint ígérte, elment, hogy helyet készítsen nekünk az Atya házában. Ez a nap nem a búcsúzásé, hanem a bizonyossági. Szeretném biztatni önöket, hogy ezen a jeles napon, ha tehetik, szakítsanak időt a csendre és a közösségre. Menjenek el a legközelebbi templomba, az ünnepi Isten tiszteletre, hogy együtt élhessük át Isten közelségét és szeretetét. És akkor most krédó hitépítő műsorunk tartalma következzen. Isten üzenete ma Nagy József, a Magyarországi Nyíregyháza, örökösföldi református egyházközség, lelkipásztor áhítatán keresztül szól hozzánk, a pálapostól a romabeliekhez írt levele 8. fejezetéből a 26-tól 10-ig terjedő versek alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az időt ki kell használni című részt, felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Nagy József vagyok, a Nyíregyháza örökösföldi református gyülekezet lelki pásztora. Isten áldása legyen ezen a mostani csendességünkön. Figyeljünk Isten igéjére és az ő üzenetére, amit a Római Levél 8. fejezetéből olvasok, a 26. verstől a 30. versig. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Amen. Hát, még ezt sem tudtad rendesen megcsinálni. Ismerős a kérdés. Talán kaptad már te is ezt a számon kérő kérdést valamilyen ügyedben, vagy éppen te intézted valaki felé, amikor számon akartál kérni. Persze nem mindig könnyű rendesen, jól elvégezni a magunk feladatát. Sok oka lehet ennek, ezeket most nincs időnk végigvenni, de érdemes átgondolni, hogy vajon mennyi minden akadályoz minket abban, hogy igazán rendben, jól tudjuk megtenni a ránk bízott feladatokat. Legyenek azok a lelki életünk felvállalt dolgai, vagy éppen más ügyleteink. Mert ha nem tesszük meg ezt az átgondolást, ha egy várándítással vagy legyintéssel akarjuk elintézni, akkor sajnos biztosra vehetjük, hogy legközelebb sem cselekszünk majd jobban, akkor is megelégszünk majd a kevesebbel, és nem lesz változás. Az igében gyönyörűen kirajzolódik az, hogy Isten nem végez fél munkát. Bármihez kezd, azt tökéletesen végig is viszi. És ez az üdvösségünkre is ugyanígy vonatkozik. Azért lehetünk biztosak a megváltásunkban, a bűnbocsátó kegyelemben, az üdvösség elérésében, mert Isten rendesen elvégezte, amit eltervezett. És ebbe a tökéletesbe beletartozik az is, hogy az életünket naponként formálni akarja. Vagyis ha ő nem végzett fél munkát, és Krisztus áldozata tökéletes váltságot, mennyei dicsőséget szerzett nekünk, akkor nekünk is igyekeznünk kell, hogy minden dolgunkban ő rá hasonlítsunk. Nem azért, hogy valamit megszerezzünk magunknak, hanem azért, mert ő már mindent megszerzett, és nekünk lehetőséget ad arra, hogy a munkánkban, a ránk bízott feladatainkban, a hétköznapi élet dolgaiban róla tehessünk vallást az emberek előtt. Azt kérdezed, hogyan? Hát úgy, hogy igyekezz minden dolgodat rendesen megtenni, bátran kérve az ehhez szükséges erőt, mennyei segítséget is. Hidd el, Isten tervében benne van az,

megbízott dolgokat, ezzel is bizonyságát adva annak, hogy a tiéd vagyok. Oldozz fel a teljesítménykényszer alól, hadd tudjak segítséget kérni, ahol kevés vagyok. És add, hogy tudjam elhinni teljes szívemből, számomra Krisztusban már minden készen van. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Nagy József, a Magyarországi Nyíregyháza örökösföldi református egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Pál apostol rómabeliekhez írt levele 8. fejezetének a 26-tól 30-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából Az időt ki kell használni című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A 90. Zsoltár 12. verse. Az időt ki kell használni. A házi orvos városszobája megint tele volt. Az idős úr hosszú várakozás után felállt, és odament az asszisztensnőhöz. Bocsánat, ha megzavarom, mondta a választékos udvariassággal. 10-re voltam berendelve, most 11 óra. Sajnos nem várhatok tovább. Lenne szíves adni egy újabb időpontot? A városszobában epésen megjegyezte az egyik nő a szomszédjának. Hát legalább 80 az öreg. Mi lehet olyan sürgős dolga, hogy ne tudna várni? Az öreg úr meghallotta a gúnyolódó megjegyzést. Barátságosan rámosolygott az asszonyra, és így válaszolt. 87 éves vagyok, és tudja, éppen ezért nem engedhetem meg magamnak, hogy akár egy percet is elfecséreljek abból a drága időből, ami még rendelkezésemre áll.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek. Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az időt ki kell használni című részt, felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Mint ezt gondolom, sokan tudják, a mai nap ünnep, a mennybe menetel ünnepe. Krisztus mennybe menetele a mi legfőbb reménységünk záloga. Azt üzeni nekünk ma is, hogy életünknek van célja és iránya túl a látható világ határain. Ő ott van az Atya jobbján, közben jár értünk, és elkészítette számunkra azt az örök hajlékot, ahol nincs többé szomorúság, sem sötétség. Ahogy a tanítványok hittel teli tekintettel néztek az égre, tegyük mi is ezt ma, tudva, hogy bár ő felment, szent lelke által velünk marad minden napon a világ végezetéig, és egy napon dicsőségesen visszatér értünk. Legyen ez a mai ünnep a megnyugvás és a lelki feltöltődés napja mindannyiunk számára. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Kívánjuk, hogy lehessen ez valóban a megtartó hit műsora. A Credo rovatunk legközelebb holnap reggel a 6 órai híreket követően jelentkezik. A mai rovatot még újra hallgathatják online műsorunkban délután 7 órai híreket követően.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is. Május 14-én csütörtökön mennybe menetel ünnepén. Én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel jelentkezünk, aztán aktuális összeállításunkban két kórus találkozójáról hallhatnak, és felcsendül a nap áhítata is. Ezzel várjuk hallgatóinkat a következő fél órában, ha tehetik, tartsanak velünk. 7 óra 30 perc van, rövid híreink következnek. Híreink először címszavakban. Magyarország konstruktív tartózkodása mellett fogadták el a B9 csúcs találkozó záró nyilatkozatát. Grindánó szerint a szociáldemokrata párt ugyan kormányon volt, de a jelenlegi gazdasági helyzetért elsősorban Ilija Bolozsán a felelős. Heves dróntámadás érte Kárpátalját. A világörökség része lehet a magyar turizmus atya által feltárt cigánybarlang. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos időnk lesz, most pedig következzenek a részletek. A bukaresti kilencek és az északi NATO szövetségesek vezetői a Cotrocent palotában tartott tegnapi csúcs találkozójuk után kiadott közös nyilatkozatukban kiálltak az igazságos és tartós ukrajnai béke mellett, amelynek a nemzetközi jogon és szilárd hiteles biztonsági garanciákon kell alapulnia. Magyarország konstruktív tartózkodást tanúsított a záró nyilatkozat aláírásakor, meghagyva a lehetőséget, hogy a dokumentumban szereplő nyelvezet jövőbeni használata ügyében Magyarország új kormánya döntsön. Zorin Grindánó pártelnök szerint a szociáldemokrata párt ugyan nem tagadja részvételét a megbuktatott kormányban, azonban ő úgy véli, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetért elsősorban Ilija Bolozsán miniszterelnök és az általa támogatott gazdaságpolitikák a felelősek. Grindánó szerint pártja többször is megpróbálta enyhíteni a kormány gazdasági intézkedéseinek hatásait, azonban javaslatai közül sokat nem fogadtak el. Az orosz hadsereg tegnap délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkásról és Ungvárról is, írja az MTI. Ungvár a teljes körű orosz invázió kezdete óta eddig még nem került közvetlen légitámadás alá. A kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője szerint a robbanások következményei nem drasztikusak, a létfontosságú rendszerek működése zavartalan és senki sem sérült meg. UNESCO világörökségi várományos lett a Bihar-hegység mélyén található Semsei régi nevén cigánybarlang, amelyet még Cárán Gyula, a magyar turizmus atyaként számon tartott párciumi természetjáró tárt fel. A Román Kulturális Minisztérium által benyújtott jelölést április közepén iktatta az UNESCO világörökségi központja. A kizárólag kutatók számára hozzáférhető barlang falain több tízezer éves őskori rajzok maradtak fenn, amelyek a szakemberek szerint Kelet-Európa legjelentősebb paleolitikus leletei közé tartoznak. A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire napos idő várható, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel, és esernyőt sem kell magunkkal vinnünk. A nap csúcshőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 7 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Kolozsváron jelenleg 5 fokot mérnek. Híreink ez az Ágyáprez hírügynökség a maszol.ról és a krónika.ról hírportál értesülését használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most Varga Katica énekel, utána pedig aktuális összeállításunkkal folytatjuk.

0: Marka Katicát hallgattuk az elmúlt percekben. Közös éneklésre gyűlt össze a Református Talentumiskola és a Kolozsvári Református Kollégium gimnazista kórusa a Talentumiskola tornatermében kedden. Az alkalmon a kórusok megmutatták egymásnak repertoárjuk egy darabját, majd közösen is énekeltek. A találkozó céljáról, illetve a kórusok mindennapjairól Kostyák Júliával, a Református Talentumiskola zenetanárával és Rémánd Roland Roberten, a Kolozsvári Református Kollégium kórusának karnagyjával beszélgettünk. A találkozó végén a kórustagokat is megkérdeztük, hogyan érezték magukat az alkalmon. Összeállításunk zárásaként a kórusok közös éneklésében Selmeci György Millenniumi Óda című művét hallhatják. A riporter Pél Bátkincső.
1: A Kolozsvári Református Kollégium és a Református Talentumiskola gimnazista kórusának közel 100 tagja gyűlt össze közös éneklésre a Talentum iskola tornatermében. Kostyák Júliával, a Református Talentum iskola zenetanárával és Rémán Roland Róberttel, a Református Kollégium kórusának karnagyával beszélgettünk.
2: Talentum Református Iskola gimnazista kórusa csak 2 évvel ezelőtt jött létre, iskolánk fennállásának 25. évfordulója alkalmából. Akkor egy ilyen válogatott kórust összeraktunk, és volt egy ilyen nagy jubileumi koncertünk. És mivel úgy láttuk, hogy ez működik, és a gyerekek szeretik, fenntartottuk a kórust az idén is. Nekünk heti egyszer van csak kórus próbánk, valahogy így sikerült az órarendbe betenni, és fellépni pedig átállandó meghívottai vagyunk a Kolozsvári Iskolások Karácsonyváró Hangversenyének, amit a Dalos Szövetség szervez, és a Dalos Szövetség meghívására szoktunk itt-ott fellépni. Tavaly például a Magyar Kultúra Napján léptünk fel a Törökvágási Református Templomban az elemista kórussal, nem a gimnazistával. A gimnazistával pedig inkább azt szoktuk csinálni, hogy minden évben megyünk valahová kirándulni. Kirándulás alkalmából akkor összehozunk egy fellépést is.
1: Milyen kórusművekből áll a kórusnak a repertoárja?
2: Igen, a repertoárunkban inkább az idén a népdalfeldolgozásokat tanultuk, 2 szólamú népdalfeldolgozásokat, Bárdos Lajos, Kodály Zoltán bicíniumokat énekelünk, kánonokat, 2-3 szólamú kánonokat. Mi 3 szólamban nem szoktunk nagyon énekelni, viszont 3 szólamú kánonnal már megpróbálkozunk.
1: Hogyan született meg ennek a találkozónak az ötlete, hogyan készültek erre, illetve mi volt a célja?
2: A kórussal, mint ahogy azt említettem, már szoktunk mindig kirándulni valahova. Minden tanévben egyet kirándulunk. Voltunk már egyet Szentegyházán is, voltunk Nagyváradon a Szacsvai általános iskolában, ahol meglátogattuk az ottani gimnazista kórust. És ugye a tanév közben megszületett, akkor még a kórus kirándulást szerveztem, és az lejárt, és miután az megvolt, a gyerekek folyton kérdezték, hogy na mikor megyünk megint, hova megyünk megint. És mondtam, hogy hát nem lehet, hogy örökké mi menjünk, most hívjunk mi meg valakit vendégségbe. És akkor így született meg. Tulajdonképpen a gyerekeknek az igénye hozta ezt az ötletet, hogy megint történjen valami a kórus életében, és akkor itt a helyben ez egy egyszerűbb volt, hogy a Református Kollégium gimnazista kórusát hívtuk meg. És az a célom igazából, hogy a gyerekeknek milyen plusz kórus élményt szerezzek, hogy érezzék azt, hogy érdemes kórusban énekelni, hogy nem csak ők énekelnek kórusban, hogy még más ilyen gimnazista kórusok is vannak.
1: Terveznek-e kórus találkozást a kisebb korcsoporttal?
2: Igen, most megszületett a gondolat, hogy esetleg az elemista kórusaink is találkozzanak. Az már egy kicsit nagyobb falat, mert sokkal nagyobb létszámú kórusokról beszélgetünk. Most itt közel 100 gyerek gyűlt össze, de akkor már a 120-150-hez közelíteni fog, úgyhogy az egy kicsit nagyobb szervezést igényel, meg sokkal több pedagógus kollégának a segítségére lesz szükségünk, de igen, őket is jó lenne megismertetni egymással.
1: És mennyire nehéz így a fiatalokat egy közösség tagjává így összekovácsolni, hogy ez a zene, az éneklés összetartsa őket?
2: Őszintén szóval nagyon nehéz. Főleg a kamaszkorosztállyal, egy csomó mutáló fiú van, egy csomó gátlásos lány, ezeket megszólaltatni és bátran énekeltetni, színpadra kiállítani, ez egy komoly feladat. Úgyhogy igyekszünk minél játékosabban, és minél több valami extra tevékenységet kitalálni, hogy természetessé váljon egy időn túl, hogy a kórusban való éneklés az egy ilyen laza, természetes, kedves dolog.
3: Ezúttal az 5-8 osztályos, 5-7 még pontosabban osztályos kórustagokkal jöttünk el ide a Talentum iskolába, tehát ők a gimnáziumi kórus, ugye általában a gimnáziumi kórusok egynemű karok, nálunk ez kicsit másképp működik, mert hogy 3 szólamban éneklünk olyan módon, hogy a fiúk, akiknek vagy lányok is akárkinek változott a hangjuk, ők is részt vehetnek a kóruspróbán. A kóruspróbáink azok minden héten kedden szoktak lenni, 2-től 3-ig az 5-6 osztály, 3-tól 4-ig a 7-8 osztály próbál. A fellépéseinket illetően van néhány hagyományos alkalom, mint például a mindenéves karácsonyi fellépések a Farkas utcában, vagy a Magyar Iskolák közös karácsonyi koncertje. Azon kívül március 15-öt mindig megünnepeljük, illetve együtt nyitjuk és zárjuk az évet egy ilyen ünnepi koncerttel, és ezen kívül szívesen fogadunk meghívásokat úgy templomokban, mint most ugye legutóbb ebbe ide a Talentum iskolába is, illetve amin részt fogtunk még venni a kórussal, az a kórus olimpia, tehát ami a kicsiknek és nagyoknak is rendezve van, azon is igyekszünk minden évben részt venni, ha csak tudunk.
1: Milyen kórusművek alkotják a kórusnak a repertoáriát?
3: A kórusműveinknek azok magyar szerzőktől vannak, például Kodály Bárdos nagyon szeretjük például, de ugyanakkor éneklünk idegen nyelvű is, ma is énekeltünk két ilyen idegen nyelvű éneket, például egy francia dalt, ez a Le Corist filmből a Betét dalt énekeltük, illetve angolul és latinul is, és azt mondanám talán, hogy a műveknek a legnagyobb száma az a karácsonyi, az a repertoár, mert nálunk a karácsony az egy nagyon különös és nagy előkészületekkel járó ünnepi koncert.
1: Hogyan született meg ennek a találkozásnak az ötlete, minek az apropóján, illetve hogyan készültek fel erre?
3: Kossák Júlia karvezetőnővel, kolléganőmmel egy karvezetési kurzuson voltunk együtt az ősszel. Ott jött létre, ott ismerkedtünk meg, és ott tudtuk meg azt. Neki is van 5-8-as kórus, nálunk is van 5-8-as kórus, és akkor ő jött a kezdeményezéssel, hogy hát akkor csináljunk egy ilyet, hogy most eljövünk mi hozzájuk, és akkor legközelebb majd ők jönnek el hozzánk, akár egy közös koncertre, vagy egy közös ez most egy ilyen ismerkedős alkalom volt igazából, az első ilyen találkozás a két kórusnak, ahol egymásnak énekeltünk, utána pedig itt együtt játszottak a gyerekek.
1: A gimnazistákat a kórus fontosságáról, illetve a találkozóról kérdeztük.
4: Én a Talentum Református Iskola kórus tagja vagyok, és már elemiskorom óta ennek a kórusnak a tagja vagyok, és nagyon szeretem, mert itt több embert is megismertem meg, sok új dalt tanultam meg.
1: Neked melyik volt a kedvenc mai dalod?
4: Nekem a Ludlábha volt a kedvencem, azt nagyon szeretti a kórusunk, nagyon jó kedven énekeljük a próbákon.
5: 2024-ben alakult az iskola kórusa, és volt egy beválogató, és engem már akkor felvettek. Én nagyon szeretem ezt a kórus, szerintem jó az, hogy kevesen vagyunk, emiatt jó a közösség is, és tényleg látszik, hogy elég sokan lelkesednek érte. Nekem ez a nap ma nagyon tetszett eddig, szerintem jó, hogy csinálunk ilyeneket, már volt, hogy meglátogattunk több kórust, és szerintem ez egy nagyon jó foglalkozás.
1: És melyik volt a kedvenc dalod a ma előadottak közül?
5: Nekem nagyon tetszett a refiseknek a francia énekük. Szerintem mi is átvehetnénk ilyen tudást tőlük.
1: És melyik a kedvenc dalod a saját kórusodból?
5: Szerintem a jazz kánonunk a egyik legszebb dalunk. Amit tényleg mondhatjuk, hogy nagyjából csak mi énekeljük, és szerintem az olyan saját.
6: Én örülök, hogy a református kórus tagja lehetek, mert nagyon jó, és mindenhová elmegyünk, jól szórakozunk, és nagyon tetszett nekem ez a fellépés, és jól szórakoztam, és új barátokat szereztem.
1: És melyik volt a kedvenc dalod azok közül, amiket ma előadtatok?
6: Nekem a Wasserton Schumann volt a kedvencem, még a Milleniumi Óda.
1: A következőkben Selmeci György Milleniumi Óda című művét hallhatjuk a két kórus közös éneklésében.

Közös éneklésre gyűlt össze a Református Talentumiskola és a Kolozsvári Református Kollégium gimnazista kórusa a Talentumiskola tornatermében kedden, május 12-én. Az alkalmon a kórusok megmutatták egymásnak repertoárjuk egy darabját, majd közösen is énekeltek, ahogy ezt az imént hallhattuk is. A találkozó céljáról, illetve a kórusok mindennapjairól Kostyák Júliával, a Református Talentumiskola zenetanárával és Rémán Roland Róberttel, a Kolozsvári Református Kollégium kórusának karnagyával beszélgettünk. A találkozó végén a kórustagokat is megkérdeztük, illetve összeállításunk zárásaként a kórusok közös éneklésében hallhattuk Selmeci György Milleniumi Óda című művét. A riporter Pél Bátkincső volt. A következő percekben pedig a Talentum együttes, amely nem a Talentum iskolához kapcsolódik, egy hangszer Hadd legyek című dalát hallgatjuk.

Egy hangszer, hadd legyek, énekelte a Talentum együttes, és valószínűleg mindannyian lehetünk hangszerek, hogyha megtaláljuk helyünket a zenekarban. Most pedig nézzük a mai napra szóló áhítatot, amelyet Lukács Orsolya tolmácsol.

Mai áhítatunk címe Isten felé fordulás. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Krónikák első könyvének 16. fejezetének 11. verse. A következő percekben Everludis Aldarondo López Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Egy napraforgó mezőn jártam, és elbűvölve láttam, ahogy a virágok a fejükkel követik a napot, ahogy az halad az égen. A tudósok ezt a jelenséget a 24 órás ritmusnak tulajdonítják, ami mint egy belső biológiai óra szabályozza a viselkedésünket. Ez a belső óra segít a napraforgóknak, hogy hajnalban kinyissák a szirmaikat a beporzást végző rovarok előtt, és optimalizálja a fénybefogadását a fotoszintézishez. Ahogy elgondolkodtam, rájöttem, hogy ha az élő Isten felé fordítom arcomat, Istentől világosságot nyerek, és a lelkem megtelik erővel és bátorsággal a világ kihívásaival való szembesüléshez. Amikor tekintetemet Istenre vetem, Istennek prioritást és figyelmet szentelek. Megtanultam, hogy Isten soha nem rejtőzik el előlünk. Arra hív minket, hogy Biblia olvasás, imádság, Isten tisztelet és mások segítése által közel kerüljünk hozzá. Isten ismeri szükségeinket és betölti őket. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek. Példabeszédek 8. fejezetének 17. verse. Ha Isten felé fordulunk, mély, bensőséges kapcsolatba kerülünk vele, amire Isten is vágyik. Isten bőségesen megáld minket. Imádkozzunk! Hűséges Istenünk, segíts mindig rajtad tartani tekintetünket. Amen.

Mindig keresni fogom Isten arcát, mondja ezt Everludis Aldarondo López, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk a kertészekért.

A mai áhítatot Lukács Orsolya tolmácsolta. Ezzel lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adásra legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián, ekkor Ungvári Szende számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Óránként hírekre számíthatnak, illetve meghallgathatják a Határtalant, valamint a tegnapi zenélőköntös rovatunkat is. Déli műsorunkban pedig istentiszteletet sugárzunk, amelyet ma délelőtt rögzítünk a kétágú református templomban, illetve Agnus 35 román nyelvű rovatunk is jelentkezik. Én a nap gondolatával búcsúzom hallgatóinktól csütörtökön mennybe menetel ünnepén. Az apostolok cselekedetei második részének 28. versével búcsúzom. Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, és megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Az ébresztő mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot és meghitt ünneplést kívánok mindannyiuknak. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Grindenő szerint a szociáldemokrata párt kormányon volt, de a jelenlegi gazdasági helyzetért elsősorban Ilija Bolozsán a felelős. Heves dróntámadás érte Kárpátalját. A jövőben kihágásnak minősül a magárendezvényeken túlhangosan szóló zene, ha az megzavarja a környéken élők nyugalmát. 10 éves Kolozsvár magyar gyermekkórusa ünnepi gála műsorral készülnek. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos időnk lesz, most pedig következzenek a részletek. Szörény Grindenő pártelnök szerint a szociáldemokrata párt ugyan nem tagadja részvételét a megbuktatott kormányban, azonban ő úgy véli, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetért elsősorban Ilija Bolozsán miniszterelnök és az általa támogatott gazdaságpolitikák felelősek. A párt országos politikai bürójának ülése utáni sajtótájékoztatón az újságírók azt kérdezték tőle, hogy a szociáldemokrata párt vállal-e felelősséget a jelenlegi helyzetért. Grindenő azt válaszolta, hogy a szociáldemokraták kormányon voltak, ezt nem tagadhatják, és a pártja többször is megpróbálta enyhíteni a kormány gazdasági intézkedéseinek hatásait, azonban javaslatai közül sokat nem fogadtak el. Bolozsán azon vágyaira utalva, miszerint a jelenlegi gazdasági helyzetért a korábbi kormányok, köztük már Csercsolákú kormánya felelős, Grindenő emlékeztetett arra, hogy Románia már a nemzeti liberális kormányok óta túlzott deficit eljárás alatt áll, és Csolákú mandátuma alatt a pénzügyminisztériumot nagyrészt liberális miniszter vezette. Heves dróntámadás érte Kárpátalját. Az orosz hadsereg tegnap délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is, írja az MTI. Ungvár a teljes körű orosz invázió kezdete óta eddig még nem került közvetlen légitámadás alá. A kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője szerint a robbanások következményei nem drasztikusak, a létfontosságú rendszerek működése zavartalan, senki sem sérült meg. A régióban eddig 3 légiriadó volt tegnap. Miroszlán Vilecki katonai kormányzó a hivatalos Facebook oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Több kárpátaljai településen is robbanások hallatszottak, fűzte hozzá a megyevezető, aki későbbre ígért részletes tájékoztatást. A hatóságok szerint a támadás több hullámban zajlik, és fennáll a veszélye annak, hogy az orosz csapások még folytatódhatnak, illetve az éjszaka folyamán rakéta, reggel pedig újabb dróntámadások lehetnek országszerte, írta a Kárpáti Igazszó. Ma délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatóján tegnap Ópusztaszeren. A képviselőház tegnap elfogadta azt a törvénytervezetet, amely szigorúbban bünteti a társadalmi együttélés szabályainak, valamint a közrend és a köznyugalom megsértését. Az új szabályozás szerint kihágásnak számít majd a lakó vagy szociális épületek közvetlen közelében tartott magánrendezvényeken a túlhangos zene használata, amennyiben az zavarja a környéken élők nyugalmát. A rendelkezés elsősorban azokra az eseményekre vonatkozik, amelyeket sátrakban, más idéglenes létesítményekben vagy szabadtéri helyszíneken szerveznek. A tervezet emellett jelentősen emeli a kiszabható bírságok összegét is. A jelenlegi büntetések megduplázódnak, így a szabálysértők 500 és 6000 lei közötti pénzbírságra számíthatnak. A tervezetet a szenátus már elfogadta, a képviselőház döntőházként szavazott róla. Május 16-án 18 órától ünnepi rendezvény sorozattal emlékezik fennállásának 10. évfordulójára a Kolozsvár magyar gyermekkórusa a Farkas utcai református templomban. A 2016-ban a Kolozsvári Magyar Opera és a Communitas alapítvány támogatásával létrejött kórus jubileumi éve a két intézmény kiemelt eseményei közé tartozik. Kolozsvár magyar gyermekkórus az elmúlt években a város meghatározó kulturális közösségei közé nőtte ki magát. Már a kezdeti fellépések során nyilvánvalóvá vált, mennyi tehetséges gyermek él Kolozsváron és környékén. Az együtténeklés nem csak egy kiváló kórust hozott létre, hanem egy összetartó közösséget is, ahol az évek során számos mély és maradandó barátság született. Írja közleményében a gyermekkórus. Takács Aranka kezdettől fogva az alapító és művészeti vezető, Kálló Krisztián és Fábián Apolka pedig karnagyként hétről hétre a gyerekek mentorai. A kórus repertoárjának és tevékenységének fejlődése állandó korepetítor társulását tette szükségessé. Ezt a feladatot a még egyetemista, rendkívül tehetséges Gombos Gergely zongorista látja el. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma többnyire napos idő várható, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel, és az esernyőket is otthon hagyhatjuk. A nap csúcshőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 7 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap. Példabeszédek könyvének 23. részének 17. verse.

0: Jézus így szólt hozzájuk, a tanítványaihoz. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetnie kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 24. részének 46-tól 48-ig terjedő versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedheted egészségéhez.
3: A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
0: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
8: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Ágnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
7: De egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az erdélyi Szilágycsehi Református templom felújítása.
1: Több mint 500 éves a templomnak a hajó része, a központi hajó, ahhoz lett építve 1614-ben egy torony. Aztán majd későbben még bővült a templom egyrészt a déli irányba 1801-ben, illetve északi irányba 1905-ben. És 2013-14 tájékán észleltünk belső repedéseket a templom boltozatán.
0: A Biblia

0: Bibliában különös hangsúlya van jelen a születés és gyermekáldás.
1: A Szentírás korában, tehát az ókorban a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert egyrészt nagyon kívánatos volt minden családban, hogy legyen sok gyermek. Másrészt meg a társadalomban elfoglalt helyük az inkább egyfajta periférikus szerep volt. Nyilván a gyermekek nem úgy szólhatnak bele a dolgokba, nem vehetnek úgy részt a vallási életben. Úgyhogy a Szentírásban bár sokszor említést tesz a Biblia gyermekekről, de nincs úgy kiemelt szerepük, hogy ők formálnák a gondolkodást, hogy formálnák a társadalmat.
0: Országos Vallásolimpia Kolozsvári Református Kollégiumban.
2: A versenyzőknek azt üzenem, hogy itt mindenki nyertes. Persze kicsit elcsépelt ez a mondás, hogy senkinek nincs veszíteni valója, hanem csak nyerni valója van. Nyerünk tapasztalatot, nyerünk új barátságot, egy lépéssel közelebb kerülünk a hűs forráshoz, az Úr igéjéhez, és természetesen egymáshoz. Itt barátságok kötődnek, és lehet, hogy örökké tartó barátságok lesznek.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. Megdöbbentő tragédia rázta meg február elején az erdélyi Szilágycseh református közösségét. Felújítási munkálatok közben összeomlott az 507 éves református templom tornya. Bár emberéletben nem esett kár, a történtek súlyos veszteséget jelentenek a gyülekezet számára, hiszen a romok nem csak a környezetben okoztak károkat, hanem a templomhajó szerkezetét is megrongálták. A történelmi épület jövője azóta is bizonytalan, az újjáépítéshez pedig széles körű összefogás van szükség. Hogy mi vezetett a tragédiához, hogyan élték meg mindezt a helyiek, és mi történt azóta, arról a szilágycsehi református gyülekezet lelkipásztorával, Szilágyi Zoltánnal beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
1: Utóhírként terjedt a hír, hogy február elején, február 3-án egy 500 évesnél idősebb református templomnak a jelentős része, a templom torony dőlt össze, gyakorlatilag mint a Lego hullott össze. Mit kell tudni ennek a templomnak a múltjáról, annak az esemény, ennek a templomnak

0: Kijöttek a szakértők, a statikus mérnökök mondták, hogy most még nem látványos, de valamiféle gond lehet. És az első feltételezés az volt, hogy valószínűleg a talaj minőség miatt a torony mozoghat, és amiatt következnek be ezek a lepedések. Illetve hát nagyon erős volt a nedvesedés a templomban, és szükség lett volna a vízelvezető réteg, vagy a rendszer felújítására, és a tetőszerkezet is olyan volt, hogy azt le kellett cserélni, mert nagyon régi faelemek és rossz minőségű, vagy már most rossz minőségben levő faelemek voltak a tetőszerkezetben, és elkezdődött akkor már 2014-ben egy tervezési munkálat, 2016 tájékára meg is lettek a tervek, és akkor elkezdődtek a pályázati források keresése, mert ez egy hatalmas munka lett volna így összességében. Már akkor körülbelül egy olyan 2-2,5 millió euróra becsülték a tervek alapján a munkálatoknak az összegét, a költségeit. 10 évig nem nagyon sikerült előre haladni semmiben, több pályázati lehetőségben is elbuktunk, és 2024 végén sikerült nekünk egy pályázati szerződést beindítani a Román Nemzeti Örökségvédelmi Intézettel. 2025 elején aztán meg is kötődött a támogatási szerződés, elkezdődtek a konkrét pályáztatási, közbeszerzési eljárások, és ennek következtében aztán november derekától konkrétan elkezdődött a felújítási munkálat. Hát elsősorban a vakolatleveréssel kezdtük, mert egy nagyon vastag cementes réteg vakolat volt a falakon, és azt kellett egyszer eltávolítani, és látni azt, hogy milyen minőségű az alatta levő falazat. És ezek a munkálatokkal jutottunk aztán február elejére oda, hogy a templomtorony ról is körülbelül egy 3-4 méter magasságban leverődött ez a vakolat, és akkor látszódott, hogy egyrészt a fal minőség, a kövek és az építőanyagok kusza hálózatát jelentette, tehát nem egy olyan egymásra épülő rendszerszerű falazat volt, amit én legalábbis elvártam, vagy elképzeltem, és a kötőanyag is eléggé gyenge volt, és néhány nappal az omlás előtt úgy észleltük is a torony belső részén is azt, hogy peregni kezd a kötőanyag. Akkor gyorsan elkészült egy, a kritikus pontokon elkészült egy gerendázatból készített támogatási rendszernek a terve, amit el is kezdtünk azon a nap, amikor már volt az omlás. Belső részén folytatódott volna a templomfal külső megerősítés, vagy a toronyfal külső megerősítése, és kérdés volt, hogy akkor hogyan folytatjuk, tehát azokat a fal elemeket, amik bizonytalannak, mozgónak látszottak, hogy részenként kicseréljük. Ez volt az elképzelés, nem gondoltuk, hogy ennyire veszélyes a helyzet, mert külsőleg nem voltak jelentős repedések, látható repedések a tornyon, hogy indokolná azt, hogy esetleg abban gondolkodnánk, hogy le kell bontani, vagy le kell állítani az egész folyamatot. Na, és hát a szerdai munkafolytatását a torony már nem várta meg, hanem kedden este, úgy 6:45 körül itten idő szerint. Tényleg mindegy kártya vár, tehát kifolyt az a fal réteg a torony alól, és akkor a torony úgy alá zuhant, és aztán kidőlt az úttestre, meg a járdára.
1: Egy járókelő meg is sérült éppen egy helyi rendőr, aki épp azon az útszakaszon haladt.
0: Nagyon nem sérült meg, tehát pont abban az időpontban haladt el a torony előtt, amikor elkezdődött az omlás, ő ezt észlelte, elkezdett szaladni, és a szaladás következtében megbotlott, vagy úgyis ő úgy mondta, hogy a kicsapó levegő áramlat úgy hátulról elkapta, és akkor ellökte, és hát a vállát, a térdét ütötte meg. Hál' Istennek, hogy csak ennyi volt, mert hát egész nap benn volt jó nagy munkacsapat a torony alatt. Következő napra is készültünk ugyanott dolgozni. Jó Isten megőrzött bennünket a tragédiának ettől a részétől.
1: Azonnal megindultak a romok eltakarítási munkálata, illetve a tervezés, az újra tervezés. Mi az, amihez jutottak az elmúlt hónapokban? Most arra már teljesen el sikerült a romokat takarítani, de most már a tervezési szakaszba léptek.
0: Most abban a szakaszban vagyunk, hogy egyrészt próbálják megállapítani, hogy a megmaradt torony alapzat része az milyen minőségű, tehát statikailag mit bír el, maradhat meg, vagy le kell azt is bontani, és teljesen új tornyot kell építeni. Folytatódik a pont a napokban fog jönni egy geós csoport, amelyik a talajmintát vesz újból, hogy lássuk, hogy valóban a talaj mennyire bírja el ezt az épületet, és hogy a megmaradt falrészeken az is kutatás alatt

0: van, hogy mennyire stabilak, tehát mennyire maradhat meg. Miután ezek az adatok meglesznek, azután ezeket összesítve a tervezői csoport elkészíti a torony is két mellékfalnak a felépítésének a terveit. Ebben a fázisban vagyunk most, és jó reménységgel nézünk előre, hogy haladunk. Tehát most eddig ütemtervszerűen tudtunk haladni, az építkezési felügyelet az adott nekünk egy ütemtervet, ami alapján egyszer el kell végezni a romeltakarításnak a terveit, el kell készíteni, utána el kell végezni a romeltakarítást, és most abban az időszakban vagyunk, amit ők kiírtak, hogy induljon a tervezési munka. Szeretnénk azért úgy június közepére, ha meglennének a tervek, mert elég hosszú folyamat az engedélyeztetés, és miután az engedélyeztetés is meglesz, konkrétan akkor tudunk újból visszakapcsolódni a forráskereséshez, az eddigi szerződés felújításához. Valószínűleg nem lesz elég az a 2 millió eurónyi összeg, ami le volt szerződve a Nemzeti Örökségvédelmi Intézettel, mert csak egy újabb épületrészt is kell építeni, és ezért továbbra is keresünk még forrásokat.
1: Nagyon sok közösség mozdult meg az első napokban, bejárt az országot a hír, illetve mi az, amire igazán nagy szükség van a következő időszakban, egy újabb gyűjtésnek az időszaka kell, hogy elkezdődjön, amiben akár a beregszászi kárpátaljai gyülekezetek is, magánvállalkozók is csatlakozhatnak.
0: Egyrészt nagyon jó volt az érezni, hogy nem maradtunk egyedül, mert az első reakció az volt, hogy mi lesz tovább, tehát hogy hogyan lehet tovább menni, a gyülekezet is megdöbbent, és hát megijedtünk valójában, mert ez egy olyan kihívással vált előttünk, amire mi anyagi erőkből nem tudjuk a megoldást biztosítani. És igen, továbbra is szükség van a gyűjtésekre, a támogatásokra. Szépen gyűlt az eddigiekben, úgy a magyarországi, mind az itteni gyülekezetek, közösségek, vállalkozók részéről, de még sok pénzre van szükségünk. És ebben tudnának mondjuk Kárpátalján is segíteni, az, hogy konkrétan meglegyen nekünk az anyagi háttér, amivel ezt a tornyot vissza lehet építeni. A közösség ragaszkodik hozzá, szeretné, nagyon hiányzik. Tartjuk mi az istentiszteletet a művelődési házban, de azért az nem az a légkör, nem az a környezet, amelyhez hozzá vagyunk szokva. Ikonikus és jellegzetes épülete volt a városnak ez a torony, és ez is úgy hiányzik a városképből, tehát nem csak a reformátusok ragaszkodnak hozzá, hanem az egész város közössége.
1: Nagyon szépen köszönjük, elfogadta a felkérésünket, és beszélgethettünk a témáról. Sok erőt és áldást és kitartást kívánunk a következő hetek, hónapokhoz.
0: Köszönjük mi is az érdeklődést és a támogatásokat is, és kérjük azt, hogy imádkozzanak is érettünk. Mi éreztük akkor az első napokban és utána is, hogy a testvérek, tehát a református és más vallású testvérek is imádságban hordoznak bennünket, és hiszük azt, hogy a Jóisten, aki adta nekünk ezt a próbát, az nem hagy magunkat egyedül, és így az embereken, a hívő közösségen keresztül is vezet és segít bennünket. Te áldás békességet kívánok!
1: Áldás békességet!
2: Az elmúlt percekben Szilágyi Zoltánnal, az erdélyi Szilágycsehi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Az anyaország. A Bibliában különös hangsúllyal van jelen a születés, a gyermekáldás. Az apáról fiúra öröklődő családi hagyományok említése többször felfedezhető a Szentírásban. Különleges gyermekek életútjáról is olvashatunk, akikből később király vagy vezető lett, de azt is megtudhatjuk, hogy abban az időben egy ma tinédzsernek számító fiatal már felnőtt volt. A lányok férjhez mentek, és hamarosan gyermekeknek adtak életet. A legkisebbek nevelésére, oktatására pedig már létezett egy kezdetleges iskolarendszer is. Mindenről Németh Áron lelkipásztorral, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyetemi docensével beszélgetünk, a riporter Tótemese.
1: Hogyan jelennek meg egyáltalán a gyermekek a Bibliában? Mert sok gyerek van a Bibliában, azt tudjuk.
2: Igen, a Szentírás korában, tehát az ókorban a gyermekeknek egy érdekes státuszuk volt, mert egyrészt nagyon kívánatos volt minden családban, hogy legyen sok gyermek. Másrészt meg a társadalomban elfoglalt helyük, az inkább egyfajta periférikus szerep volt. Nyilván a gyermekek nem úgy szólhatnak bele a dolgokba, nem vehetnek úgy részt a vallási életben. Úgyhogy a Szentírásban bár sokszor említést tesz a Biblia gyermekekről, de nincs úgy kiemelt szerepük, hogy ők formálnák a gondolkodást, hogy formálnák a társadalmat. Amikor viszont említi a Biblia gyermekeket, akkor azoknak a gyermekeknek általában van valamilyen különleges szerepük, funkciójuk, feladatuk, úgyhogy nagyon szép, kedves történetek kapcsolódnak sokszor kisgyermekekhez, mind az Ószövetségben, mind pedig az Új Szövetségben.
1: Mondta, hogy ugye nyilván nem szólhatnak bele a gyermeki mi voltuknál fogva ott az események folyásába, történéseibe, mégis nagyon jelentős az ő személyük a családok életében, hiszen nem tudom mennyire érzékelteti ezt a Biblia, valószínűleg nagyon erőteljesen hangsúlyt helyez erre, hogy ők a jövő zálogai.
2: Így igaz, és ez az ókorban talán még fontosabb volt, vagy nagyobb hangsúlyt kapott, mint mondjuk a mai korban, hiszen az akkori viszonyok, akkori orvosi ismeretek mellett nyilván a gyermekhalandóság sokkal gyakoribb volt. Tehát, hogy egy családnak biztosított legyen a jövője hosszú távon, ezért igazi kincs, igazi ajándék volt, ha gyermek születik. Ezen belül különösen nagy értéke volt a fiú gyermeknek, hiszen ugye ők örökölték a családnak a tulajdonát, hogyha volt házuk, vagy jószágaik, földjük. Ez apáról fiúra szállt. Úgyhogy minél több gyermek volt, annál inkább biztosított volt az, hogy egy család hosszú távon fennmarad. Ezzel magyarázható egyébként az is, hogy az ószövetségi korban például még megengedett volt, a Biblia sem csinál ebből különösebb problémát, hogy egy férfinek több felesége legyen, tehát a poligámia. Ugye ez is azt biztosítja tulajdonképpen, hogy nagyobb számú legyen a család, több gyermek szülessen, és így biztosított legyen az, hogy a föld, a tulajdon az ott maradjon a család birtokában, és apáról fiúra öröklődjön.
1: Ugye elfogadott, mi több kívánatos volt a gyermek jelenléte, születése a családban, ugyanakkor azt is el kellett fogadniuk, nem úgy, mint a mai világban, hogyha egy nőnek nem lehetett gyermekkel, tehát a meddőséget.
2: Igen, el kellett fogadniuk, de azért ezt nem szívesen tették, ez egy óriási csapás volt, pont az előbb említett okok miatt. Egy nőnek, egy asszonynak, egy feleségnek a státuszát, a társadalmi rangját részben az is megadta, hogy hány gyermeket, vagy hány fiú gyermeket szült egy családban. Úgyhogy aki meddő volt, akinek nem lehetett gyermeke, az ezt nagyon komoly csapásként érte meg. Sokszor Isten büntetésének gondolták ezt, hogy valami miatt az Isten nem engedi, hogy abban a családban gyermek szülessen. Éppen ezért vannak azok a történetek, amikor egy meddő asszony, akár idősebb korában, mégis gyermeket kap az Úrtól, mégis gyermekáldás lesz. Úgyhogy sokszor a meddőség inkább, még inkább kihangsúlyozza azt, hogy ha ennek ellenére aztán születik egy gyermek, abban mennyire az Isten keze van, mennyire ajándék. Több ilyen történet is van, Ábrahám és Sára nagyon idős korban.

0: Ábrahámnak annyi utóda lesz, mint a tengerpartján a homok, vagy mint az égen a csillag. Ehhez kellett legalább egy fiúgyermek, és lett is, amit időskorban kaptak meg. De ott van egy másik szép történet, amikor az Ószövetségben egy Anna nevezetű asszony sokáig imádkozik, hogy legyen gyermeke. Nem lehet neki, de felmegy a templomba, és addig könyörög, amíg végül is megkapja ezt az ajándékot, és az ő gyermeke lesz az a Sámuel, aki aztán Izrael népének egyik leghíresebb, nevezetesebb prófétája lesz, aki aztán fölkeni Izrael első királyát. Hát azt lehet mondani, hogy ez a sokáig meddő gyermektelen asszony, miután megkapja ezt a kisfiút, utána egy olyan gyermekkel, egy olyan személlyel gazdagodik Izrael népe, aki aztán hosszú távon meghatározza ennek a népnek a sorsát.
1: Nyilván az akkori korok és a Biblia patriarchális szemléleténél, rendszerénél fogva jobban örültek a fiú gyermeknek, de azért a lányoknak is, ugye, vigasztaljon már meg.
0: Hogyne, számon tartották a leányokat is. Vannak leánygyermekek, akikről olvasunk a Szentírásban, például az Új Szövetségben, amikor Jairus lánya meghal, látjuk az édesapát, hogy mennyire kétségbe esett, hogy ezt a leánygyermekét elveszítheti, és akkor Jézushoz fordul segítségért, és akkor Jézus elkíséri az édesapát haza, meglátogatja ezt a halott kislányt, és egy szép feltámasztás történetet olvasunk itt a Szentírásban, hogy ez a kislány mégis aztán életre kel. Van szó az Ószövetségben arról is, hogy folyik a küzdelem azért, hogy leányok is örökölhessenek. És nagyon érdekes, hogy ez a próbálkozás aztán sikerrel jár. Tehát a Szentírásban olvasunk arról, hogy az az ősi szokás, hogy apáról fiúra száll a föld, ez egy történetben, egy kivételes esetként mégis megváltozik, és akkor leányok is örökölhetnek apai tulajdont.
1: Most van-e olyan kisgyermek, vagy vannak-e olyan kisgyermekek a Bibliában, akiknek azért ugye az életútját nagyjából végigkíséri valamilyen oknál fogva a Biblia? Tehát, hogy mondjuk a gyerekkoráról is kicsit bővebben említést tesz.
0: Igen, van több is. Ószövetségi történetek közül talán említhetjük Mózest, akinek ismerjük a születés történetét. Igazából sok mai kisgyerek is Mózes kosárban éli át első napjait, heteit. A születésének a különleges körülményei, az, hogy ő életben maradhatott, pedig akkor Egyiptomban egy zsidó gyermek igazából nem születhetett volna meg. Ahogyan ő bekerül a fáraó udvarába, és aztán ott hatalmas karriert fut be, és lesz az a személy, aki aztán Izrael népét kihozza Egyiptomból. Szintén az Ószövetségből talán József történetét említhetjük, Józsefnek az életútját is hosszú fejezeteken keresztül végigkísérhetjük. Ugye az ő történetében a gyermekkori, fiatalkori esemény, amit említ a Biblia, az, hogy ő álmokat lát, és a testvérei ezért megutálják, mert hogy ezek az álmok arról szólnak, hogy neki az Isten különleges sorsot szán, és majd a testvérei, sőt a szülei fognak meghajolni előtte. A testvérei próbálják őt ezért eltávolítani az útból, de végül is, ahogy a maga József fogalmazza meg ezt felnőtt korában, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten jóra gondolta azt fordítani. Ugye József lesz az, aki ugyancsak Egyiptomba kerül, és a fáraó melletti első ember lesz, és a saját családját tulajdonképpen megmenekíti az éhínség idején. Új szövetségi történetek közül nyilván Jézus az, akinek a születés története, Lukács evangéliumában néhány gyermekség történet is szerepel, tehát a születésén túl például az, amikor őt bemutatják a templomban 8 napos korában, illetve amikor 12 éves korában a szülei elviszik a jeruzsálemi templomba, és ott ámulatba ejti az idősebb tanítókat, mestereket, hogy milyen tudással, bölcsességgel rendelkezik már 12 évesen. Holott jó tudni azt, hogy Izrael népe körében a 13 éves kor az a határ, amikor vallási szempontból nagykorúnak számít, egy gyermek átlép egy másik státuszba. Úgyhogy ezért van az, hogy a történetben Jézus még ez előtt, a 13 éves kor előtt már bizonyítja azt, hogy mennyire járatos az Isten dolgaiban. Sámuelt említettem már, róla szintén sok mindent tudunk ugye a születés történetéről, illetve arról, hogy utána gyermekként bekerül

0: a sílói szentélybe éli főpap mellé, és emellett az idős bölcs pap mellett tanulja meg azt, hogy ő hogyan kommunikáljon Istennel, hogyan tanítsa majd a népet, és hát ő így lett aztán híres proféta Izraelben.
1: Meddig gyermek a gyermek a Bibliában? Tehát egy 18 éves az még gyermek a Bibliában?
0: Ezek a határidőpontok, ezek sokkal korábbiak, mint a mai korban. Éppen ez a 12-13 éves kor tulajdonképpen már a felnőttségnek a határa. A leányzók körülbelül ebben az időben mentek férjhez, 12-13 évesen, és nagyon hamar szültek is aztán gyermekeket. A fiúk ugye szintén ezen 13 éves korral válnak nagykorúvá vallási értelemben, tehát innentől kezdve nekik is úgy kell kötelezően részt venni mindenféle vallási eseményen, illetve eleget kell tenni a vallási kötelezettségeknek, ahogyan egy felnőtt férfinek. Tehát ez már 13 éves kortól aktuális. Illetve az oktatásuk, a tanításuk, az is jóval korábbi időponttól kezdődik. Ugye nálunk a 6-7 éves kor az, amikor iskolába kerülnek a gyermek, ott már igazából 4 éves kor körül egészen komolyan oktatták a zsidó kisfiúkat elsősorban, de a kislányokat is valamennyire. Ez családi köteléken belül kezdődik ez az oktató-nevelő munka, de hát valamilyen kezdetleges iskolarendszer tulajdonképpen volt már a bibliai korban is, és hát ahogy időben haladunk, ugye az új szövetségi korban már beszéltünk arról, hogy a zsinagógák hatáskörében, vonzáskörében ott működik egyfajta oktatás, de fiatalabban már bekerülnek oda a gyerekek, mint mondjuk nálunk az iskolában.
2: Németh Áron lelkipásztorral a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyetemi docensével beszélgettünk.

0: Erdély. A kolozsvári református kollégium szervezte meg idén a protestáns felekezetek országos olimpiáját május 7-e és 9-e között. A versenyt május 7-én nyitották meg a Farkas utcai templomban. A szervezők a versenyfeladatok mellett kulturális, hit és közösségépítő programokkal is várták a diákokat. A verseny programját Telegdi István, a Kolozsvár Református Kollégium iskola lelkésze ismertette, Péter Csaba a kollégium vallástanára pedig a verseny jelmondatáról beszélt. Továbbá Nagy Enyedi, a kolozsvári és az aranyosegerbegyi diákokat és felkészítő tanárukat kérdeztük az országos részvételről.
1: Kolozsváron a Református Kollégiumban szervezik idén a protestáns felekezetek országos olimpiáját május 7 és 9-e között. A versenyfeladatok mellett a diákokra kulturális, hit és közösségépítő programok is várnak.

0: a 3 nap során. A programot Teregdi István, a kollégium iskola lelkésze ismertette.
1: Programunk az most kezdődött el a nyitó alkalommal. Igazából ma este még egy utolsó ismétlés van, az utolsó, hát nem is tudom, 100 méterre vagy 10 méter már, a utolsó 10 méteren. Holnap reggel 9 órától ifjúsági áhítattal kezdünk, 10 és 13 óra között fog zajlani az írásbeli, 3-ig ebédszünet. Ebédszünet után lesz egy interaktív városnézés külön az 5-8 osztályosoknak és külön a licistáknak, és 17:30-tól orgona és trombita koncertre kerül sor az Evangélikus Pietáti templomba, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Ezt követően pedig vacsora után pedig Marosán Csaba előadó estjére kerül sor, majd azt követően a Részharang táncsoport előadására és egy élőzenés táncházra, szombaton pedig miután körbejárjuk a belvárost, meglátogatjuk a Szent Mihály templom tornyát, fel lehet majd menni az időjárás függvényében. Ezzel párhuzamosan pedig, ez kisebb csoportokban fog zajlani, ifi programok lesznek a Diákpresbitérium szervezésében. Végül pedig szombaton 12 órától kerül sor a záró alkalomra a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.
0: Péter Csabát, a kollégium vallástanárát a verseny jelmondatáról kérdeztük.
2: Miért ezt választottuk? Igen, ennek két oka van. Az egyik természetes az ige mondani valója, a másik pedig egy nagyon-nagyon személyes dolog. Az ige mondani valója az egyértelmű, hogy ahogy a szarvas kívánkozik a hűs forrásvízre, az élő vízre, úgy kívánkozunk mi is Isten igéjére. A másik, a személyesebb, az egy nagyon-nagyon jó barátomnak, itt most elmondhatom, Kisboton grafikusnak, a csodálatos alkotása, egy üvegberakás, egy szarvas. Neki ez a visszatérő motívuma, a szarvas motívum, és így a kettő együtt adta az ötletet, hogy az idei olimpia jelmondata és logója a szarvas legyen, és természetesen ennek van egy harmadik vetülete is, hiszen magyar motívum a csodaszarvas legendája, úgyhogy ez a három az, ami adta ezt a tényleg mindenki által nagyon megkedvelt motívumot. A 42. Zsoltár második verse a szarvas és a csodaszarvas legendája.
3: És milyen érzés, hogy idén itt került megrendezésre az országos szakasz?
2: Ez egy, mondhatni azt, egy várva várt alkalom. 12 évvel ezelőtt szerveztük, én akkor kerültem első évben a kollégiumba tanárnak. A másik az, hogy évről évre ott voltam az olimpián, akár központi bizottságban, akár csak egyszerű kísérő tanárként. A tavaly pedig már nagyon körvonalazódott, hogy mivel mi szerveztük a református kollégiumok közötti bibliaismereti vetélkedőt, akkor azt súgták a fülünkbe, hogy az a főpróba az országos olimpia megszervezésé. Tehát ezt már tavaly februárban tudtuk, hogy valószínű, hogy miénk lesz. Nagyon vártuk az alkalmat, nagyon tudtuk azt is, hogy egy felelősségteljes feladat, egy nagyon nehéz munka, hiszen az utóbbi 3 hétben itt nagyon sokat dolgozott egy nagyon lelkes, nagyon kitartó és nagyon összetartó csapat, akikkel ezt sikerült Isten segítségével megszerveznünk.
3: És mit üzen a versenyzőknek?
2: A versenyzőknek azt üzenem, hogy itt mindenki nyertes. Persze kicsit elcsépelt ez a mondás, hogy senkinek nincs veszíteni valója, hanem csak nyerni valója van. Nyerünk tapasztalatot, nyerünk új barátságot, egy lépéssel közelebb kerülünk a hűs forráshoz, az Úr igéjéhez, és természetesen egymáshoz. Itt barátságok kötődnek, és lehet, hogy örökké tartó barátságok lesznek.
0: Eljutni egy verseny országos szakaszára nagy teljesítmény. A vallásolimpia résztvevő diákjait és vallástanárait kérdeztük az élményről.
4: Kerekes Dávid vagyok, Nagyenyedről érkeztem, és itt lenni az országos szakaszon, hát nem azt mondom, hogy most már megszoktam, de mindig örömmel és nagy felkészültséggel jövök ide, ugyanis már negyedjére jutottam el ide. Rengeteg előkészület kell ehhez, hogy eljusson az ember egy országos szakaszára egy versenyének, és hát főleg ennél a versenynél, ennél az olimpiásznál úgy érzem, hogy nem csak az emberi erő szükséges ehhez, hanem egy isteni beavatkozás is.
3: És hogyan készültél?
4: Megvannak adva a történetek, amikből tanulnunk kell, és nem elég magát a történetet megtanulni, hanem az egészet látni egyben. És talán ez a legnehezebb része, hogy mégis, hogyha kiragadnak nekünk a tételbe egy történetet, akkor azt úgy tudjuk leírni és visszaadni, hogy a körülötte lévő szövegkörnyezetet is bele tudjuk vonni, és nem csak a kiragadott részt.
3: És mit vársz ettől a szakasztól?
4: Igazából nagy elvárásaim nincsenek. Én leginkább azért jöttem, mert hetedikes voltam, amikor először jelentkeztem erre a versenyre, és azóta úgy érzem, hogy itt a helyem, és elvárások nélkül jövök ide, és tényleg szeretetből és örömből.
3: És gondolom, hogy a hit fontos szerepet játszik az életedben, hogyha így beszélsz erről a versenyről, mit jelent pontosan a te életedben?
4: Igen, már kiskorom óta olyan családban nőttem fel, ahol a hit nagyon nagy szerepet játszott a családi életünkben is, és még mindig számomra egy nagyon meghatározó dolog, mert tudom, hogy magamtól nem lehetnék itt, és magától az ember nem tud olyan dolgokat tenni, mint amikor ott van vele Isten, és számomra ez a hit.
5: A református kollégiumból jöttem, Sipo Zsuzsa Dorka vagyok, 9. A-osztályos tanuló a teológiából. Számomra ez egy nagyon érdekes út volt, egy nagyon jó tapasztalat. Sok mindent tanultam, és nagyon várom, hogy mi lesz az országosan, hogy milyen érzésekkel fog eltölteni, hogy milyen emberek lesznek, és hogy miket tanulhatunk majd.
3: Hogyan készültél a versenyre, illetve hogyan készültél tovább az országos szakaszra?
5: Hát nagyon sokat segített a vallástanárom megérteni a történeteket. Próbáltam nem csak bemagolni és megtanulni a történeteket, hanem megérteni ezek jelentését és fontosságát, és ebben tényleg nagyon sokat segített a tanárom.
3: És van-e esetleg egy kedvenc történeted, akár a felhagyottakból, vagy úgy amúgy?
5: Mindegyik történet különleges szerintem. Samuel elhívása nagyon közel áll a szívemhez, mert egy egyszerű fiúból lett Isten egyik szolgája, de a Zsoltárok könyve a kedvencem szerintem. Ez az, amiből nagyon sokat tanulhatunk, főleg mi fiatalok.
3: És mit jelent a hit a hétköznapi életedben?
5: A hit szerintem egy biztonság, ami megvéd minket a mindennapok terhétől, és elvezet egy úton, ami ismeretlen, de csodálatos.
3: És rátérnék a közelgő pünkösre, hogy esetleg van-e valamilyen különleges jelentése neked a pünkösnek az életedben?
5: Mindenképp, mert emlékeztet arra, hogy mik történtek, és Jézus mennyi mindent tett értünk, amíg felment a mennybe. Minden évben erre emlékezhetünk ezáltal.
3: Milyen érzés itt lenni az országos szakaszon? Milyen volt a felkészítés a gyerekeknek?
6: Az aranyos-egervegyi iskolából jöttünk, a gyerekek, a lányok tovább jutottak, de Tordai Jóska Miklós Elméleti Liceumból is voltak a megyei szinten, szép eredménnyel. Most velük vagyok, nagy öröm volt, minden esztendőben tényleg örömmel tavasztalom, hogy mindig van jelenkező, lelkesek, és gyönyörű velük együtt dolgozni, és megélni ezeket a pillanatokat.
3: Mondtok kérlek ti is két gondolatot, hogy milyen nektek itt lenni az országos szakaszon.
7: Egy új esély, lehetőségek és nagy-nagy megtiszteltetés.
8: Tényleg nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. Nagyon örülök, hogy átjutottam az országos olimpiára is, vallás olimpiára. Remélem még az életben lesznek ilyen események.
9: Országos vallásolimpiát szerveztek a Kolozsvári Református Kollégiumban, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Magyarország konstruktív tartózkodása mellett fogadták el a B9 csúcs találkozó záró nyilatkozatát. Green Daniel szerint a szociáldemokrata párt ugyan kormányon volt, de a jelenlegi gazdasági helyzetért elsősorban Ilija Bolozsán a felelős. Heves dróntámadás érte Kárpátalját. A világörökség része lehet a magyar turizmus atya által feltárt cigánybarlang. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos lesz az idő, most pedig következzenek a részletek. A bukaresti kilencek és az északi NATO szövetségesek vezetői a Kotrocsény palotában tartott tegnapi csúcs találkozójuk után kiadott közös nyilatkozatukban kiálltak az igazságos és tartós ukrajnai béke mellett, amelynek a nemzetközi jogon és szilárd hiteles biztonsági garanciákon kell alapulnia. Magyarország konstruktív tartózkodást tanúsított a záró nyilatkozat aláírásakor, meghagyva a lehetőséget, hogy a dokumentumban szereplő nyelvezet jövőbeni használata ügyében Magyarország új kormánya dönt. A román elnöki hivatal által közzétett nyilatkozat szerint a bukaresti találkozó a biztonsági és védelmi együttműködés elmélyítését szolgálta a NATO keleti szárnyán. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a Fekete-tengertől a Balti-tengerig, illetve az északi és a sarkvidéki régiókig egyetlen összefüggő stratégiai védvonal húzódik. A transatlanti kötelék továbbra is kollektív biztonságunk gerince, hangsúlyozták a dokumentum aláírói. A közös állásfoglalás szerint Oroszország a legjelentősebb és legközvetlenebb hosszú távú fenyegetés. Szorin Grindjánó pártelnök szerint a szociáldemokrata párt ugyan nem tagadja részvételét a megbuktatott kormányban, azonban ő úgy véli, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetért elsősorban Ilija Bolozsán miniszterelnök és az általa támogatott gazdaságpolitikák a felelősek. A párt országos politikai bürójának ülése utáni sajtótájékoztatón az újságírók azt kérdezték tőle, hogy a szociáldemokrata párt vállal-e felelősséget a jelenlegi helyzetért. Grindjánó azt válaszolta, hogy a szociáldemokraták kormányon voltak, ezt nem tagadhatják. És a pártja többször is megpróbálta enyhíteni a kormány gazdasági intézkedéseinek hatásait, azonban javaslataik közül sokat nem fogadtak el. Bolozsán azon vágyaira utalva, miszerint a jelenlegi gazdasági helyzetért a korábbi kormányok, köztük Márcsér Csolákú kormánya felelős, Grindjánó emlékeztetett arra, hogy Románia már a nemzeti liberális kormányok óta túlzott deficit eljárás alatt áll, és Csolákú mandátuma alatt a pénzügyminisztériumot nagyrészt liberális miniszter vezette. Az orosz hadsereg tegnap délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról is, írja az MTI. Ungvár a teljes körű orosz invázió kezdete óta eddig még nem került közvetlen légi támadás alá. A kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője szerint a robbanások következményei nem drasztikusak. A létfontosságú rendszerek működése zavartalan, senki sem sérült meg. A régióban eddig 3 légi riadó volt tegnap. Miroszláv Vilecki katonai kormányzó a hivatalos Facebook oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Több kárpátaljai településen is robbanások hallatszottak, fűzte hozzá a megyevezető, aki későbbre ígért részletes tájékoztatást. A hatóságok szerint a támadás több hullámban zajlik, és fennáll a veszélye annak, hogy az orosz csapások még folytatódhatnak, illetve az éjszaka folyamán rakéta, reggel pedig újabb dróntámadások lehetnek országszerte, írta a Kárpáti Igaz Szó. Ma délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatóján tegnap Opusza szeren. UNESCO világörökségi várományos lett a Bihar-hegység mélyén található Semsei régi nevén cigánybarlang, amelyet még Cárán Gyula, a magyar turizmus atyaként számon tartott párciumi természetjáró tárt fel. A Román Kulturális Minisztérium által benyújtott jelölést április közepén iktatta az UNESCO világörökségi központja. Miután a Nemzeti Örökségvédelmi Intézet és a Nagyváradi Körösvidéki Múzeum elkészítette a helyszín tudományos dokumentációját. A kizárólag kutatók számára hozzáférhető barlang falain több tízezer éves őskori rajzok maradtak fenn, amelyek a szakemberek szerint Kelet-Európa legjelentősebb paleolitikus leletei közé tartoznak. A Vasas kőfalvához tartozó Biharmagura falu közelében, a Szegyest völgyében található Semsei, régi nevén Cigánybarlang, sokáig nem számított különösebben látványos turista célpontnak. A bejárati szakaszban alig találhatók csepp kőképződmények. A járatok egy részét aktív vízfolyás alakítja, a mélyebb részeket pedig szifonok, omlások és agyagos termek teszik nehezen megközelíthetővé. Éppen ez az elszigeteltség és a barlang sajátos mikroklímája járult hozzá ahhoz, hogy a belső járatok szinte érintetlenül őrizzék meg a paleolitikus ember nyomait. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire napos idő várható, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel, és az esernyőket is otthon hagyhatjuk. A nap csúcshőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 7 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Füstöstót Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap. Példabeszédek könyvének 23. részének 17. verse.

0: Jézus így szólt hozzájuk, a tanítványaihoz. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetnie kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 24. részének 46-tól 48-ig terjedő versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum,
4: világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264-44-19-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
6: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
7: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
6: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
8: Zenélő köntös.
9: Nagyi Bolya komoly zenei rovata.
10: Köszöntöm a Zenélő köntös kedves hallgatóit. Tény, és azt hiszem jó lelkiismerettel és szerénységem ellenére mondhatom, hogy az általam ismert zeneszerzők közül egy sincs, aki ilyen intenzív és mély érzelmekkel közelednék az egyházi zenéhez. Írta Liszt Ferenc a Weimari nagyhercegnek, és azért idéztem levelét, mert a Liszt sorozatunk pünköst havára eső része a zeneszerző vallásos lelkületében nyújt be pillantást. A témába vágó emlékezéseket és vallomásokat idézek fel a zeneszerző életének különböző fejezeteiből, és mivel május ugyanakkor az anyák napjának hónapja is, a zenei példákat az Ave Maria szöveg Liszt általi feldolgozásaiból válogattam. Liszt vallásos lelkületének kialakulásában döntő szerepe volt azoknak az eseményeknek, amelyek kiváltságtudatot ültettek el benne. Nem sokkal azután, hogy a gyermek megfogant, kezdetét vette az a csodálatos égi jelenség, amelyet Honoré Flaugergue francia csillagász fedezett fel 1811 márciusában, nagy üstökös néven emlegették, és rendkívüli dolgokra hivatott ember születésének előjelét látták benne. Liszt anyja a jóslatot komolyan vette, fiának is elmondta, akiben mélyen gyökeret vert és egész életében megmaradt. Liszt Ferenc gyenge és beteges gyermek volt, és mivel a csecsemő halálozás nagy arányszámú volt, szülei védőoltást adattak be neki, ami akkoriban igen radikális eljárásnak számított. Apja a következőket jegyezte fel. Miután beoltották, a fiú egy ideig hol ideges fájdalmaktól, hol láztól szenvedett, mely nem egyszer életét is veszélybe sodorta. Második vagy harmadik évében egyszer már holtnak is hittük és megrendeltük koporsóját. Ez a nyugtalanító időszak 6 éves koráig tartott. Liszt egyébként egész életében hajlamos maradt a hirtelen lázruhamokra és váratlan rosszul létekre.

Liszt 1846-ban született Ave Maria feldolgozását hallottuk Paolo Crivellaro és a Svájci Rádió énekkara előadásában, vezényelt Diego Fasolis. Apja, aki valamikor ferences szerzetesként a papi hivatásnak akarta szentelni életét, megismertette Liszttel a katolikus vallás szimbolikus rítusait, és megmutatta neki azt a helyet a ferencesek kolostorában, ahol az első vallásos élményét átélte. Liszt azt is tudta, hogy nevét Assisi Szent Ferencről kapta. Fia tehetsége iránti felelősségérzetből Liszt Ádám a gyermeket megfelelő mesterekkel akarta tanítatni, másfelől a világnak is meg akarta mutatni. Ezért beláthatatlan hosszúságú turnék vették kezdetüket. A serdülő Liszt Ferencet egyre jobban nyomasztotta a csoda gyerek szerep. Inkább lettem volna bármi a világon, mint nagy urak szolgálatában álló muzsikus, akit lenézőleg megfizetnek, mint valami bűvészt, vagy a tudós kutyát, Monitót, írta apja halála után 10 évvel. Lelki válságából a vallásban keresett kiutat, személyiségével összhangban, perzselő hőfokon. Gyakran tértem nyugovóra abban reménykedve, hogy nem ébredek többé ezen a világon, emlékezett vissza. Arra vágyott, hogy pap lehessen. Apja ellenezte, és így érvelt. A te mesterséged a muzsika. Az igaz művész útja nem távolít el a vallástól, egyesítheted egy pályán a kettőt. Szeresd Istent, légy jó és őszinte, hogy egyre magasabbra hágj a művészetedben. Te a muzsikáé vagy, nem az egyházé.

Az elhangzott Ave Mariát Liszt az 1860-as években komponálta, amikor meghiúsult a Karolinzu Sein Wittgenstein hercegnővel kötendő házasságának kísérlete, Dániel fia meghalt, és lánya Blondine is elhunyt. A művet Die Glocken von Rom, vagyis Róm.

római harangok néven is ismerik, mi Balázs János előadásában hallottuk. Apja 1827-ben bekövetkezett halála után, anyja is Párizsba költözött, Liszt felhagyott a nyilvános zongorázással, és megélhetésüket zenetanárként biztosította. Tanítványa lett 10. Károly kereskedelmi miniszterének szépséges 17 éves lánya is, aki iránt hamarosan szenvedélyes érzelemre lobbant. A zongoraleckéket felügyelő anyát annyira elbűvölte Liszt személyisége, hogy a fiatalok joggal remélhették, hogy pártolni fogja szerelmük házasságban való kiteljesedését. Ám a hölgy váratlanul elhunyt, az apa pedig rangon alulinak tartotta a kapcsolatot, és Lisztet igen megalázó módon kitiltotta házukból. A kényszerű elválásba a lány, Caroline de Saint-Cricq, belebetegedett, Liszt pedig idegösszeroppanást kapott, és vallásos önkívületbe esett. Naponta gyúnt, és több órán át térdepelt a Saint-Vincent de Paul templom kövén. Felvételét kérte a papi szemináriumba. Gyóntató papja Bardin abbé beszélte le szándékáról. Korának szellemi vezetőjeként ő indította el Lisztet azon a keresési úton, amely Lamonné abbé és Saint-Simon tanain keresztül vezetett el végül a hit megélésének személyes formájáig. A következő Ave Maria tisztelettel adózik a témának, ugyanakkor megmutatja, hogy ezt korának legnagyobb zongoristája írta.

Philip Thomson előadásában hallottuk Liszt Ferenc Desdur Ave Mariáját. 1856-ban az esztergomi mise betanítása miatt Liszt hosszabb ideig tartózkodott Magyarországon, ekkor kérte felvételét a Ferencesek világi rendjébe. A pesti ferencesek Lisztet 1857-ben fogadták konfráterükké, a szekszárdi August Antallal és Karácsonyi Guido gróffal egyszerre. 1865-ben felvette a négy alsóbb egyházi rendet, ami kisebb liturgiai szolgálatokra is feljogosította. Ettől fogva mindig reverendát viselt, kívánsága szerint ebben is temették el. Így vallott: beléptem az egyházi rendbe, de semmi esetre sem a világ iránt táplált megvetésből, vagy még kevésbé, mert rávontam a művészetre. A katolicizmushoz való vonzalmam a gyermekkorom óta jelen van, és mára állandóan jelenlevő és uralkodó érzés lett. Kolostori szállásán a Madonna del Rosarión 9. Pius pápa is meglátogatta, és kedves palesztrinájának nevezte, akihez hasonlóan Liszt is szívesen lett volna karnagy a Vatikánban. Tanulmányozta a palesztrina stílusát, valamint a gregórián zenét, mert tervei közt szerepelt az egyházi zene megreformálása. De a történelmi helyzet nem tette lehetővé a megújulást. Beszédes számadat, hogy a Humphrey Sherde által 1966-ban összeállított jegyzékben 65 eredeti egyházi kórusmű szerepel. Mielőtt befejeznénk a műsort, illendő megemlíteni Liszt legismertebb egyházi műveit is. Ezek a Krisztus oratórium, a Via Crucis Passio, az esztergomi mise, a magyar koronázási mise, a szekszárdi mise, vagy másképpen férfikari mise, és a Szent Erzsébet legendája.

0: Philip Thompson előadásában Liszt 1881-ben komponált Ave Mariája hangzott el. A Liszt Ferenc sorozat harmadik része ezzel véget ért. A viszonthallásra.
1: Zenélő köntös.

0: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Grindelnő szerint a szociáldemokrata párt kormányon volt, de a jelenlegi gazdasági helyzetért elsősorban Ilija Bolozsán a felelős. Heves dróntámadás érte Kárpátalját. A jövőben kihágásnak minősül a magárendezvényeken túlhangosan szóló zene, ha az megzavarja a környéken élők nyugalmát. 10 éves Kolozsvár magyar gyermekkórusa ünnepi gálaműsorral készülnek. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos időnk lesz, most pedig következzenek a részletek. Szörény Grindelnő pártelnök szerint a szociáldemokrata párt ugyan nem tagadja részvételét a megbuktatott kormányban, azonban ő úgy véli, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetért elsősorban Ilija Bolozsán miniszterelnök és az általa támogatott gazdaságpolitikák felelősek. A párt országos politikai bürójának ülése utáni sajtótájékoztatón az újságírók azt kérdezték tőle, hogy a szociáldemokrata párt vállal-e felelősséget a jelenlegi helyzetért. Grindelnő azt válaszolta, hogy a szociáldemokraták kormányon voltak, ezt nem tagadhatják, és a pártja többször is megpróbálta enyhíteni a kormány gazdasági intézkedéseinek hatásait, azonban javaslatai közül sokat nem fogadtak el. Bolozsán azon vágyaira utalva, miszerint a jelenlegi gazdasági helyzetért a korábbi kormányok, köztük Marcel Csolákú kormánya felelős, Grindelnő emlékeztetett arra, hogy Románia már a nemzeti liberális kormányok óta túlzott deficit eljárás alatt áll, és Csolákú mandátuma alatt a pénzügyminisztériumot nagyrészt liberális miniszter vezette. Heves dróntámadás érte Kárpátalját. Az orosz hadsereg tegnap délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is, írja az MTI. Ungvár a teljes körű orosz invázió kezdete óta eddig még nem került közvetlen légitámadás alá. A kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője szerint a robbanások következményei nem drasztikusak, a létfontosságú rendszerek működése zavartalan, senki sem sérült meg. A régióban eddig 3 légiriadó volt tegnap. Miroszlán Vilecki katonai kormányzó a hivatalos Facebook oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Több kárpátaljai településen is robbanások hallatszottak, fűzte hozzá a megyevezető, aki későbbre ígért részletes tájékoztatást. A hatóságok szerint a támadás több hullámban zajlik, és fennáll a veszélye annak, hogy az orosz csapások még folytatódhatnak, illetve az éjszaka folyamán rakéta, reggel pedig újabb dróntámadások lehetnek országszerte, írta a Kárpáti Igazszó. Ma délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatóján tegnap Ópusztaszeren. A képviselőház tegnap elfogadta azt a törvénytervezetet, amely szigorúbban bünteti a társadalmi együttélés szabályainak, valamint a közrend és a köznyugalom megsértését. Az új szabályozás szerint kihágásnak számít majd a lakó vagy szociális épületek közvetlen közelében tartott magárendezvényeken a túlhangos zene használata, amennyiben az zavarja a környéken élők nyugalmát. A rendelkezés elsősorban azokra az eseményekre vonatkozik, amelyeket sátrakban, más idéglenes létesítményekben vagy szabadtéri helyszíneken szerveznek. A tervezet emellett jelentősen emeli a kiszabható bírságok összegét is. A jelenlegi büntetések megduplázódnak, így a szabálysértők 500 és 6000 lej közötti pénzbírságra számíthatnak. A tervezetet a szenátus már elfogadta, a képviselőház döntőházként szavazott róla. Május 16-án 18 órától ünnepi rendezvény sorozattal emlékezik fennállásának 10. évfordulójára a Kolozsvár magyar gyermekkórusa a Farkas utcai református templomban. A 2016-ban a Kolozsvári Magyar Opera és a Communitas Alapítvány támogatásával létrejött kórus jubileumi éve a két intézmény kiemelt eseményei közé tartozik. Kolozsvár magyar gyermekkórus az elmúlt években a város meghatározó kulturális közösségei közé nőtte ki magát. Már a kezdeti fellépések során nyilvánvalóvá vált, mennyi tehetséges gyermek él Kolozsváron és környékén. Az együtténeklés nem csak egy kiváló kórust hozott létre, hanem egy összetartó közösséget is, ahol az évek során számos mély és maradandó barátság született. Írja közleményében a gyermekkórus. Takács Aranka kezdettől fogva az alapító és művészeti vezető, Kálló Krisztián és Fábián Apolka pedig karnagyként hétről hétre a gyerekek mentorai. A kórus repertoárjának és tevékenységének fejlődése állandó korepetítor társulását tette szükségessé. Ezt a feladatot a még egyetemista, rendkívül tehetséges Gombos Gergely zongorista látja el. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire napos idő várható, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel, és az esernyőket is otthon hagyhatjuk. A nap csúcshőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 7 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az AgilePress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentése a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap. Példabeszédek könyvének 23. részének 17. verse.

0: Jézus így szólt hozzájuk, a tanítványaihoz. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetnie kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 24. részének 46-tól 48-ig terjedő versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedheted egészségéhez.
3: A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: A zene az kell, hogy ne vesszünk el. Hogy mégse hagyjuk fel.
9: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Ágnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
8: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Hírekkel legközelebb 6 óra 30 perckor várjuk hallgatóinkat, most pedig Szecsődi Árpád számít figyelmükre Krédó hitépítő rovatunkban.
11: Krédó.
12: A megtartó hit műsora.
13: Békesség Istentől áldott szép jó reggelt kívánok minden hallgatónknak ezen a mai ünnepnapon. Ma mennybe menetelt csütörtökén a szívünket az ég felé emeljük, mert arra emlékezünk, hogy Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen felment a mennybe. De tudnunk kell, nem elhagyta övéit, hanem, amint ígérte, elment, hogy helyet készítsen nekünk az Atya házában. Ez a nap nem a búcsúzásé, hanem a bizonyossági. Szeretném biztatni Önöket, hogy ezen a jeles napon, ha tehetik, szakítsanak időt a csendre és a közösségre. Menjenek el a legközelebbi templomba az ünnepi istentiszteletre, hogy együtt élhessük át Isten közelségét és szeretetét. És akkor most Krédó hitépítő műsorunk tartalma következzen. Isten üzenete. Ma Nagy József, a Magyarországi Nyíregyháza, örökösföldi református egyházközség lelkipásztor áhítatán keresztül szól hozzánk, a Pál apostol a Róma beliekhez írt levele 8. fejezetéből a 26-tól 10-ig terjedő versek alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az időt ki kell használni című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

0: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Nagy József vagyok, a Nyíregyháza örökösföldi református gyülekezet lelki pásztora. Isten áldása legyen ezen a mostani csendességünkön. Figyeljünk Isten igéjére és az ő üzenetére, amit a római levél 8. fejezetéből olvasok, a 26. vers.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztjén élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk a János evangéliuma 12. fejezetéből, a 34-től 36-ig terjedő versek alapján. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Megáldott állatvilág című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete, az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől. Mai áhítatunk címe: Keressetek meg. Olvassuk az ígét a János írása szerint való evangélium 12. részéből, a 34., 35. és 36. versekből. A sokaság azt mondta: mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökké megmarad. Akkor hogyan mondhatod, hogy az ember fiának fel kell emeltetnie? Ki ez az ember fia? Jézus pedig azt mondta nekik: még egy kevés ideig közöttetek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy a sötétség el ne borítson titeket, mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Higgyetek a világosságban, amíg veletek van a világosság, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd elment, és elrejtőzött előlük. A sokasággal beszél Jézus. Különös dolog ez a sokaság, a tömeg. A sokaság mindig mindent jobban tud. Régen azt mondták az ókori római császárok, hogy vox populi, vox dei. Amit a sokaság mond, azt maga Isten mondja. Pedig ez nem így van. A sokasság az ösztöneire, a vágyaira, az elképzeléseire, a saját gondolataira hallgat mindig. Ezért gondolja azt, hogy mindig mindent jobban tud, mert önmagára néz és önmagából beszél. Ez a sokaság az, amelyik aztán meg is fogja feszíteni Krisztust. Ők fogják kiáltani azt, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. Felolvasott ige szakaszunkban azt látjuk, hogy a sokaság nagyon jól ismeri a prófétákat. Ismeri azokat a prófétai kijelentéseket, amelyek a messiásról, a messiás örök uralmáról szól. Viszont van, amit nem ismer a sokaság. Nem ismeri azokat a kijelentéseket, a próféták azon igéit, ahol a messiást, mint szenvedő szolgát mutatja meg Isten igéje. Nem ismerik Ézsaiást. Nem ismerik a fogság, a bűn, a hűtlenségnek a fogalmait. Mert ilyen a sokaság. Mindig csak ünnepelni szeretne. Ez a sokaság szoros kapcsolatban van a papokkal, a jeruzsálemi templomban szolgáló papsággal, hiszen ezek a papok azok, akik megtanítják a sokaságnak a proféciákat. A papok azok, akik csak a proféciáknak egy részét tanítják meg, és elhallgatják a sokaság elől a bűnt és annak a következményét. Ez a sokaság kéri tehát számon Jézus Krisztust. Ki vagy te? Az ember fia vagy, a messiás vagy? Akkor hogy beszélhetsz a szenvedésről? Különös, hogy Jézus Krisztus nem válaszol a sokaságnak. Csupán annyit mond nekik, hogy keressetek. Keressetek meg engem. Vágyakozzatok utánam. Vágyakozzatok az ige után, vágyakozzatok Isten kijelentése után, és találjatok rám. Azt mondja Jézus Krisztus egy másik helyen, hogy keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek. Kérdezzetek, kutassatok, sóhajtsatok, szomjúhozzatok, mert van válasz minden ember számára, aki keresi az Urat. Különös dolog ez. Krisztus nem fedi fel magát, nem adja önmagát oda ennek a sokaságnak, hanem egy útra hívja el ezt a sokaságot. Keressetek meg, érkezzetek el hozzám. Mond egy pár támpontot a sokaságnak, hogy miképpen kell megkeresni őt, a Krisztust. Azt mondja nekik, mi őt, a Krisztust. Azt mondja nekik mindenek

A sötétség nem egy állapot, amiről Jézus Krisztus beszél, hanem egy hatalom. Hiszen azt mondja Krisztus, hogy a sötétség fogva tart benneteket. A sötétség veszélyes. Krisztus nem ismerete, az ígének csak a részleges ismerete, az halálos veszedelem az emberre nézve, hiszen az ember a saját akaratát fogja felemelni a kijelentés szintjére. Végül pedig Krisztus elmegy, elrejtőzik a sokaság elől, nem adja oda magát nekik. Nem megfejthető az, amit Krisztus tesz, viszont van egy üzenete mindennek. Jézus Krisztus ingyen van, de nem olcsó. Jézus Krisztus kegyelme, az áldozat, Isten irgalma Krisztusban ingyen van minden bűnös ember számára, de nem olcsó. Azért keservesen meg kell küzdjön az ember, el kell induljon, meg kell keresse az Urat, meg kell térjen Krisztushoz. Mindenható Úrunk, szerető Krisztusunk, hálás a mi szívünk a Te szeretetedért. Köszönjük, hogy kijelented magad azoknak, akik vágyakoznak utánad és keresnek téged. Köszönjük, Urunk, hogy a világ elől se zártad el magadat, de köszönjük azt, hogy a világot útra hívod, feladatot adsz nekik, ráveszed őket, hogy megkeressenek téged. Urunk, őrizd meg a mi hitünket, őrizd meg a mi ragaszkodásunkat. Amen.

0: Az elmúlt percekben Viski István Nagyvárad-Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk Isten üzenete a János Evangéliuma 12. fejezetének a 34-től 36-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Megáldott állatvilág című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Fajschmidt Mária.
1: A megáldott állatvilág. Olvasom Isten ígéjét, amint az megvan.

0: Van írva Mózes első könyve első részének 20-tól 25-ig terjedő verseiben a következőképpen. Azután ezt mondta Isten: pesdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt. És megteremtette Isten a nagy vízi állatokat, a vizekben nyüzsgő különféle úszó élőlényeket, és a különféle madarakat. És látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldotta őket Isten: szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizét. A madarak is sokasodjanak a földön. Így lett este, és lett reggel, 5. nap. Azután ezt mondta Isten: hozzon elő a föld különféle élőlényeket, különféle jószágokat, csúszómászókat és vadállatokat. És úgy történt: megalkotta Isten a különféle vadállatokat, a különféle jószágokat és a különféle csúszómászókat. És látta Isten, hogy ez jó. Amikor most végigolvastam ezt az igerészt, valami különös képzett társítással egy fiatal lelkésztársam jutott eszembe. Városi fiú volt, és egészen fiatalon meghívták egy kis falu lelkipásztorának. De nem csak városi, hanem szegény is volt, úgyhogy egyetlen táskával érkezett meg, és fogalma sem volt róla, min alszik majd, hova teszi a kalapját, és főként, hogyan is rendezi be majd az életét. De élő hittel indult, és azzal a reménységgel, hogy aki elhívta, elindította, az majd megmutatja a következő lépéseket is. Az állomáson a kurátor várta szeretettel és tisztességgel, a parókia ajtajában pedig a kurátor felesége. Bevezették a paplak egyik szobájába, amely gyönyörűen kimeszelve és egyszerűen, de takarosan be volt rendezve. Ez az egyik ajándékunk a tiszteletes úr számára, mondták. Ha már ilyen messze eljött hozzánk a városból, legyen hova a fejét lehajtania. Aztán bevezették a konyha melletti nagy falusi kamrába, ahol sonka, kolbász, szalonna, bödönzsír és minden egyéb volt tekintélyes mennyiségben. Ezt is megtöltöttük, mondták, hogy legyen mivel kezdenie az életét, majd kivitték a kertbe, amely meg volt művelve, és a kerten keresztül a disznóólhoz vezették, és megmutatták neki a röfögő malackát. Mire tiszteletes asszony kerül a házhoz, ez már megadja a jövő évit. Mosolyogtak a meghatódott fiatal emberre. De hogy kerül ide ez a jelenet? Kérdezhetnéd joggal. Ugyanígy az egész földet átölelő kozmikus agapéval, isteni szeretettel rendezte be a Teremtő Isten ezt a földet, mielőtt megérkezett Ádám, az ember. Nem csak lakását, a földet tette komfortossá, hanem az éléstárát is megtöltötte halakkal, madarakkal, állatokkal. És bőséggel töltötte meg Ádám és utódai számára, ahogy már szóltunk erről a 6. fejezetben. Ám nem csak a finn Nobel-díjas Virtanen beszélt a zöld silókról, amely még 20 milliárd embert is el tudna látni élelemmel, hanem a világszerte ismert Erich Hoffmann professzor elmélete szerint sem kellene éhező embernek léteznie a Földön, mivel a mélytengerek halállománya még teljességgel kihasználatlan és szinte kimeríthetetlen tartalékát képezik a világ éléskamrájának. Ott valóban, a Biblia szavaival élve, nyüzsögnek a vízben élő lények. A Teremtő nem csak Ádámra, hanem egyre gyorsabb ütemben szaporodó utódaira is gondolt, amikor ezt a hallatlan tartalékot is megteremtette, amelyet csak az utóbbi évtizedekben fedeztünk fel. Tehát akkor, amikor szükségessé kezd válni. Milyen különös gondviselése ez is a Teremtőnek. Ha már a mélytengeri halakról beszélünk, mielőtt Jacques Picard professzor és a fia ki nem kutatták a mélytengerek titkait és életét, még a természettudósok is azt gondolták, hogyha a hallatlan nagy nyomás ellenére egyáltalában van élet a mélytengerekben, akkor az ott élő állatok biztosan látószerv nélküliek, hiszen a napsugara legfeljebb csak 5-600 méter mélyre hatol le, s ad némi derengő világosságot. Az örök sötétségben nincs szükség látószervre, gondolták. Azóta kiderült, hogy nem csak látószervük van az ott élő halaknak és különös állatoknak, hanem finom és komplikált világító szerveik is, amelyekkel bevilágítják maguk körül a sötétséget. Mégpedig olyan világító szervek ezek, amelyek sohasem szorulnak javításra, és 92-93%-os a fény kihasználási lehetőségük. Tehát olyan tökéletes és teljesen automatikusan működő világító berendezésre talált az ember ott, ahol nem is gondolta, amelyhez hasonlót még maga sem tud előállítani. Ugyanakkor a gondolkodó és intelligens ember az egyetlen, aki mesterséges fényforrásokkal tudja pótolni a nap fényét. Azt hiszem, nincs olyan természettudós, aki az embernél magasabb rendű gondolkodó intelligenciát tulajdonítana a mélytengeri állatoknak. Akkor pedig szinte kikerülhetetlen az a gondolat, hogy ezt az embernél is magasabb rendű intelligenciát a mélytengeri állatokon kívül keresse, aki, igen, csak így lehet beszélni róla, aki zseniális feltaláló és olyan tökéletes világító szervekkel látta el ezeket az élőlényeket, amelyhez hasonlót még az ember sem tud készíteni. Ha a Teremtő helyett a természetről beszélünk, tulajdonképpen a Teremtő intelligencia helyett az eszközére tettük a hangsúlyt, és megkerültük a kérdés lényegét. Igénk éppen erre a lényegre mutat, amikor az állatok teremtésével kapcsolatban ezt olvassuk bölcsünk feliratán, és látta Isten, hogy ez jó, és milyen jó. Mai igénkből egyetlen mondatot emelek ki, amely először hangzik fel a Bibliában, az áldás szavai. És megáldotta azokat az Isten. Isten áldása pedig nem szó csupán, megszokott liturgikus forma, hanem erő, valóság, amely tőle és belőle származik. Amit Isten megáld, az az ő áldásának, erejének hordozójává, sőt tovább adójává válik. Isten megáldotta a teremtett állatvilágot. Tehát a mi áldásunkra is való, még akkor is, ha rövidlátó és pillanatnyi érdekeinkre tekintő szemünk előtt sokszor úgy tűnik, nem mindig és nem mindegyik áldás. Talán éppen egyik-másik faj szaporodása tűnik legkevésbé annak. Mégis jobb, ha így fogalmazunk, sokszor már nem, vagy még nem tudjuk, mi mire és mikor áldás. A mi tévéhez, fényreklámokhoz és reflektorokhoz szokott szemünk vaksin pislog már Isten áldásai felé. Alig-alig ismerjük fel jelentőségüket. A magam tapasztalatából, abból, amit az én vaksi szemem felismert, hadd mondjak el néhányat. Emlékszem, egy nagyon nyugtalan, majdnem idegbeteggé lett barátomra, akit senki nem tudott megnyugtatni, és minden orvosságra lassan allergiássá vált. Egy bölcs orvos arra kérte, vegyen egy akváriumot, és üljön előtte sokat. A kis és zárt világ gyakori és hosszas szemlélése csodákat művelt, lecsillapította, megnyugtatta. Valóban áldássá lett számára az akvárium. Beszéljek tépet idegzetű emberekről, akiket már csak egy tud megnyugtatni, az, ha órákig ülnek egy tó vagy folyó parton, és horgászbottal a kezükben lesik a fel-fel ugráló halak játékát. Vagy fényképezőgépes vadászokról, akik lesnek egy ágra lelibbenő vízi madárra. Kérdezd meg tőlük, mit jelent számukra az a néhány nap vagy óra, amit így töltenek el. Ha más szavakkal is, de ezt mondják, áldás a mi számunkra. És valóban az. Nem csak a gyomrunk, az éléstárunk számára teremtette Isten az állatvilágot áldásul, hanem egész lényünk számára. Beszéljek a kutyáról, mint a magányos ember különös áldásáról. Egy-egy doromboló círmosról egy szomorú asszony ölében. Egy anyóka vállára rebbenő kanáriról, amint gazdája öregedő, ráncos arcához dörzsölgeti csőröcskéjét. És ki ne szeretné a természeti filmeket, amikben a maga eredeti szépségében él, s a mindenség rendjével együtt mozog, vágtat, lüktet a megáldott állatvilág. Hadd valljak arról is, hogyan lett áldásomra két madár. Életem egy nehéz, sok próbával és testi kínnal is terhes korszakában, amikor szerettem volna valamiképpen elmenekülni a nehézségek elől, olvastam a sasról. Mégpedig azt, hogyha nagy erejű vihar éri utól a levegőben, nem menekül előle, mert biztos ösztönnel tudja, hogy a vihar így széttépné. Mit tesz ilyenkor? Szembe fordul a viharral, és olyan szögbe állítja be szárnyait, hogy éppen a rázóduló vihar hajtja föl oda, ahol már nyugodt a légréteg. Emlékszem, milyen nagy hatással volt rám ez a leírás, és akkor kíséreltem meg életemben először a sas módszerét. Nem menekülni a rám zúduló próbák elől, hanem szembefordulni azokkal. És sikerült. Fölibük kerekedtem. Áldásomra lett a sas tanítása. Tessék megpróbálni, érdemes. Egy másik, egy kis énekes madár még többre tanított. Egyszer a Mátraházai lelkész üdülő ablaka mellett álltam, meglehetősen komor gondokkal terhesen. Bámultam kifelé, s egyszer figyelmes lettem egy közeli faágon vidáman pittyegő, éneklő madárkára. Égre nyújtott nyakkal zengte dalát, aztán egy pillanat elhallgatott, tollait felborzolta, s hangtalanul, mint a kő, leesett a földre. Leszaladtam a lépcsőn. Ott feküdt élettelenül, de még melegen az avarban. Míg tenyeremen tartottam, arra gondoltam, éneklés közben érte a halál. Énekelt az utolsó percig. Valahogy így kell elmenni, mondta a szívem, tenni azt, amit rám bízott a gazdám, amíg csak tehetem. Áldásomra lett az az óra. Hogyan is mondja Jób? Kérdezz csak meg az állatokat, azok is tanítanak, és az égi madarakat, azok is tudósítanak, vagy elmélkedj a földről, az is tanít, a tengerhalai is beszélnek neked. Jób könyve 12. részének 7. és 8. versei. Vajon Jézus nem erről beszél-e, amikor azt mondja tanítványainak, és amint az megvan írva Máté evangéliuma 10. részének 29-től 31-ig terjedő verseiben a következőképpen? Ugye a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudtán kívül? Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Aggodalmaskodásainkkal szemben az ég madarait hívja tanúságul. Máté evangéliuma 6. részének 26. versében. Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Bizony csak akkor lennénk különbek, ha tavasszal már nem a nyári gondok miatt törnénk magunkat. Sőt, egészségesebbek és vidámabbak is lennénk, ha legalább ennek az egyetlen ígének a zárószavait komolyan vennénk, és amely megvan írva Máté evangéliuma 6. részének 34. versében a következő képpen. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. No, nekünk nem elég. Ezért ég el olyan gyorsan az idegzetünk és az életünk. Az aggodalmaskodás, a gonditis, a gondbetegség nyomorúságából csak egy valaki tud kiragadni bennünket, s különösképpen annak is madár a jelképe a Bibliában, a Szent Lélek. Ezt olvassuk Jézus megkeresztelése történetében, Máté evangéliuma 3. részének 16. versében. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában alá ereszkedik, és őre áll. Kérhetünk-e többet, vagy Szabad-e ma kevesebbet kérnünk nekünk a sokféle bajtól, a holnap és a holnap utánok gondjától gyötört embernek, mint ezt? Jővel, Szentlélek Úr Isten, töltsd be szíveinket éppen mennyei szent ajándékkal, szívbéli szent buzgósággal.
1: A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Megáldott állatvilág című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Magyarország konstruktív tartózkodása mellett fogadták el a B9 csúcs találkozó zárónyilatkozatát. Green Daniel szerint a szociáldemokrata párt ugyan kormányon volt, de a jelenlegi gazdasági helyzetért elsősorban Ilija Bolozsán a felelős. Heves dróntámadás érte Kárpátalját. A világörökség része lehet a magyar turizmus atya által feltárt cigánybarlang. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos lesz az idő, most pedig következzenek a részletek. A bukaresti kilencek és az északi NATO szövetségesek vezetői a Kotrocsény palotában tartott tegnapi csúcs találkozójuk után kiadott közös nyilatkozatukban kiálltak az igazságos és tartós ukrajnai béke mellett, amelynek a nemzetközi jogon és szilárd hiteles biztonsági garanciákon kell alapulnia. Magyarország konstruktív tartózkodást tanúsított a zárónyilatkozat aláírásakor, meghagyva a lehetőséget, hogy a dokumentumban szereplő nyelvezet jövőbeni használata ügyében Magyarország új kormánya döntsön. A román elnöki hivatal által közzétett nyilatkozat szerint a bukaresti találkozó a biztonsági és védelmi együttműködés elmélyítését szolgálta a NATO keleti szárnyán. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a Fekete-tengertől a Balti-tengerig, illetve az északi és a sarkvidéki régiókig egyetlen összefüggő stratégiai védvonal húzódik. A transatlanti kötelék továbbra is kollektív biztonságunk gerince, hangsúlyozták a dokumentum aláírói. A közös állásfoglalás szerint Oroszország a legjelentősebb és legközvetlenebb hosszú távú fenyegetés. Szorin Grindjánó pártelnök szerint a szociáldemokrata párt ugyan nem tagadja részvételét a megbuktatott kormányban, azonban ő úgy véli, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetért elsősorban Ilija Bolozsán miniszterelnök és az általa támogatott gazdaságpolitikák a felelősek. A párt országos politikai bürójának ülése utáni sajtótájékoztatón az újságírók azt kérdezték tőle, hogy a szociáldemokrata párt vállal-e felelősséget a jelenlegi helyzetért. Grindjánó azt válaszolta, hogy a szociáldemokraták kormányon voltak, ezt nem tagadhatják. És a pártja többször is megpróbálta enyhíteni a kormány gazdasági intézkedéseinek hatásait, azonban javaslatai közül sokat nem fogadtak el. Bolozsán azon vágyaira utalva, miszerint a jelenlegi gazdasági helyzetért a korábbi kormányok, köztük Márcsel Csolákú kormánya felelős, Grindjánó emlékeztetett arra, hogy Románia már a nemzeti liberális kormányok óta túlzott deficit eljárás alatt áll, és Csolákú mandátuma alatt a pénzügyminisztériumot nagyrészt liberális miniszter vezette. Az orosz hadsereg tegnap délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról is, írja az MTI. Ungvár a teljes körű orosz invázió kezdete óta eddig még nem került közvetlen légi támadás alá. A kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője szerint a robbanások következményei nem drasztikusak. A létfontosságú rendszerek működése zavartalan, senki sem sérült meg. A régióban eddig 3 légi riadó volt tegnap. Miroszláv Vilecki katonai kormányzó a hivatalos Facebook oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját, és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Több kárpátaljai településen is robbanások hallatszottak, fűzte hozzá a megyevezető, aki későbbre ígért részletes tájékoztatást. A hatóságok szerint a támadás több hullámban zajlik, és fennáll a veszélye annak, hogy az orosz csapások még folytatódhatnak, illetve az éjszaka folyamán rakéta, reggel pedig újabb dróntámadások lehetnek országszerte, írta a Kárpáti Igaz Szó. Ma délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatóján tegnap Opusza szeren. UNESCO világörökségi várományos lett a Bihar-hegység mélyén található Semsei régi nevén cigánybarlang, amelyet még Cárán Gyula, a magyar turizmus atyaként számon tartott párciumi természetjáró tárt fel. A Román Kulturális Minisztérium által benyújtott jelölést április közepén iktatta az UNESCO világörökségi központja. Miután a Nemzeti Örökségvédelmi Intézet és a Nagyváradi Körösvidéki Múzeum elkészítette a helyszín tudományos dokumentációját. A kizárólag kutatók számára hozzáférhető barlang falain több tízezer éves őskori rajzok maradtak fenn, amelyek a szakemberek szerint Kelet-Európa legjelentősebb paleolitikus leletei közé tartoznak. A Vasas kőfalvához tartozó Biharmagura falu közelében, a Szegyest völgyében található Semsei, régi nevén Cigánybarlang, sokáig nem számított különösebben látványos turista célpontnak. A bejárati szakaszban alig találhatók csepp kőképződmények. A járatok egy részét aktív vízfolyás alakítja, a mélyebb részeket pedig szifonok, omlások és agyagos termek teszik nehezen megközelíthetővé. Éppen ez az elszigeteltség és a barlang sajátos mikroklímája járult hozzá ahhoz, hogy a belső járatok szinte érintetlenül őrizzék meg a paleolitikus ember nyomait. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma többnyire napos idő várható, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel, és az esernyőket is otthon hagyhatjuk. A nap csúcshőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 7 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Füstöstót Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap. Példabeszédek könyvének 23. részének 17. verse.

0: Jézus így szólt hozzájuk, a tanítványaihoz. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetnie kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 24. részének 46-tól 48-ig terjedő versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
6: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
5: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm Önöket csütörtök déli magazin műsorunkban, itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.hu honlapunkon. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják.

Ma az apostolok cselekedetei második fejezetének 28. versével köszöntöm Önöket, amely így szól. Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orszád előtt.

Most pedig lássuk, hogy mivel várom önöket a következő 3 órában. Hamarosan Isten tiszteletet sugárzunk, melyet ma délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár Alsóvárosi Református templomban. Igét hirdett Pap Ákos lelkész. Ezután 13 órakor híreket mondok. 13 óra 15 perckor mesekosárovatunkkal várjuk a legkisebb hallgatóinkat is a rádió közelbe, ahol Gárdonyi Géza Muci című meséjét hallgatjuk meg. Ezt követően a napáhítat a csendül fel, majd kalendáriumot lapozunk és ünnepeltjeinket köszöntjük. 14 órakor ismét híreket mondok. 14 óra 15 perckor versrovatunkkal várom önöket, melyben Szép Ernő imádság című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 30 perccel pedig Agnus 35 román nyelvi műsorunkkal jelentkezik Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián. Elérhetnek továbbá a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Illetve várjuk leveleiket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre.

Most a ma délelőtt rögzített istentisztelet következik a Kolozsvár Alsóváros református templomban. Igét hirdet Pap Ákos lelkész.

Imádkozzunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén a 157. énekünket énekeljük. A 157. énekünk Nem vagyunk mi magunkéi.

Olvasom Isten igéjét, amint megszólít bennünket ebben az órában az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből a 4-től 11-ig terjedő verseket. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőlem, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta, galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy a mi Urunk beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk, itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. A mi hitünk és a mi bűneink megvallása után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Mennybe meneteli énekünknek az első három versszakát énekeljük, 239. énekünknek, a Krisztus mennybe felméne.

imádkozzunk. Vigasztalásra és bátorításra vágyó emberek vagyunk, Urunk Istenünk. Sokszor tényleg ezzel a vágyjal érkezünk ide a Te házadba. Itt majd kapunk erőt, itt majd kapunk vigasztalást, kapunk majd valamit, ami újra segít nekiindulni a napnak, a nehézségeknek, mindannak, ami úgy érezzük, hogy feladatunk és el kell végezzük. Hol kaphatnánk máshol? Persze annyi minden kínálja még, és ígérgeti azt, hogy nála is lehet még vigasztalást találni, és bárhol máshol lehet még erőt találni. Valamiért mégis érezzük azt, hogy az igazit, a legtöbbet, a maradandót, azt nálad kell keresnünk. Ezzel az éhséggel, szomjúsággal érkezünk ide a Te házadba, Urunk Istenünk, a mai napon is. Amikor sokszor nehéz nekünk eldönteni, hogy most az ünnep az a távolságról és az eltávozásról szól, vagy valami másról, valami sokkal többről és gazdagabbról. Áld meg így a mi ige hallgatásunkat, ami az éhségünket, amikor felét fordulva szeretnénk veled betöltekezni. Amikor érezzük azt, hogy minél többet tudunk meg te rólad, annál teljesebb lehet az életünk. Így vezessél, Urunk, bennünket a mindennapokban, a Te igéden keresztül, ide a Te házadba, de majd a saját otthonainkba is vissza. Érezzük a Te igéd hatását a saját életünkben. Jézusért, a mi Urunkért, a Krisztusért. Amen. Igehallgatásra készülve a 165. énekünket énekeljük, 165. énekünket, Uram Isten, siess minket megsegíteni.

Szólít meg bennünket a János evangéliuma alapján, a 14. fejezetnek a első 3 verse alapján. Kérlek, hallgassátok meg figyelemmel. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam-e volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.

A nagy világon e kívül nincsen számodra hely. Vörös Márti Mihály szózatából ez a sor lehet, hogy gyakran eszünkbe jut akkor, amikor azon gondolkodunk, vagy azon morfondírozunk, vagy hogy mit jelent számunkra az otthon, vagy a haza, vagy akár ez a föld, amin élünk. Hol van a helyünk? A vers maga, ez a sor főleg az maradásra buzdít, hogy egyszerűen kimondja, hogy itt van a helyünk. És persze a 21. században lehet egy kicsit másképp olvassuk, vagy olvassák sokan már ezt a sort, a nagy vándorlások közepette már lehet valahogy másképp kell értelmezni a helyet, vagy akár az otthont, mintha az egész világ az otthonunk lenne most már. Nem csak egy négy fal közé szorított hely, vagy nem csak egy ország határok közé kell beszorítani a helyet, hanem az egész világ az otthonunk lehet, vagy valahol a mai ember. És Jézus az, aki még jobban kiszélesíti számunkra ezt a perspektívát, a helynek a fogalmát, és azt mondja, hogy ott van a ti helyetek, ahol én elkészítem ezt számotokra, az atyának a jobbján, ahol én is vagyok. Ott van a mi helyünk. Vajon hol van akkor a mi helyünk? Hol tudjuk megtalálni a magunk helyét? És valahol mennybe menetel ünnepen, épp a szűklátó körűségünkön szeretném változtatni, és ezt szeretném megszüntetni, hogy ne csak a szűk földi határokat nézzük, vagy ne csak a szűk földi határokat ismerjük, ne csak ott lássuk a mi helyünket, hanem lássuk az Atya jobbján, Jézus mellett is. Tudnunk kell, hogy e világon kívül nekünk van helyünk. Persze a kérdés az, hogy miért? Miért fontos, hogy mi erről tudjunk? Min változtat mindennapi életünkben, születés és halál között az, hogy mi hisszük és tudjuk, hogy van még helyünk máshol? Mitől lenne más az életem, ha ezt hinném vagy tudnám? Miben változtatna számomra itt és most, ha tudom, hogy van még hely számomra félretéve, készítve az Atyának a jobbján is? Ér valamit ez a hit, ez a tudás a mindennapokban, a nyomorúságban, ér valamit, ez felemel valamilyen szempontból? Mi van akkor, ha tudom? Mi van akkor, ha hiszem? Felolvasott igében Jézus az, aki a tanítványokat szólítja meg, és valahol hangsúlyos az a szándéka Jézusnak, hogy ő vigasztalni szeretne, megnyugtatni szeretné a tanítványokat. De akár úgy is fogalmazhatnék, hogy felkészíteni szeretné a tanítványokat. Nem csak annyit mond, hogy majd minden rendbe jön, vagy minden jó lesz, amikor ugye mi magunk sokszor szoktunk ilyen szavakkal vigasztalni. Ő tovább lép, és azt mondja, hogy ő felkészíteni szeretne. És minthogyha szeretné valahol a tanítványokat meggyőzni arról, hogy sokkal gazdagabb a hitéletük, hogyha fizikailag ő, Jézus már nincsen velük. Ne a hiányt lássák, hanem annak a gazdagságát inkább. A tanítványok persze benne vannak a maguk nyugtalanságában, tele vannak kérdésekkel, tele vannak félelmekkel, mi lesz, ha nem lesz velük a mester, aki végigvezette és irányította őket. És Jézus pedig egy olyan együttlétre szeretné felkészíteni őket, hogy amit nem kell megszakítani. És azért különleges ez, mert itt a Földön minden együttlétünk és minden kapcsolatunkban benne van a végesség.

hogy előbb-utóbb meg fogjuk szakítani. Nem fog örökké tartani. Valami hosszabb ideig tart, valami rövidebb ideig, de minden kapcsolatunkban, minden emberi, vagy minden más tárgyal való kapcsolatunk akár, mindegyikben benne van az, hogy egy ideig tart. És Jézus pont ezt szeretném mondani, hogy én olyan együttlétre szeretnélek felkészíteni titeket, amit nem kell megszakítani. Pedig úgy tűnik, hogy én most elmegyek, és megszakítunk valamit, de lássátok a mögöttes lévő gazdagságát ennek, hogy azért megyek el, hogy még jobban együtt legyünk. Egy ideig távol, de később még gazdagabban együtt. Így is fogalmaz Jézus, hogy ne legyen nyugtalan a ti szívetek. Akár fordíthatnánk úgy is, hogy ne legyetek összezavarodva, ne legyetek összerázva. Mert hogy valami, valaki mindig összerázza ezt az életet. Mondhatnám úgy is, hogy valaki mindig szétdobálja ezt az életet. Ugye az ördögnek a neve pont ezt jelenti, hogy szétdobáló. Valaki mindig összerázza, valaki mindig rendetlenít, valamiért mindig összekavarodunk ebben az életben, nem tudjuk, hogy mi a helyes és mi a jó. Sokszor értelmetlenül vitatkozunk, háborúskodunk, aggódunk, és még a sort azt hosszan lehetne folytatni. Ebben a fölzaklatott tanítványi állapotban Jézus szeretne rendet kínálni, rendet adni. Nem azt mondja, hogy ne törődjetek ezzel a földi élettel, mutatok én majd egy sokkal jobbat, arra koncentráljatok, nem kell foglalkozni itt a földi dolgokkal, majd a mennyben minden sokkal jobban lesz. De azt sem mondja, hogy élj itt a földön, amíg tudsz, születés, halál között használd ki ezt a pár évet, mert utána aztán ki tudja, hogy mi következik. Jézus sokkal inkább azt mondja, hogy a szívetek lévő nyugtalanságotokban emlékezzetek arra, hogy én értetek vagyok ott az atyánál. Én értetek, miattatok vagyok ott az atya mellett. Vajon hogyan nyugtat meg mennybe menetel ünnepe bennünket? Mit használ nekünk mennybe menetel ünnepe? Először is azt fogalmazza meg Jézus, mintha egyfajta belépő lenne magába az ünnepbe, hogy a megnyugtatásnak a kulcsa az a hit. Mindegy, mondhatná akár így is Jézus, hogy mindegy, hogy én hol vagyok, nem az számít, hogy nem kell engem mindenhol megtalálni, és noha megtaláltál, akkor minden rendben van. Mindegy, hogy én hol vagyok, tudjad, hogy én vagyok, és már ez a legjobb dolog. Ez a hit az, ami kell a belépéshez. Higgyetek Istenben, fogalmaz Jézus, higgyetek én bennem, mert ez a hit, ez egy teljesen más dimenzióba viszel. Teljesen mást mutat meg, mást látsz. És Jézus sohasem beszél a hitről úgy, mintha valami csoda gyógyszer lenne. Hogy ha hiszünk, akkor minden sokkal szebb, minden sokkal jobb, minden gondunk megoldódik, és akkor gyorsan a problémákat is a hátunk mögé dobhatjuk. Nem így beszél Jézus a hitről. Sokkal inkább úgy egy belépő, mintha egy kulcs lenne egy belső szobához, ahol értékesebbnél értékesebb dolgokat lehet találni. Mint hogyha egy szemüveg lenne, amit ha felteszek magamra, akkor a szabad szemmel láthatatlan dolgokat is észre tudom venni. Mint amikor mi felnőttek csak úgy elmegyünk, elrohanunk a megszokott dolgaink mellett, és a gyermekek pedig az apró kicsi bogarat, meg a fűszálat is észreveszik. Mi is láthatnánk, mi is elmegyünk mellette, de valamiért nincs ott a szemüveg rajtunk, hogy észrevegyük. Vagy olyan ez, mint amikor valaki azt fogalmazza meg, hogy én egyedül vagyok, de mégsem vagyok magamban. És lehet, ha valaki ott lenne, akkor meg körbenézne a lakásba, és azt mondaná, hogy hát itt csak egyetlen egy embert látok, és fel kell tegye a szemüveget, vegye észre, hogy igen, persze, fizikailag egy ember van, de a hittel mégis az Istennek a jelenléte mennyire valóságos tud lenni. Ismerős lehet sokaknak ez a helyzet. A hit az, amikor végül is Jézus azt fogalmazza meg, hogy ha ti azt szeretnétek, hogy ne az történjen, hogy egyik fületeken bemegy, és a másikon kimegy, amit én mondok, ha azt szeretnétek, hogy legyen haszna mindannak, amit én megfogalmazok, akkor gyere, lépjünk egy merészet,
és gyere, higgyetek bennem. Ebben az összekuszált, összekavarodott, összezavart világban gyertek, higgyetek bennem, higgyetek az Istenben. Lépjünk egy merészet ebben az életben. A Jézusnak a mennybe menetele az nem azt jelenti, hogy ő eltűnt, lezárta ezt a fejezetet és tovább lépett, hanem a mennybe menetele pont azt a hitet jelenti, hogy értünk van egy ideig távol. Értünk van egy ideig távol. És persze Jézus folytatja, ha megvan a belépés, megvan a hit, már másfajta szemüveggel nézünk és látunk a saját életünk körül, akkor fogalmazza meg azt, hogy van sok hely, mert én helyet készíteni, hajlékot készíteni érkezek. És higgyétek el, már a hittel, hogy van sok. Ha valaki Kolozsváron indul el autóval, és parkolni szeretne, akkor egyáltalán nincsen könnyű dolga. Hasznos a parkolóházakat használni, de sokszor azok is tele vannak, de érdemes még az elektronikus táblákat is nézni, amik szerte vannak a városban, amik jelzik azt, hogy melyik parkolóházban hány szabad hely van, vagy melyik az, ami tele van már. Arra nem érdemes menni. És mégis sokan beállnak még akkor is a sorba, hogy megpróbáljanak parkolni, amikor írja azt, hogy tele van, mert valahol bíznak benne, hogy hát, hogyha mégis ürül majd egy-két parkolóhely, és mi is be tudunk jutni a parkolóházba. Ilyen furcsa lenne, hogyha a menny kapujánál egy ilyen tábla állna, hogy betelt, tele van, nincs több hely. És milyen jó, hogy mi tudhatjuk, hogy mi ilyen helyzetben nem fogunk kerülni. Itt igen, ha parkolni szeretnénk, de az Atya jobbján nem, mert Jézus a garancia arra, hogy van hely, hogy ő elkészíti. Ő a garancia arra, hogy minden bizonnyal van. Lehet, hogy nekünk ez nem elég. Lehet úgy érezzük, hogy ennél nagyobb vigasztalásra van szükségünk. Ennél nagyobb garanciára, vagy nagyobb dologra van, vagy gyorsabb megoldásra van nekünk szükségünk. Miért nem mondta inkább Jézus azt, hogy hát látom, hogy nyugtalanok vagytok a tanítványoknak, látom, hogy össze van rázva ez a világ, akkor inkább maradok. Maradok itt veletek, mert hát mégiscsak sokkal jobb itt lenni, mint hogy most elmenjek és itt hagyjalak nyugtalanságban és félelemben titeket. Nem lett volna sokkal megnyugtatóbb a tanítványok számára egy ilyen mondat, mint sem az, hogy elmegyek és helyet készítek számotokra. Mégis Jézus, amikor helyet készít számunkra, ugye számunkra is, akkor azt mondja, hogy számunkra egy maradandó helyet készít. Ez a földi lét, ez nem a maradandóságról szól. Ez nem örök időkre készült, ahol mi most vagyunk, hanem ezután lesz majd az, ami örökké megmarad. Hogyha körbenézünk egy kicsit, és látjuk, tapasztaljuk, hogy mennyi minden tönkre megy, elmúlik, milyen jó, ha sokáig használjuk, de aztán ki kell majd dobjuk, vagy egyszerűen csak félre kell tegyük, hogy mennyire a mulandóság az körbevesz bennünket, akkor valahol egy biztos fogódzó, hogy én tudom, hogy egy maradandót készít számunkra Krisztus. Ami nem megy tönkre, és nem múlik el. Kapaszkodhatok belé. De valahol az is igaz, hogy nekünk a helyünk az ott van, ahol az Isten van. És ez igaz itt a földön is, és ez igaz a mennyben is. Nem mi alakítjuk ki a magunk helyét, hogy ezt a világot is maga az Isten alkotta számunkra, de hogy benne, Krisztusban találjuk meg igazán a helyünket, az otthonunkat. Jó helyen vele vagyunk, itt is, születés meg halál között, majd a halál után is, az Atya jobbján, jó helyen vele vagyunk igazán. Ugyanakkor pedig Jézus még azt is hozzáteszi, hogy hát nekünk ő elmegy helyet készíteni, de úgy, hogy neki itt a földön nem volt helye. Ő idegenként maradt végig, nem volt számára hely, amikor ide érkezett, de ő ennek ellenére mégis elmegy és helyet készít számunkra. Egyszerűen azért, mert ő nem azt adja, amit ő is kapott. Valahol ez egy megnyugtatás lehet nekünk. Ő nem,
nem azt kapjuk, amit megérdemelnénk, hanem azt kapjuk, amit az Atya által Krisztus ad nekünk az ő szeretetében. Hogy ő idegen maradt, nem fogadtuk be, de ő elkészíti számunkra a maradandót. Az igazit, az örök helyet. Mit használ nekünk ez? Lehet, hogy az igazság érzetünkben tud segíteni. Ugye a Krisztus mennybe menetel az nem azt jelenti, hogy meghalt Mátyás, oda az igazság. Elment Jézus, már nincs itt, ezután már bármi történhet, nem ezt jelenti. Nem Krisztus mennybe menetele, sokkal inkább azt jelenti, hogy ő a garancia az igazságra. Van hely, nem azt adja, amit mi adtunk neki, hanem sokkal többet szeretettel. És végül pedig Jézus megfogalmazza azt, hogy hát nem csak, hogy helyet készít nekünk, és hittel ezt mi láthatjuk és elhihetjük, maradandó lehet nekünk ebben a mulandó világban, hanem azt, hogy vissza fog jönni. Ismét eljövök, hogy ez csak egy ideig tart. Épp a apostolok cselekedetei írott könyvnek az első fejezetében, a mennybe menetel leírásában olvassuk, hogy az angyal szól is a tanítványoknak, hogy hát miért néztek felfele? Úgy fog majd visszajönni, ahogyan most felment, úgy fog majd vissza is érkezni. De nem kell ti most itt maradjatok és várjatok, hogy hát, ha eltelik 5 perc, és gyorsan vissza is érkezik már. A mennybe menettel az inkább azt jelenti, hogy tudjunk róla, hogy ez egy ideiglenes állapot. Elment, de ahogy elment, úgy vissza is fog jönni. Nem az ég felé nézve kell eltöltenünk ezt a földi életet. Mert minden összerázott állapot, vagy minden rendetlen állapot, még a maga a távolság is, az csak ideig, óráig való. Az nem tart örökké. Más valami, a hely, az igen, de ez a várakozás, az nem. Nem úgy ment el Jézus, hogy hát a gép forog, az alkotó pihen, majd lesz valami ezzel a világgal. Nem úgy ment el, hogy én lekapcsoltam a villanyt, ezután már sorsára hagyom ezt a földet. Hanem úgy ment el Krisztus, hogy az együttlét gazdagságáért elmegyek. Mert az Atya jobbján ülő Krisztus az sokkal közelebb lehet mindenkihez. Nem csak egyesekhez, hanem mindenkihez. Krisztus mennybe menetelének a haszna az, hogy nem hagy bennünket árván. Itt sem, és ezután, az élet után sem. Ha ezt tudom, ha ezt hiszem, akkor nem gyors megoldásokat várok az Istentől. Nem a gyors megoldásokat várom Krisztustól, hanem hittel keresem a megnyugvást. Hittel keresem azt a megnyugvást abban a Krisztusban, aki itt volt, akinek nem volt helye, de számunkra mégis maradandó helyet készít. A mennybe emeltetett Krisztussal találjuk meg a mi helyünket. Amen. 241. énekünknek mind a 3 versszakát énekeljük, mennybe menetel énekünk, 241. énekünk, Úr Jézus, ki mennybe fölmentél.

áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Imádkozzunk közösen. A te színed előtt állunk, Urunk Istenünk, és valahol ilyenkor tudunk eltelni békességgel. Amikor megtapasztaljuk, hogy nem vagyunk mi magunkra hagyatva ebben a világban, nem csak valahol a hátad mögött vagyunk hátravetve, hanem annak ellenére, hogy a te fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus eltávozott, mégis sokkal gazdagabban velünk van. És mi magunk is ebből a gazdagságból meríthetünk, sőt, együtt lehetünk. Milyen jó, hogy van ünnepünk, van mire emlékezni, van kire felnézzünk. Sőt, van kivel együtt közösen kimondanunk azt, hogy nekünk van Urunk és van Istenünk, az Atya jobbján ülő Krisztus. Hálásak vagyunk ezért. Még ha sokszor fel is tesszük a kérdést, hogy mi nekünk ebből a hasznunk, vagy mi az, amiért megéri nekünk ez, miért jó és min változtat a mindennapokban számunkra. Add azt a gazdagságot, Urunk, hogy tapasztaljuk meg a mi mindennapjainkban is, hogy éljük át a közelséget, az együttlétnek a lehetőségét veled. Hogy éljük át azt, hogy amikor minden elmúlik, szétporlik, akkor nekünk mégis van egy bizonyosságunk, egy maradandó helyünk az Atyának a jobbján. Ebben vezess, Urunk, emelj fel, adj nekünk igazságot, hogy tapasztaljuk meg veled, tényleg van és meg lehet találni. Őrizd minket, Urunk Istenünk, önmagadban. Ahogy ide eljöttünk, ahogy majd hazamegyünk, ahogy elvégezzük a mindennapjainkat, ahogy sokszor lehúz bennünket az egyedül létünk, vagy betegségünk, vagy a világnak a rendetlensége, tudjunk feltekinteni. Feltekinteni arra, aki ott van érettünk, és vár bennünket. Így áld meg a mi mindennapjainkat, feléd való fordulásunkat, közösségünket, imádságunkat te hozzád. Jézusért, a mi Urunkért, a Krisztusért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, tudván azt, hogy jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. 451. énekünknek mind a három versszakát énekeljük. 451. énekünk, te vagy napvilágom, te vagy énekem.

Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Végül a 459. énekünknek mind az öt versszakát énekeljük, 459. énekünknek áldó hatalmak oltalmába rejtve.

Az Istennek békessége, mely minden értelmet fölülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket csütörtök déli magazin műsorunkban, itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro honlapunkon. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A pontos idő 1 óra. Híreink következnek. Rádiunk hírei először címszavakban. Őrizetbe vette a román vámhatóság elnökét a korrupció ellenes ügyészség. A medvekvótát megduplázó törvény kihirdetését kéri a székelyföldi polgármesterek. Újabb rekordot döntött az államadóság. Rossz idő lesz a hétvégén, jelentős lehűlés várható. Kolozsváron ma többnyire napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Őrizetbe vette az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség Mihály Savint, a román vámhatóság vezetőjét hamisítás és hamis okmányok felhasználása gyanúja miatt. Az ügyben egy utazási megbízás visszamenőleges kiadását vizsgálják, közölte az igazságügyi forrásokra hivatkozva az Antenna 3. Az őrizetbevétel kapcsán a nyomozók azt vizsgálják, hogy hogyan állítottak ki visszamenőleges hatállyal egy szolgálati utazási parancsot, amelyet később egy hivatalos utazás igazolására és egy intézményi alkalmazott vezetői engedélyének felfüggesztése elleni fellebbezés alátámasztására használtak fel. Ugyanezen ügyben az Antenna 3 szerint letartóztattak egy tanácsadót, a kabinetből és egy galaci tisztviselőt. Az ügyészek szerint mintegy hónappal ezelőtt az intézmény egyik tanácsadója és a vámhatósági tisztviselő Galacra utazott, de közben Jalomica megyében a közlekedési rendőrök megállították őket, miután túllépték a sebességkorlátozást és indokolatlanul használták a megkülönböztető jelzéseket. Az ellenőrzés eredményeként a tanácsadó elvesztette a jogosítványát, mivel nem tudott olyan dokumentumokat bemutatni, amelyek jogilag igazolták volna a villogó használatát. A nyomozók gyanúja szerint utólag állítottak ki egy szolgálati utasítást, amelyet bizonyítékként nyújtottak be a bíróságon, hogy igazolják az utazás hivatalos jellegét, és megmentsék a felfüggesztett jogosítványt. A barna medvék kilövési kvótáját megduplázó, a parlament által április 22-én elfogadott törvény kihirdetését kéri Nikus Ordántól 22 székelyföldi település polgármestere. A petíciót elküldték az államfőnek, és mielőbb intézkedést várnak. Az előjárók azt kérik az államfőtől, hogy sürgősen írja alá és hirdesse ki a medvékre vonatkozó beavatkozási és megelőzési kvótáról szóló törvényt. A petíció kezdeményezője Kovács Lehel farkaslak a polgármestere a Maszol érdeklődésére elmondta, céljuk, hogy mielőbb lépjen érvénybe a parlament által megszavazott törvény annak érdekében, hogy a veszélyes egyedekkel tudjanak elbánni a vadászok. A polgármesterek szerint a lakosság állandó félelemben él, mivel egyre több medve jelenik meg lakott területeken. A nagyvadak gyakran házak, iskolák és forgalmas közterületek közelében bunkannak fel, hangsúlyozták a kezdeményezésben. A levélben kiemelték, hogy a gyors jogi beavatkozás az emberi élet és biztonságvédelme miatt szükséges, valamint azért is, hogy a helyi önkormányzatok hatékonyabban tudják kezelni a vészhelyzeteket. A levél közvetlen előzménye az a farkaslaka közelében történt tragikus medvetámadás, amelyben egy ember életét vesztette. Ez minden idők legmagasabb szintje abszolút értékben és GDP arányosan egyaránt. Február végén 1,132 milliárd lejtett ki a Románia államadósága, közölte a pénzügyminisztérium. Ez 6 milliárd lejes növekedés jelent a januári 1,126 milliárdhoz képest, írja az ekonomika.net. A hosszú lejáratú tartozások értéke 1,61 milliárd lejről 1,73 milliárdra nőtt, ellenben a rövid lejáratúak 64,868 milliárd lejről 58,655 milliárdra csökkentek. A GDP arányos államadóság 59,3%-a volt február végén. Pénzügyi szakemberek becslése szerint az év végéig a mutató meg fogja közelíteni a 65%-ot. Az Európai Unió alapkövének számító Maastrichti szerződés értelmében az eurózónához csatlakozó tagállamok adósságállománya nem haladhatja meg a GDP 60%-át. Változékonyra fordul az időjárás Romániában a hétvégén. A meteorológusok szerint szombattól egyre többféle záporokra, zivatarokra és jelentős lehűlésre kell számítani. A következő napokban az ország nagy részén az ilyenkor megszokottnál hűvösebb idő várható, tájékoztat az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szombaton az ország délnyugati felében már a déli óráktól megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok alakulnak ki. Helyenként felhőszakadás lehetséges, egyes térségekben rövid idő alatt nagy mennyiségű eső eshet, jégeső is valószínű. A zivatarok idején átmenetileg felerősödik a szél, legfőképpen a hegyvidéken, a déli Kárpátok térségében. Az előrejelzések szerint a lehűlés a jövő hét első felében is kitart. Május 18-a és 21-e között az ország egész területén az átlagosnál alacsonyabb hőmérsékletre kell számítani, miközben továbbra is gyakoriak lesznek a záporok és zivatarok. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 7 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az Egypress hírügynökség, a kronika.ro és a maszor.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzései alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap. Példabeszédek könyvének 23. részének 17. verse.

0: Jézus így szólt hozzájuk, a tanítványaihoz. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetnie kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 24. részének 46-tól 48-ig terjedő versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Vendégek állnak az ajtóban és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék receptárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelki. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Most a legkisebbeket várjuk a rádió közelbe, hiszen kezdődik a mesekosár rovatunk, melyben Gátonyi Géza Muci című meséjét hallgatjuk meg.
1: Mesekosár. Mesekosár.
2: Muci. Egy rókafiút kaptam ajándékba Kovács Gergely uramtól. Csak akkora volt, mint egy macska. Okos. Eleven a szőre puha és finom, mint a selyem. A tekintete ártatlan volt. Ezt a kis rókát megszelidítem, így szóltam otthon. Úgy kísér majd az engem, mint a kutya. Elneveztem a kis rókát Mucinak. Muci eleinte tejjel élt. Hempergett, játszott egész nap. Megkergette az öreg macskát is, és nagyon csodálkozott, hogy ez haragosan a szeme közé fúj. Barátságos kis jószág volt, nem félt senkitől. A tenyeremből evett. Ha azt mondták neki, Muci, gyere ide, fürgén odafutott, és a szeme csillogott az örömtől. Néhány hónap alatt szépen kifejlődött. Örömöm telt benne, mikor magammal vittem. Úgy követett, mint a kutya. Hanem egy napon azt a panaszt hallottam, hogy a faluban ugyancsak fogynak ám a csirkék.
3: Ha fogynak, úgy jó, feleltem. A csirkének az a dolga, hogy fogyjon. Inkább a csirke fogyjon, mint az ember. Tojik a tyúk elég tojást.
2: Az ám, felelték. Csak hogy nem ember fogyasztja a csirkét,
0: hanem
2: a Muci.
0: 13 éve indult
2: Bizony, az történt, hogy Muci rákapott a szárnyasokra, és éjjelenként vígan pecsenyézett az udvarokon.
3: Ennyi, te gézen gúz, szóltam fenyegetve. Hát, te ilyen kópé vagy? Majd lesz rád gondom.
2: Karikát csináltattam a nyakára, és láncra kötöttem. Az első éjjel vonított,
3: de nem is veszett el azon az éjjelen egy csirke sem.
2: A második éjjelen csöndesen viselte magát. Hanem másnap már reggel ott volt egy asszony az ajtómon, és jelentette, hogy a tyúkjának csak a tolla van meg. Kimegyünk az udvarra. Muci ott ül. A nyakáról a karika nem hiányzik. Muci eszerint ártatlan. A következő éjjeleken hol egyik, hol másik háznál tűnt el ismét egy-egy szárnyas. Az asszonyok mind nálam panaszkodnak. De az én rókám minden reggel ott fekszik nyugodtan az udvaron, a nyakán a karika, és táncol örömében, mikor a láncról leoldom. Egy reggel keserves panasszal állít be Kovács Gergely. Uram, mondja a fejét vakarva, elvitte a Muci a récémet. Nem lehet az, Gergely barátom, hiszen nézze, ahol a róka, nyakán a karika. No, pedig mégis ez volt. Rá is vágtam a botommal, és amint a kerítés közt kibújt, egy marok szőre ott maradt a léceken. Megnézzük a rókámat. Hát a két combján csak ugyan ott van két kerek csupasz folt. Már most világos, hogy ő a csíntevő. De ki oldotta le a nyakáról a láncot, és kikötötte vissza? Ezt meg kell esni. A következő éjjel tiszta, teljes holdvilág sütött. Az ablakhoz állottam, és figyelemmel néztem a szobámból a rókámat. Nem kellett sokáig várnom. Egyszer csak látom, hogy óvatosan körülnéz, aztán nekiveti a két lábát a karikának, és kihúzza belőle a fejét. Azzal vesd el magad, eltűnik. Hát, eddig jól van, de kihúzza vissza a karikát. Ott maradtam az ablaknál, és türelmetlenül vártam, hogy visszaérkezzék. Körülbelül egy óra hosszáig várakoztam. A rókám visszaugrott a kerítésen, és egyenesen a karikájához ment. Hát bizony nem segített annak senki. Addig-addig forgatta a karikát, míg végre a fejére tudta húzni. Akkor aztán a gonosz kópé elaludt, mint aki a legjámborabb. Ebből látható, uram, mondotta Kovács Gergely, hogy amint a kutyából nem lesz szalonna,
3: A raukából meg kutya nem lesz, soha.

0: A mai mesekosár rovatunkban Gárdonyi Géza, Muci című meséjét hallgattuk meg, majd Fejforgató együttestől az Autó Alagú című dalt. A következőkben aktuális összeállításunkat hallják a tekergő mesetáborokról Hajós Erikával, a Tekergő Meseősvény Egyesület elnökével Janicskó Mihály Noémi beszélgetett.
1: Szeretettel köszöntöm Hajós Erikát, a Tekergő Meseősvény Egyesület elnökét, akik már így az egyesülettel együtt már most készülnek a nyárra, a táborokra. Mesélj kérlek egy kicsit arról, hogy így Kolozsváron és Kolozsvár környékén milyen izgalmas táborokba várjátok az érdeklődőket.
2: Köszönöm a megkeresést, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Évek óta táborozunk, így hát három korosztálynak is tartunk táborokat, a kicsitől a nagy kamasz felnőtt, kisfelnőtt gyerekeket is várjuk.
1: Nézzük sorba a kicsiktől a nagyobbak fele, melyik az a legkisebb korosztály, aki már jöhet hozzátok?
2: 7-8 éves kortól érkeznek már hozzánk a gyerekek a kicsik táborába, a tekergő mesetáborokba. Bejárós táborokat tartunk pár éve a Heltai Folk Centerben a kicsiknek, és azt el kell mondanom, hogy minden táborunk, nem csak a kicsik mesetábora, a népmesén alapul, élőszavas mesemondás az alapja minden táborunknak és a népmese. A kicsik táborában, a mesetáborban, azon kívül, hogy nagyon sok népmesét hallanak a gyerekek, élőszóval mesélünk nekik, sokat játszunk, ők is szőhetnek meséket, és ezeket a meséket el is játszhatják, és tábor végén mindig várjuk a szülőket is egy kis bemutatóra, megmutatjuk, hogy mi mindent alkottunk a hét folyamán, és hogyan szőtték a gyerekek a saját meséiket.
1: Vannak ezen kívül valamilyen kézműves foglalkozásaitok, amik szintén a meséhez kötődnek, vagy inkább a mesék és a mesemondás a fő téma, a fő tevékenység?
2: A fő téma az a meseszövés és a mesemondás, viszont kapcsolódik hozzá nagyon sok minden, ugyanúgy alkotunk is, akár rajz, akár festés, akár kézműves foglalkozás, az ő általuk szőtt mesékhez mindig kapcsolódik valami alkotás is.
1: Nagyon izgalmasan hangzik a következő tábor, ami már kiskamaszoknak szól, és azt mondtátok erről, hogy ez egy felvilágosító tábor. Miről is fog szólni tulajdonképpen?
2: Hát tulajdonképpen ez a tábor úgy nőtte ki magát, pont ma jutott eszembe ez a szép kis emlék, amikor az első mesetáboros csapat már úgy érezte, hogy ő kinőtt a mesetáborból, és tábor végén odajöttek, hogy jövőre ugye mi már nem jöhetünk, mert nagyok vagyunk. És akkor született meg az a gondolat, hogy dehogy nem jöhettek segítőnek, aminek szintén nagyon örültek a gyerekek, és a következő gondolat az volt, hogy de hát ne engedjük el a kezüket táborozás terén sem, és így lettek a titkos tekergő táborok. Ezek valóban kiskamasz felvilágosító táborok. Úgy láttuk, hogy nagyon nagy hiány ez ennél a korosztálynál, úgy az iskolában, úgy akár a családokban is, hogy nem igazán tudtunk a gyerekekhez nyúlni, kamaszodó gyerekeknek, ha kérdez, hogy és mint válaszoljál, ha nem kérdez, akkor is kéne beszélni erről az időszakról, erről a korról, hiszen nagyon-nagyon fontos a kiskamaszoknak, hogy ne tabuként kezeljük azt, hogy ők egy változó korban vannak, hiszen kezdenek felnőtté válni. Testi, lelki változásokon mennek keresztül, ami nem könnyű. És hát e köré szőttük mi a tábort, érzékenyítés a változásról, egymás elfogadásáról, barátságokról, tulajdonképpen így indulnak ezek a titkos táboraink.
1: És ezek is akkor így a mesékkel vannak összeszűve? Ilyen témákat is megtalálunk akár a népmesékben?
2: Igen, igen, igen. Mindenképpen mesélünk itt is nekik. Itt is eljátszanak kis jeleneteket, itt is vannak meseszövések, de itt minden a körül forog a változásaikról, a testi-lelki változásokról, a barátságokról, az emberi kapcsolatokról, fiú-lány kapcsolatokról, és igen, ugyanúgy a népmeséket hívjuk segítségül itt is.
1: És akkor van már az egész nagyoknak szóló tábor, a tekergő impro drámatábor. Itt akkor egészen mást csinálnak már a fiatalok?
2: Hát azt, hogy egészen mást, azt nem mondanám, hanem egy kicsit magasabb szinten, ha lehet ezzel a kifejezéssel élni. Tavaly volt

0: Először ilyen táborunk, improdráma táborunk, és hihetetlenül jól sikerült. Ugyanúgy táborainkból kinőtt gyermekek is segítkeznek és vezetik ezt a tábort is. Itt különböző témákhoz nyúlnak szintén, itt már komolyabb témákhoz, tavaly például a világvége volt az egész hét témája, és hétvégére egy csodálatos előadást állítottak össze. Itt kisebb jelenetekből áll össze a végére tulajdonképpen egy bemutatható színdarab. Ez a tábor is az, aminek a végén bemutatják az előadásukat. Egyedül a titkos táborunk olyan, hogy ott az, ami ott történik, velünk történik, azt a külvilágnak nem mutatjuk meg, azzal mi dolgozunk. Az improdráma táborba ott szintén kinyitjuk, és a végén szülők, barátok megnézhetik az előadást.
1: És tulajdonképpen ez az egész előadás is az improvizációra épül, vagy egy hagyományosabb előadásként kell elképzelni, hogy ugyanúgy betanulnak szövegeket, jeleneteket, gyakorolnak?
0: Is-is. Improvizációból születnek meg a jelenetek, és ezekből áll össze a végén az előadás. Gyakorolnak is, nyilván ami nagyon jól sikerül, ezt begyakorolják, de meghagyják a lehetőségét annak, hogy az előadáson is helyben, hogyha úgy érzik, akkor ott is lehetőség van az improvizálásra, és az előadás, ami megszületik, az ott és akkor egyszer átélhető, mert következő alkalommal már nem úgy működik.
1: Így a szülők, meg így mi szülők gyakran nagyon szeretjük azt tudni, vagy látni, hogy milyen készségeket fejleszt, vagy mi az, amivel távoznak majd a gyerekek. Egy-egy ilyen táborban mit tudnál elmondani, hogy a kicsik, a kiskamaszok, meg a kamaszok milyen kis batyukkal távoznak a táborból majd, vagy mit láttatok, hogy mi az, amit szeretnétek ti fejleszteni esetleg, ha van ilyen célotok meghatározva?
0: Hát amikor elkezdtük, nem az volt a célunk, hogy bármit is fejlesztünk, hanem lehetőséget biztosítsunk szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknek táborozásra, kikapcsolódásra, játékra, mesére, és az évek során viszont bebizonyosodott, hogy biza akaratlanul is mi mindent fejlesztenek ezek a táborok. Nagyon sok visszajelzést kaptunk szülőktől is, kicsiknél is például, hogy mennyivel könnyebben tanulnak, kommunikálnak, a szövegértésük hogyan fejlődik így a mesék által, az emberi kapcsolataik, a társas kapcsolataik hogyan változnak, mennyire tudják elfogadni egymást, elfogadóbbá válnak, nyitottabbá válnak a világ fele, nem beszélve a kreativitásuk fejlesztéséről, szóval sok mindent felsorolhatnék.
1: És ha jól tudom, akkor idén is szeretnétek ezt tovább folytatni, hogy rászoruló gyerekek is részt vehessenek a táborokban. Ezt általában hogyan tudjátok megvalósítani? Mivel fedezitek azokat az összegeket, amivel rászoruló gyerekeket tudtok fogadni?
0: Ez hosszú évek óta elég nehéz. Az első táborunk annak idején úgy indult, hogy pályázati pénzt tudtuk megvalósítani, és nagyon örültünk, azt hittük, hogy wow, ez mindig így lesz. Hát nem tartott ez így sokáig sajnos. Nagyon ritkán tudtunk pályázati forráshoz jutni, így az év folyamán az Egyesületben próbáltunk bizonyos összegeket félretenni, arra alokálni, hogy akkor ezt arra fordítjuk, hogy nyáron mindig legyen lehetőségünk ingyenes vagy kedvezményes helyeket biztosítani. Így az évek során ez így egyre kevesebb lett sajnos, és tavaly előtt fogalmazódott meg a gyerekekbe, azokba a gyerekekbe, akik velünk nőttek fel, mellettünk maradnak, és már ők maguk táborvezetők, hogy nekik is igényük van erre, hogy igenis térjünk vissza jobban erre az útra, és hogy több kedvezményes és ingyenes helyet biztosítsunk a gyerekeknek, hiszen ők is így kerültek hozzánk, ők is így maradtak meg mellettünk, így tudtak eljönni a legtöbben közülük, és hát nehéz, évről évre azt kell mondjam, hogy nehezebb. Nem vagyunk marketingesek, nem tudjuk ezt a részét jól kommunikálni, valahogy soha nem találtunk úgy támogatót, aki folyamatosan támogasson, és hát a pályázati források pedig az utóbbi években nagyon megcsappantak irányunkba.
1: Most egy kis számítást is végeztél, hogyha jól tudom, és egy felhívással jelentkeztél a Facebookon. Hány támogatóra és milyen összegre lenne szükségetek ahhoz, hogy a gyerekeket térítésmentesen vagy kedvezményes áron fogadni tudjátok, illetve néhány rászoruló gyereket így tudjatok fogadni?
0: Igen, hát végső kétségbeesésemben, hogy mondjam, így kezdtem el számolni, és én úgy gondolom, hogy nem egy olyan nagy összeg ez a 600 ezer forint a három táborra, amit így sikerült kiszámolnom, hogy ennyire lenne szükségünk ahhoz, hogy minden táborba tudjunk legalább 10-10 kedvezményes vagy ingyenes helyet biztosítani a gyerekeknek. És hát ugyanakkor nagyon hálás vagyok, elkezdődött egy olyan összefogás, hogy már ilyen 90 ezer forintnál tartunk, kis filléreket forintban és lejben is lehet támogatni ezt a kezdeményezést, és elkezdett összegyűlni ez az összeg, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, hogy május végére ez összegyűl, és akkor ténylegesen a kedvezményes helyekre, ingyenes helyekre jelentkezőket is be tudjuk fogadni a táborokba.
1: Akkor mondd el kérlek azt is, hogy az 1000 forintokat, vagy akár 10 lejeket, vagy akár többet ki mennyit tud és szeretne felajánlani, hova küldheti nektek, hogyha szeretné támogatni rászoruló gyerekek táboroztatását?
0: Ezt a Facebook oldalamon meghirdetett eseménynél van a leírás, de hamarosan a honlapunkra is felkerül. Magyarországon a Tekergőmeseösvény Egyesület számlájára lehet utalni, otthon pedig Erdélyben a Szóperencia Egyesület számlájára lehet ezeket az összegeket utalni, hiszen együtt táborozunk hosszú évek óta. A Szóperencia az a tekergőnek a kis testvére, szokta mondani Bedőházi Betti, az egyesület vezetője. Nagyon sok a közös programunk, és hát együtt nőttünk ki ebből, így ezen a két módon lehet minket támogatni.
1: Remélem, hogy kedvet kaptak hozzá azok, akik szeretik a meséket, és tudják azt, hogy milyen nagy élmény lehet ez a gyerekeknek, vagy akár egy-egy alkalmatokra becsöppentek, vagy akár a gyerekeitek hallottak mesét tőletek. És még arra lennék kíváncsi, hogy így az évek folyamán milyen visszajelzéseket kaptatok táborozóktól, szüleiktől, vagy más résztvevőktől, akik részesei voltak ennek az élménynek?
0: Hát a táborozóktól azt hiszem a legnagyobb visszajelzés az, hogy ott vannak mellettünk, és táborvezetőkké váltak. A kisebbek ugyanúgy még segítőként vesznek részt a táborban. A szülőktől pedig a visszajelzés az, amikor januárban megkérdik, hogy mikor lesznek tábordátumok, mert nekik ahhoz kell igazítani a nyarat. És azt hiszem, hogy ez az, amit mindent elárul.
1: És esetleg a te személyes élményeidet megosztanád, hogy neked egy-egy tábor mit jelentett, vagy mit jelent, vagy maga a mesélés, amikor így gyerekekkel együtt mesélhetsz, vagy mesélnek ők?
0: Hát az maga a csoda. Minden tábor maga a csoda volt, amit megéltem. Én nagyon-nagyon sokat tanultam a gyerekektől. Hát kicsit elérzékenyültem, nem is tudom, melyik emlékemet vegyem elő. Sok olyan emlékem is van, amikor éjjel kettőkor még mesélünk a gyereknek, az első táborozó gyereknek, aki ugye már volt olyan, hogy 10-11 évesen került el először táborba, addig nem nagyon akart a szülők mellől elszakadni, és sírva mondta, hogy de úgy hiányoznak a szülei, de olyan jól érzi magát itt a táborban, ne haragudjunk, ő nem akar minket megbántani, nem azért sír, ő nem is akar hazamenni, csak honvágya van. És akkor meséltünk. És a mesék valahogy mindig célba értek. És ezek a gyerekek ugyanúgy jöttek tovább, és hálásak voltak éveken keresztül, hogy velünk élhették meg az első táboros élményüket.
1: Hát akkor kívánom azt, hogy továbbra is ilyen mesékkel rakjátok tele a gyerekek batyúit, mert azt hiszem, hogy ennél többet talán kevés olyan dolog van, ami adhat, úgyhogy kívánom, hogy sikerüljön a tervetek, gyűjjön össze az a hiányzó pénz még, és akkor idénre is nagyon szép táborokat kívánok nektek.
0: Nagyon szépen köszönjük.
2: Tekergő mesetáborról Hajós Erikával, Tekergő Meseösvény Egyesület elnökével Janicskó Mihály Noémi beszélgetett. A továbbiakban kalendáriumot lapozunk Bálint Istvánnal.

Május 14-e az év 134. szökő évben 135. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 231 nap van hátra. Tekintsük át először a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi eseményeket. 1610-ben IV. Henriket, az első Bourbon uralkodót a Nyílt utcán meggyilkolta egy fanatikus katolikus. 1693-ban első Lipót német-római császár, magyar király kiadja a diploma Leopoldinum kiegészítését, amely kimondja az erdélyi kancellária elválasztását a magyarországitól. 1908-ban útjára indult az első utasszállító repülő. 1955-ben megalakul a Varsói Szerződés, a közép- és kelet-európai szocialista országok védelmi, katonai, politikai szervezete. 1973-ban fellövik a Skylabot, az Egyesült Államok első űrállomását. Ekkor használják utoljára a Saturn V rakétákat. A fontosabb történelmi események után a mai napon született híres személyiségek nevei hangzanak el. Ezen a napon született 1821-ben Zsigmondi Vilmos, magyar bányamérnök, a mélyfúrás és geotermia szakértője. Ezen a napon megszületett 1912-ben Hegedűs Géza író, újságíró, költő, kritikus, tanár és dramaturg. Ezen a napon született 1944-ben George Lucas producer, író, rendező, a Csillagok háborúja, valamint az Indiana Jones filmek rendezője. Ezen a napon született 1952-ben Robert Zemeckis producer, Oscar-díjas rendező, a Forrest Gump film producere. Ezen a napon született 1984-ben Mark Zuckerberg, a Facebook kitalálója és vezetője. A születési évfordulók után azokra az ismertebb személyekre emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. Ezen a napon elhunyt 964-ben 12. János pápa. Ezen a napon 1610-ben hunyt el 4. Henrik francia király. Ezen a napon 1643-ban hunyt el 13. Lajos francia király. Ezen a napon 1988-ban hunyt el Nikolaj Fjodorovics Makarov, szovjet fegyvertervező. Ezen a napon 1998-ban hunyt el Frank Sinatra, többszörös Grammy és Oscar-díjas, olasz származású amerikai énekes, zenész, valamint színész. Ezen a napon 2015-ben hunyt el B.B. King amerikai blueszenész, minden idők egyik leghíresebb bluesgitárosa, aki még 89 éves korában is aktív előadó volt. Május 14-e a vándormadarak világnapja. Ezek az események kapcsolódnak ehhez a naphoz, május 14-i kalendáriumunkat hallhatták.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel Bálint Istvánnal. Most pedig névnaposainkat köszöntjük.
1: Május 14-én Bonifác, Gyöngyi, Julianna, Paszkál és Bekény névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Bonifác a latin Bonifácius névből származik, jelentése jó sorsot ígérő. A Gyöngyi a régi magyar gyöngy szóból származik, lehet a gyöngyvér név becézése is, amely Arany János névalkotása, Buda halála című elbeszélő költeményben jelenik meg. A költő magyarázata szerint a jelentése gyöngytestvér. A Julianna a Julianus férfi név latin eredetijének a női párja, aminek a jelentése Július nemzetségéhez tartozó, ragyogó Jupiternek szentelt. A Paszkál a héber eredetű latin Pascalis név rövidülése, jelentése húsvéti, e nevet a húsvétkor született gyermekek kapták. A Bekény magyar férfi név, a Beke származéka, más feltevés szerint ótörök eredetű név és a jelentése terméketlen ember. Köszöntünk tehát május 14-én minden Bonifác, Gyöngyi, Julianna, Paszkál és Bekény nevű hallgatónkat, a következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

0: rendezvény ajánló. Minden rendezvény egy helyen.
1: Lélektér, játékos találkozások nélküled veled. Lélektér címmel 4 alkalmas rendezvénysorozatot indított novemberben az M2 Györkösmányi Albert Emlékháza. A felnőtteknek szervezett játékos találkozások különböző témák, történetek vagy művészi alkotások közé szerveződik, azzal a szándékkal, hogy egy élményszerű, kreatív együttlét alatt a résztvevők önismerete gazdagodjon, önazonossága erősödjön. A 4. alkalom címe Nélküled veled, amely a bibliodramatikus formában az aranyborjú történetét bontja majd ki, és amelyre 2026. május 14-én, vagyis ma csütörtökön 18 óra 30 perctől kerül sor. Szeretettel várnak mindenkit!
0: Rendezvényajánlónkat hallották. Mert mi tudjuk, mi történik városunkban.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket csütörtök déli magazin műsorunkban, május 14-én, itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ru honlapunkon. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ma az apostolok cselekedetei második fejezetének 28. versével köszöntöm Önöket, amely így szól. Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád. Vezéreljen ez a gondolat minket a mai napon. Hamarosan híreket mondok, 14 óra 15 perckor versrovatunkkal várjuk Önöket, amelyben Szép Ernő imádság című költeménye csendül fel. Utána a nap áhítata következik Lukács Orsolya tolmácsolásában. 14 óra 30 perctől pedig Agnus 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik Mátri András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom Önöket az utolsó órában, ha tehetik, tartsanak velem. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, vagy az agnusradio.ru honlapunkon. Elérhetnek továbbá a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt, illetve várjuk leveleiket az agnus@agnusradio.ru elektronikus posta címünkre. Most pedig híreink következnek. Hírek. Rádiunk hírei először címszavakban. Őrizetbe vette a román vámhatóság elnökét a korrupció ellenes ügyészség. A medvekvótát megduplázó törvény kihirdetését kéri a székelyföldi polgármesterek. Újabb rekordot döntött az államadóság. Rossz idő lesz a hétvégén, jelentős lehűlés várható. Kolozsváron ma többnyire napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Őrizetbe vette az országos korrupció ellenes ügyészség Mihály Szavint, a román vámhatóság vezetőjét hamisítás és hamis okmányok felhasználása gyanúja miatt. Az ügyben egy utazási megbízás visszamenőleges kiadását vizsgálják, közölte az igazságügyi forrásokra hivatkozva az Antenna 3. Az őrizetbevétel kapcsán a nyomozók azt vizsgálják, hogy hogyan állítottak ki visszamenőleges hatállyal egy szolgálati utazási parancsot, amelyet később egy hivatalos utazás igazolására és egy intézményi alkalmazott vezetői engedélyének felfüggesztése elleni fellebbezés alátámasztására használtak fel. Ugyanezen ügyben az Antenna 3 szerint letartóztattak egy tanácsadót, a kabinetből és egy galaci tisztviselőt. Az ügyészek szerint mintegy hónappal ezelőtt az intézmény egyik tanácsadója és a vámhatósági tisztviselő Galacra utazott, de közben Jalomica megyében a közlekedési rendőrök megállították őket, miután túllépték a sebességkorlátozást és indokolatlanul használták a megkülönböztető jelzéseket. Az ellenőrzés eredményeként a tanácsadó elvesztette a jogosítványát, mivel nem tudott olyan dokumentumokat bemutatni, amelyek jogilag igazolták volna a villogó használatát. A nyomozók gyanúja szerint utólag állította ki egy szolgálati utasítást, amelyet bizonyítékként nyújtottak be a bíróságon, hogy igazolják az utazás hivatalos jellegét, és megmentsék a felfüggesztett jogosítványt. A barna medvék kilövési kvótáját megduplázó, a parlament által április 22-én elfogadott törvény kihirdetését kéri Nikus Ordántól 22 székelyföldi település polgármestere. A petíciót elküldték az államfőnek, és mielőbb intézkedést várnak. Az előjárók azt kérik az államfőtől, hogy sürgősen írja alá és hirdesse ki a medvékre vonatkozó beavatkozási és megelőzési kvótáról szóló törvényt. A petíció kezdeményezője Kovács Lehel, Farkaslaka polgármestere a Maszol érdeklődésére elmondta, Céljuk, hogy mielőbb lépjen érvénybe a parlament által megszavazott törvény annak érdekében, hogy a veszélyes egyedekkel tudjanak elbánni a vadászok. A polgármesterek szerint a lakosság állandó félelemben él, mivel egyre több medve jelenik meg lakott területeken. A nagyvadak gyakran házak, iskolák és forgalmas közterületek közelében bunkannak fel, hangsúlyozták a kezdeményezésben. A levélben kiemelték, hogy a gyors jogi beavatkozás az emberi élet és biztonságvédelme miatt szükséges, valamint azért is, hogy a helyi önkormányzatok hatékonyabban tudják kezelni a vészhelyzeteket. A levél közvetlen előzménye az a farkaslaka közelében történt tragikus medvetámadás, amelyben egy ember életét vesztette. Ez minden idők legmagasabb szintje abszolút értékben és GDP arányosan egyaránt. Február végén 1,132 milliárd lejtett ki a Románia államadósága, közölte a pénzügyminisztérium. Ez 6 milliárd lejes növekedés jelent a januári 1,126 milliárdhoz képest, írja az ekonomika.net. A hosszú lejáratú tartozások értéke 1,61 milliárd lejről 1,73 milliárdra nőtt, ellenben a rövid lejáratúak 64,868 milliárd lejről 58,655 milliárdra csökkentek. A GDP arányos államadóság 59,3%-a volt február végén. Pénzügyi szakemberek becslése szerint az év végéig a mutató meg fogja közelíteni a 65%-ot. Az Európai Unió alapkövének számító Maastrichti szerződés értelmében az eurózónához csatlakozó tagállamok adósságállománya nem haladhatja meg a GDP 60%-át. Változékonyra fordul az időjárás Romániában a hétvégén. A meteorológusok szerint szombattól egyre többféle záporokra, zivatarokra és jelentős lehűlésre kell számítani. A következő napokban az ország nagy részén az ilyenkor megszokottnál hűvösebb idő várható, tájékoztat az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szombaton az ország délnyugati felében már a déli óráktól megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok alakulnak ki. Helyenként felhőszakadás lehetséges, egyes térségekben rövid idő alatt nagy mennyiségű eső eshet, jégeső is valószínű. A zivatarok idején átmenetileg felerősödik a szél, legfőképpen a hegyvidéken, a déli Kárpátok térségében. Az előrejelzések szerint a lehűlés a jövő hét első felében is kitart. Május 18-a és 21-e között az ország egész területén az átlagosnál alacsonyabb hőmérsékletre kell számítani, miközben továbbra is gyakoriak lesznek a záporok és zivatarok. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire napos időre lehet számítani. A nap csúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 7 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az Ecsel Press hírügynökség, a Kronika.ro és a Maszor.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzései alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap. Példabeszédek könyvének 23. részének 17. verse.

0: Jézus így szólt hozzájuk, a tanítványaihoz. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetnie kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 24. részének 46-tól 48-ig terjedő versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget!
3: Reklám.

A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük! De...

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Szépernő, imádság. Ki ülsz az égben a vihar felett, én Istenem, hallgass meg engemet. Hozzád megy a szívem, itt szavam dadog, hazámért reszketek, magyar vagyok. A népekkel, ha haragod vagyon, a magyarra ne haragudj nagyon. Ne haragudj rá, bűnét ne keresd, bocsáss meg néki, sajnáljad, szerest. Szerest, vigyázz rá, Istenem, atyám, el ne vesszen veszejtő éjszakán, mert itt a népek nem tudják, mit ér, hogy olyan jó, mint a falat kenyér, hogy nem szokott senkit se bántani, lassú dallal szeretne szántani. Édes Istenem, te tudod magad, a bárány nála nem ártatlanabb. Te tudod ezt a fajtát, mi becses, milyen takaros, mi kellemetes. Te látod életét minden tanyán, te hallod, hogy beszél, édesanyám. Te tudod a barna kenyér ízét, te tudod a tisza sárga vizét, te tudod, hogy itt milyen szívesen hempereg a csikó a füvesen, tudod a nyáj kolompját, ha megyen, édes szőlőnket tudod a hegyen. S keserű könnyeink, tudod, Uram, hogy mennyit is szenvedtünk csak ugyan, s hogy végesztendőt várunk mindenért, hisszük, hogy lesz még szőlő, lágy kenyér. Ó, keljetek a magyart védeni, ti Istennek fényes cselédei! Uradnak, mondd el, aranyarcú nap, mondd el szerelmes déli bábodat, dicsérjed a Balatont, tiszta hold, hogy szebb tükröd a földön sose volt. Csillagok, értünk könyörögjetek, kis házak ablakába reszketek szerteszét, este mennyi mécs ragyog. Könyörögjetek, értünk, csillagok.

Versrovatunkat sugároztuk, amelyben Szépernő imádság című költeményét hallgattuk meg. Most a nap áhítata következik Lukács Orsolya tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe Isten felé fordulás. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Krónikák első könyvének 16. fejezetének 11. verse. A következő percekben Everludis Aldarondo López Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

az élő Isten felé fordítom arcomat, Istentől világosságot nyerek, és a lelkem megtelik erővel és bátorsággal a világ kihívásaival való szembesüléshez. Amikor tekintetemet Istenre vetem, Istennek prioritást és figyelmet szentelek. Megtanultam, hogy Isten soha nem rejtőzik el előlünk. Arra hív minket, hogy bibliaolvasás, imádság, Isten tisztelet és mások segítése által közel kerüljünk hozzá. Isten ismeri szükségeinket és betölti őket. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek. Példabeszédek 8. fejezetének 17. verse. Ha Isten felé fordulunk, mély, bensőséges kapcsolatba kerülünk vele, amire Isten is vágyik. Isten bőségesen megáld minket. Imádkozzunk! Hűséges Istenünk, segíts mindig rajtad tartani tekintetünket. Amen.

Mindig keresni fogom Isten arcát, mondja ezt Everludis Aldaron Don López, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk a kertészekért,

0: A nap áhítatát hallhatták Lukács Orsolya tolmácsolásában. A továbbiakban Agnus 35 román nyelvű műsorunkat sugározzuk. Mátli András a rádiónk önkéntes munkatársa szerkesztésében.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la emisiunea Lumea dintre urechile mele. Sau, după subtitlurile cu care m-am jucat în

Lassan műsoridőnk végéhez érkezünk, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. 17 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel. 18 órakor Isten tiszteletet sugárzunk. 19 óra 15 perctől pedig Rédó hitépítő műsorunkat. 20 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Adással legközelebb holnap hajnalban 3 órakor jelentkezünk homokóra műsorunkban. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián. Elérhetnek továbbá a 0264-44-19-68-as telefonszámon, vagy személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Illetve várjuk leveleiket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt 3 órában Ungvári Szendét hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.
1: Agnus Rádió. A hang, ami neked szól. Ami neked.

0: Hírek.
1: Rádiunk hírei először címszavakban. Őrizetbe vette a román vámhatóság elnökét a korrupció ellenes ügyészség. A medvekvótát megduplázó törvény kihirdetését kéri a székelyföldi polgármesterek. Újabb rekordot döntött az államadóság. Rossz idő lesz a hétvégén, jelentős lehűlés várható. Kolozsváron ma többnyire napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Őrizetbe vette az országos korrupció ellenes ügyészség Mihály Savint, a román vámhatóság vezetőjét hamisítás és hamis okmányok felhasználása gyanúja miatt. Az ügyben egy utazási megbízás visszamenőleges kiadását vizsgálják, közölte az igazságügyi forrásokra hivatkozva az Antenna 3. Az őrizetbevétel kapcsán a nyomozók azt vizsgálják, hogy hogyan állítottak ki visszamenőleges hatállyal egy szolgálati utazási parancsot, amelyet később egy hivatalos utazás igazolására és egy intézményi alkalmazott vezetői engedélyének felfüggesztése elleni fellebbezés alátámasztására használtak fel. Ugyanezen ügyben az Antenna 3 szerint letartóztattak egy tanácsadót, a kabinetből és egy galaci tisztviselőt. Az ügyészek szerint mintegy hónappal ezelőtt az intézmény egyik tanácsadója és a vámhatósági tisztviselő Galacra utazott, de közben Jalomica megyében a közlekedési rendőrök megállították őket, miután túllépték a sebességkorlátozást és indokolatlanul használták a megkülönböztető jelzéseket. Az ellenőrzés eredményeként a tanácsadó elvesztette a jogosítványát, mivel nem tudott olyan dokumentumokat bemutatni, amelyek jogilag igazolták volna a villogó használatát. A nyomozók gyanúja szerint utólag állítottak ki egy szolgálati utasítást, amelyet bizonyítékként nyújtottak be a bíróságon, hogy igazolják az utazás hivatalos jellegét, és megmentsék a felfüggesztett jogosítványt. A barna medvék kilövési kvótáját megduplázó, a parlament által április 22-én elfogadott törvény kihirdetését kéri Nikus Ordántól 22 székelyföldi település polgármestere. A petíciót elküldték az államfőnek, és mielőbb intézkedést várnak. Az előjárók azt kérik az államfőtől, hogy sürgősen írja alá és hirdesse ki a medvékre vonatkozó beavatkozási és megelőzési kvótáról szóló törvényt. A petíció kezdeményezője Kovács Lehel Farkaslaka polgármestere a MASZOL érdeklődésére elmondta, céljuk, hogy mielőbb lépjen érvénybe a parlament által megszavazott törvény annak érdekében, hogy a veszélyes egyedekkel tudjanak elbánni a vadászok. A polgármesterek szerint a lakosság állandó félelemben él, mivel egyre több medve jelenik meg lakott területeken. A nagyvadak gyakran házak, iskolák és forgalmas közterületek közelében bunkannak fel, hangsúlyozták a kezdeményezésben. A levélben kiemelték, hogy a gyors jogi beavatkozás az emberi élet és biztonságvédelme miatt szükséges, valamint azért is, hogy a helyi önkormányzatok hatékonyabban tudják kezelni a vészhelyzeteket. A levél közvetlen előzménye az a Farkaslaka közelében történt tragikus medvetámadás, amelyben egy ember életét vesztette. Ez minden idők legmagasabb szintje abszolút értékben és GDP arányosan egyaránt. Február végén 1,132 milliárd lejtett ki a Románia államadósága, közölte a pénzügyminisztérium. Ez 6 milliárd lejes növekedés jelent a januári 1,126 milliárdhoz képest, írja az ekonomika.net. A hosszú lejáratú tartozások értéke 1,61 milliárd lejről 1,73 milliárdra nőtt, ellenben a rövid lejáratúak 64,868 milliárd lejről 58,655 milliárdra csökkentek. A GDP arányos államadóság 59,3%-a volt február végén. Pénzügyi szakemberek becslése szerint az év végéig a mutató meg fogja közelíteni a 65%-ot. Az Európai Unió alapkövének számító Maastrichti szerződés értelmében az eurózónához csatlakozó tagállamok adósságállománya nem haladhatja meg a GDP 60%-át. Változékonyra fordul az időjárás Romániában a hétvégén. A meteorológusok szerint szombattól egyre többféle záporokra, zivatarokra és jelentős lehűlésre kell számítani. A következő napokban az ország nagy részén az ilyenkor megszokottnál hűvösebb idő várható, tájékoztat az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szombaton az ország délnyugati felében már a déli óráktól megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok alakulnak ki. Helyenként felhőszakadás lehetséges, egyes térségekben rövid idő alatt nagy mennyiségű eső eshet, jégeső is valószínű. A zivatarok idején átmenetileg felerősödik a szél, legfőképpen a hegyvidéken, a déli Kárpátok térségében. Az előrejelzések szerint a lehűlés a jövő hét első felében is kitart. Május 18-a és 21-e között az ország egész területén az átlagosnál alacsonyabb hőmérsékletre kell számítani, miközben továbbra is gyakoriak lesznek a záporok és zivatarok. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 7 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az Egypress hírügynökség, a kronika.ro és a maszor.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzései alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap. Példabeszédek könyvének 23. részének 17. verse.

0: Jézus így szólt hozzájuk, a tanítványaihoz. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetnie kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 24. részének 46-tól 48-ig terjedő versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelki. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Alapképzés a Derceni és Mezővári Egyházi Önkéntes Tűzoltóságnál.
9: Istenek legyen hála, hogy egy betervezett programot a tervek szerint véghez tudtunk vinni. Egy alapfokú képzést és egy haladó képzést szeretünk volna tartani a két napban, és minden kedvezett ahhoz, hogy ezt megtehessük. Jó időt kaptunk az Úristentől, a résztvevők eljöttek, a képzők eljöttek, akik tanítottak, és hát egy nagyon áldásos, nagyon hasznos, nagyon tanúságos két napon vagyunk túl.
8: Imádság a betegágy mellett.
10: Jelenleg az országban 46 református kórház lelkész szolgál különböző kórházakban. Kicsi az országunk, de azért nem mindegy, hogy valaki Zalaegerszegen, vagy Szegeden, vagy Miskolcon, Debrecenben, Mátészalkán szolgál, tehát nincs túl sok lehetőségünk arra, hogy személyesen találkozzunk, de van néhány olyan rendezvényünk, amikor igyekszünk minél többen együtt lenni. Minden évben van egy nagy konferenciánk, ahol azért lehetőség szerint mindenki ott van, és van két műhely munkánk, ahol különféle témaköré csoportosulva, akik akkor el tudnak jönni, ők szoktak erre jelentkezni.
8: Láthatóvá tenni a tapintást.
11: A projektem címe Digitális tapintás, egy-egy karakteres braille kijelző. Az eszköz, amit csinál, az, hogy egyesével vesz szövegből betűket, és azokat vakok által letapintható szöveggé alakítja át. Ezt motorokkal tudtam lehetővé tenni, amiket egy mikrokontroller segítségével vezérlek.
8: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Műszaki mentési alapképzést tartottak a Derceni és Mezővári Egyházi Önkéntes Tűzoltóság és az Ozo Friends for Firefighters Ukraine szervezésében. Az új csapattagok a műszaki mentés alapjaival ismerkedhettek meg, míg a tapasztaltabb önkéntesek felfrissíthették tudásukat és az új szabályozásokat is áttekintették. A képzés különlegesség, hogy ezúttal nők is részt vettek a gyakorlati felkészítésen, erősítve ezzel a közösség sokszínűségét és felkészültségét. A képzésről bővebben Mennyhárt István, a Derceni Református Gyülekezet lelkipásztora, önkéntes tűzoltó nyilatkozott.
12: Nagyon izgalmas hétvége van mögötted. A két helyszínen két nap különböző szintű képzésekre került sor, amely egyik mint Mezővárban és Dercenben is hát megmozgatta a tűzoltóságnak a munkatársaikat, illetve azokat, akik érdeklődnek ebben a területben. Hogyan telt?
9: Istennek legyen hála, hogy egy betervezett programot a tervek szerint véghez tudtunk vinni. Egy alapfokú képzést és egy haladó képzést szerettünk volna tartani ebben a két napban, és minden kedvezett ahhoz, hogy ezt megtehessük. Jó időt kaptunk az Úristentől. A résztvevők eljöttek, a képzők eljöttek, akik tanítottak, és hát egy nagyon áldásos, nagyon hasznos, nagyon tanulságos két napon vagyunk túl. Váriban kezdtünk, Mezőváriban. Ennek az apropója, a kuriózuma, hogy ott meghirdettünk egy jelentkezést a női tűzoltóknak, női csapatnak, vagy hölgyeknek is, és hát csodák csodájára voltak jelentkezők, voltak bátor hölgyek, akik ezt a képzést elvégezték, és nyitottak voltak egyáltalán erre a témára, ami, hát így most, ha őszintén megmondjuk, akkor nem egy tipikus hölgyeknek való foglalkozás, de mégis, és nagyon szépen helytáltak, és mi ennek nagyon örülünk, hogy erre nyitottságot találtunk, és ők is végigcsinálták ezt a képzést, illetve a régi tagoknak is. Új tagokat is toboroztunk, férfiak is voltak, úgyhogy az alapfokú képzésben, hát magával a tűzoltóval, tűzoltó berendezéssel, a fecskendővel foglalkoztunk, ennek a bemutatása történt, valamint poroltóval való tűzoltás volt, illetve szimulációval keresztül, tehát egy égőházból mentettünk ki sebesültet. Ez nagyon izgalmas volt, mert tehát ezek a modern füstgépek olyan sűrű füstöt tudtak csinálni, hogy gyakorlatilag semmit nem lehetett látni. Nagyon-nagyon oda kellett figyelni a tájékozódásra.
5: A fotoriporternél én tényleg azt hittem, hogy ott valami egy az egybe ég.
9: Nagyon, tehát nagyon-nagyon élethű volt, annyi, hogy nem marta nagyon a torkunkat, meg nyilván hát nem tűzről van szó, de a hatást megadta azt, hogy gyakorlatilag így kellett tapogatni, és ugye nagyon oda kellett figyelni arra, hogy egy viszonylag nagy épületből megtaláljuk. És igazából itt is arra tettük a hangsúlyt, hogy milyenek a technikája, hogy ott nem egy ember kezdi el ezt, nem egy ember szalad be és kezd keresni, hanem csapatként, igen, csapatként, hogy kell együttműködni. Tehát lépésről lépésre igazából ez az első fokozata volt, ami úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon tanulságos volt, és az előadóink nagyon, nagyon profi, nagyon szépen bevezették.
5: Hogyha alapvetően a tűzoltókra gondolunk, akkor mondhatnánk, hogy van egy jó nagy piros autó általában.
12: Igen, a gyerekkorban ez merre nézünk.
5: Igen, egy hatalmas nagy szirénája, és hogyha megy, akkor ott tüzet kell oltani. De a tűzoltó lét, vagy a tűzoltó hivatásától sokkal komplexebb. Amikor először láttam tűzoltóktól bemutatót, tényleg arra számítottam, hogy előkerülnek a fecskendők. Komoly nyár van, 40 fok, tehát még nem lángol a levegő, de közel, és hogy az hogy egy érdekes élmény. Aztán a tűzoltó autónál, egy ilyen rolós ajtónál kitárult egy új világ. A tűzoltó ettől jóval bonyolultabb, és jóval több feladatra van felkészülve. Mik kerültek terítékre?
9: Így van, tehát egy jó felszerelt tűzoltóban nem csak magára a tűzoltására való eszközök, tehát ez az alap, hogy meglegyenek a tömlők, meglegyenek a pisztolyok, amikkel oltjuk a tüzet, hanem azon felül olyan eszközök, amelyek akár mentéshez, műszaki mentéshez fontosak nekünk. Vágóeszközök, hévér, emelő, feszítő vágók, ezek mind-mind hát nagyon értékes eszközök és nagyon fontos eszközök, amelyekkel műszaki mentésnél, de gyakorlatilag ezek nélkül elveszettek vagyunk. A régi Moszkvicsot áldoztunk fel erre a célra, hogy eljátszunk, tehát ott is elszimuláljunk egy balesetet, és ott is volt autóból való mentés. Nem gyújtottuk fel a Moszkvicsot, tehát az nem égett, viszont szétvágtuk. Mert nagyon fontos az, hogy egy adott szituációban a mi tarsolyunkban ott legyenek azok a technikák, amik bevethetők. Tehát minden baleset más, minden törés más, és minden szituációban másként kell reagálni, és ugye, hála Istennek, ugye ezek nem mindennaposak. Tehát olyan nagyon nagy gyakorlatunk ebben, az Úristennek legyen hála, nincsen. Viszont most eljátszottunk olyan eseteket, hogy mi van akkor, hogyha az autónak jobb oldala van betörve, teljesen össze van törve, akkor mit tudunk csinálni, hogy lehet a kormányt kiemelni, vagy a kormány alól kihúzni például egy beszorult sofőrt, hogyha a lába oda beszorul, vagy a másik oldalról. Tehát ezekhez pedig a vágó eszközök, a harapó eszközök és az emelő a hévérnek a működését, biztonságos működését sajátítottuk el. Ez egy nagyon fontos képzés volt, mivel ahogy mondtam, tehát nem minden tűzoltónk állandóan ment baleseti helyszínen, és nagyon fontos, hogy ezeket felelevenítsük, ezeket az ismereteket. Ezért mind elméleti síkon is volt tanítás, magának a gépeknek a használatával, karbantartásával. Ezek nagyon, nagyon értékes eszközök, amelyekre nagyon hálásak vagyunk, hogy a tűzoltóságunk fel van szerelve, és napra kész teljesen, hogyha ne adj Isten ilyen balesetek történnek, akkor ott tudjunk lenni, és szakszerűen tudjunk segíteni.
5: Kik voltak a képzésnek a vezetői?
9: Egy hollandiai alapítvány évek óta partnerségben van a Delceni Önkéntes Tűzoltósággal, és ők nem csak velünk, hanem Kárpátalján több helyszínen is jelen vannak, és ők kifejezetten képzéseket végeznek. Hollandiában is ezzel foglalkoznak, tehát két szakember, akik délelőtt a hivatásos tűzoltókat képzik, délután pedig önkéntes tűzoltókat képeznek, és tehát ők ilyen évente kiutaznak, és fontos nekik az, hogy mi történik a mi önkéntes tűzoltóságunkon, amennyire tudnak, segítenek bennünket. Egyszerűbb eszközöket is hoztak most is, bozó tűzhöz való, vagy ilyen mező tűzhöz való oltó eszközöket, lapátokat, olyanokat, amik mondjuk nekünk nem voltak, és tudják, hogy a közelmúltban ilyenekkel foglalkoztunk, és nagyon fontos az, hogy ez egy olyan kapcsolat, amelyben ők sokat adnak nekünk ezen a téren, tapasztalatot, tudást, és amire szükségünk van, akkor abban igyekeznek felszerelést is adni.
12: Amikor az ember egy ilyen helyzetbe kerül, akkor nem biztos, hogy a lapról és a fotókon látott elméleti tudással tud valamit is kezdeni, már csak a reakciók, már csak a stressz, már csak a félelem, már csak az ijegység szempontjából sem teljesen más, amikor valóban éles bevetés van. Ezek a képzések segítik ezt a folyamatot, ennek a beágyazódását az önkéntes tűzoltóságban, mert azért a hivatásos tűzoltó ezzel tanulja, éjjel-nappal ezzel tölti az a szolgálati idejét. Egy önkéntes tűzoltó esetében azért tényleg nagyon fontos, hogy milyen lelki háttérrel indul neki.
9: Így van, tehát ugye ők civil emberek, akiknek nem a mindennapi foglalkozásuk a tűzoltás, és ez egy fantasztikus dolog, hogy egyszerű emberek, akik a hétköznapi életüket élik, kis hivatásukat, szakmájukat végzik, családukat eltartják, segíteni akarnak, tehát hogy még megvan az az önkéntes, önzetlen segítő szándék ezekben az emberekben, ez óriási dolog, én ezt nagyon nagyra értékelem. Mert kicsit azt érzem, hogy most azért sokan úgy vannak, mindenkinek megvan a saját maga baja, megvan a maga problémája, és azzal úgy mindenki el van. És mellettünk vannak olyan esetek, amikor szükség van a segítségre is, hogyha van erő erre, van kapacitás, akkor nagyon fontos, hogy az szakszerűen történjen. Tehát jó az akarat, jó a jó szív, a nagy szív ahhoz, hogy ezt akarjuk csinálni, de ehhez nagyon fontos az, hogy meglegyen a szakmai tudás és az ismeret is. És valahol ez van összehangolva ezekben az önkéntes tűzoltóságokban, mind Mezőváriban, mind Dercemben. Tehát egy komoly munka az, ami a háttérben történik, hogy a tűzoltóknak a kedve, az elhivatása, így is meglegyen, hogyha nyilván ők ezért nem kapnak semmilyen juttatást, teljesen önkéntesen teszik ezt a szolgálatot.
5: Van lehetőség még csatlakozásra? Most az jár a fejembe, hogy nem tudom, van olyan, hogy elégséges ember az állományba? Mert ugye, ha azt mondom, hogy most pont elegen vagyunk, akkor nem kell több ember, de ha jönne több ember, akkor a többi önkéntes addig pihenhetne például. Tehát, hogy ez a humán erőforrás politika, ez hogy működik az önkéntes tűzoltóknál?
9: Nagyon jó kérdés volt, és erre szerettem volna kitérni egy mondat erejéig. Tehát mindig szükség van új tagokra. A Delceni önkéntes tűzoltóságnál is meghirdettük már most hónapokkal előtte, és két új tag jelentkezett, és mi nagyon hálásak vagyunk értük, hogy ebben a helyzetben is, előről kezdeni is, de ők vállalták ezt, és mi ezt folyamatosan hirdetjük, hogy bővülhet a csapat, mert nyilván mennél többen vagyunk, a feladatok úgy oszlanak le, gyakorlatilag a teher úgy osztódik, és hogyha megvan az a jó csapatszellem, akkor ezek a fiúk nagyon sok dologra képesek, tehát én látom bennük az erőt, az összefogást, az akarást, és Úgy gondolom, hogy ez a mai világban egy nagyon szimpatikus dolog, és vonzó dolog tud lenni azoknak, akik csatlakozhatnak, akiknek egészségük megengedi, fizikai képességük megengedi, de mindenféle feladat van, tehát itt most nem azt

0: ne csak ez a két központ, vagy ne csak ez a két csapat legyen, hanem még más falvakba is létrejöhessen ilyen csapat. Ennek megtartó ereje van, és ez egy értelmes cél, amihez szívesen odaállnak az emberek, hogyha látják azt, hogy van ennek értelme.
1: Az elmúlt percekben Mennyhárt Istvánnal, a Derceni Református Gyülekezet lelkipásztorával, önkéntes tűzoltóval beszélgettünk.

0: imádság éve. Imádság a beteg ágy mellett címmel szerveztek műhely munkát a kórház lelkészek számára Berekfürdőn néhány héttel ezelőtt. Gál Judittal, a Magyarországi Református Egyház kórház lelkészi szolgálatának szolgálatvezetőjével Kisnéveres Viktória beszélgetett a részletekről.
1: Jelenleg az országban 46 református kórház lelkész szolgál különböző kórházakban. Kicsi az országunk, de azért nem mindegy, hogy valaki Zalaegerszegen, vagy Szegeden, vagy Miskolcon, Debrecenben, Mátészalkán szolgál, tehát nincs túl sok lehetőségünk arra, hogy személyesen találkozzunk, de van néhány olyan rendezvényünk, amikor igyekszünk minél többen együtt lenni. Minden évben van egy nagy konferenciánk, ahol azért lehetőség szerint mindenki ott van, és van két műhely munkánk, ahol különféle témaköré csoportosulva, akik akkor el tudnak jönni, ők szoktak erre jelentkezni. Ilyen műhely volt március 17-én, 18-án Berekfürdőn, ahol együtt voltunk. Mivel a Református Egyházban az imádság éve van, így a témát most ennek alapján választottuk, imádság a beteg ágy mellett. Napi tapasztalat, hogy sok beteggel imádkozunk, sok betegért imádkozunk, dolgozókért imádkozunk, és ezt szerettük volna körbejárni, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak, milyen nehézségei vannak, mi az, amit az imádság kapcsán átélünk a szolgálatunkban.
2: Egy-egy ilyen alkalomnak a felépítéséről mit tudhatunk?
1: Témafüggő. A műhelyek abban is különböznek a konferenciától, hogy nem nagy előadókat hívunk, hanem nagyon sok közös munka folyik. Tehát a saját tapasztalatainkat hozzuk, ezzel együtt elő szokott fordulni természetesen, hogy a témához kapcsolódóan van egy meghívott előadónk, aki végig ott van közöttünk. Most nem volt, illetve többen most ismerkedtek meg a kórház lelkészi szolgálat és a társadalmi missziók is egy új vezetőhöz kerültek a Református Szeretett Szolgálaton belül. Dr. Balogh Róbert ügyvezető igazgatóhelyettes úrhoz tartozunk december óta, és többen vele ismerkedtek meg, és ő tartott egy bevezető előadást az imádság teológiájáról, hogyan jelent meg az Ószövetségben, a zsidó hagyományokban, az Új Szövetségben, Jézus tanításában. Aztán volt egy egység, amikor mindenki a saját életébe, gyakorlatába, lelkiségébe nézett bele, különféle technikák alapján, hogy mit jelent számomra az imádság, hogyan élem ezt meg, mi az, amit a saját személyes életemben és szolgálatomban jelent. És ezt követően tértünk rá arra, hogy a beteg ágyak mellett, hogy éljük mindezt meg. Amikor a betegek kérik az imádságot, amikor egy-egy kórteremmel történik az imádság, vannak csodaváró imádságok, amikor ott van, hogy mindenki tudja, hogy az emberi reménység ott eléggé lezárul, és jön a kérés, hogy de akkor a lelkész imádkozzon még, mert Istennek vannak más lehetőségei. Volt szó a dolgozók közötti imádságról, az intézményért való imádságról, és nagyon fontos volt, hogy Semmelweis napra szeretnénk kiadni egy ima füzetet kimondottan a beteg ágy mellett szolgálók számára, és ennek az összeállítása, végig gondolása is megtörtént ezen az alkalmon. És természetesen többször közös imádsággal tudtunk együtt lenni, ami megint egy nagy ajándék, hiszen a legtöbb kórházban egyedül szolgál a kórház lelkész, és nagy ajándék, hogy együtt imádkozhattunk.
2: Ugye ön több mint 3 évtizede szolgál kórházlelkészként. Ilyen szempontból, imádság tekintetében milyen megtapasztalásai vannak, hogyha szabad ezekből megosztani néhány olyan gondolatot, hogy a különböző, ezekben a nehéz élethelyzetekben az imádságba vetett hit, az Istenbe vetett hit, hogyan hathat a beteg gyógyulására, mik esetleg azok, amelyek megmaradtak a szívében, milyen történetek. Van, aki esetleg ezekben az élethelyzetekben ismerkedik mindezzel, úgymond?
1: Igen, van olyan, aki a kórházban mondja el az első imádságát. De ha visszatekintek, vagy onnan indulnék, hogy számomra az imádság az egy hatalmas lehetőség. Lehetőség egyrészt arra, hogy egy bezárt állapotban, amit a betegség jelent, nagyon sok minden bezárul, beszűkül az emberben a betegség idején, a gondolataiban is, az érzéseiben, az életterében is, a lehetőségekben. Az imádság egy nyitás. Nyitás a nagyobb felé, a láthatatlan, de mégis jelenlevő Isten felé, és ahol a beszűkülésben egy nyitás van, az már egy oldást hoz, az már egy felszabaduló, megcsendesedő állapotot teremt az emberben. Ugyanakkor az imádság az nem csak egy emberi vagy pszichés folyamat, hanem különös megtapasztalni azt, hogy miközben megnyitjuk a lelkünket, oda beáramlik az isteni békesség, az isteni nyugalom, beáramlik a mi Urunknak valami olyan ajándéka, amit megmagyarázni sem tudunk, és hát a leggyakoribb tapasztalat az az, amikor az imádság végén azt fogalmazza meg egy beteg, hogy annyira megnyugodtam. Most már így jobban fogok aludni. Köszönöm, mert ez most békességet hozott a szívembe. Nem csak az történik, hogy kimondom azt, ami nehéz, hanem tényleg, mint egy lélegzett vételben kifújom magamból azt, ami nehéz, és beszívom azt, ami tiszta, ami frissít, ami megerősít. És mindez nem tudatosan történik, pusztán az emberi része az tudatos, de az isteni része az ajándékba kapott. Van olyan, amikor, igen, ezek az első imádságok, amikor ezt fogalmazza meg a beteg, hogy de hát én nem szoktam imádkozni. És akkor azt kérem, hogy akkor hagyj imádkozzak most én, de hagyj tegyük ezt együtt. És sokszor tényleg a könnyes szem, vagy a elcsituló szavak jelzik azt, hogy ez most számára fontossá vált, ez most a lelkét érintette meg. Hiszen a betegség idején nagyon sok félelem, nagyon sok szorongás fogalmazódik meg egy-egy emberben. Vagy amikor áldást kérünk azokra az eszközökre, amiket használunk, a gyógyszerekre, a terápiákra, a műtétre, a műtő orvos kezére. Egészen más úgy elindulni a műtétbe. Műtétre menni, az mindenkiben szorongást keltő. De tudni azt, hogy de kértem, hogy az Úr is legyen ott mellettem, hogy ő vezesse az orvosom kezét, hogy ő adjon bölcsességet. Hát ezek nem csak a tudatunkra, a lelkünkre hatnak, és valóságosan hatnak. És nyilván van olyan is, és nekem talán a érdekes megtapasztalás ez, amikor akár egy-egy haldokló beteg mellett, hogyha hívnak, akkor mindegy, hogy milyen állapotban van a beteg, én el szoktam neki mondani, akkor is azt mondják, hogy de hát már nem kommunikál, hogy ki vagyok, és azért jöttem, mert tudom, hogy egy nehéz élethelyzetben van, megfogom a kezét, és elmondom, hogy a lelkész vagyok, és én szeretnék imádkozni. Imádkozni azért, hogy kapjon erőt most ebben az állapotban attól, aki nagyobb, és aki fölötte van mindenféle nyomorúságnak. És előfordult, nagyon ritkán, de előfordult, hogy a beteg kihúzta a kezét. Ami egy jelzés arra nézve, hogy nem, én ezt nem akarom. És ezt természetesen tiszteletben kell tartani. A legvégső pontig mindenki saját maga döntheti el, akkor is, hogyha ezek már valószínűleg nem tudatos döntés volt, de ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes tapasztalat. És az is nagyon érdekes tapasztalat, amikor azt érezzük, hogy elkezdünk valakiért imádkozni, és a történet fordul. A leépülésből egyszer csak megáll valami, és elindul egy megerősödés. És nem lehet azt mondani, hogy ez csak az imádság hatása, de hiszem, hogy az imádság is ott van ezekben a történetekben. És még egy mondat, ami nagyon belém vésődött, valakit látogattam, és közben jött a vizit, és mondta az orvos, hogy maradjak nyugodtan, és ennyit mondott a betegnek, hogy nagyon jó eredmények vannak, mi is rácsodálkozunk, hogy nagyon gyorsan, túl gyorsan gyógyul. Mire a beteg ennyit mondott, hogy tudja főorvos úr, hogy hányan imádkoznak értem. És olyan jó volt ezt hallani, hogy igen, az imádságoknak ereje van. Jakab levelébe olvasok ezt a mondatot, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, és ez tényleg megtapasztalható.
2: Igen, és ugye az egyénileg elmondott imádság, a közösségben való imádkozás, gyülekezetben, vagy ugye egy-egy olyan élethelyzetben, amikor néhányan gyűlnek össze, és a valakiért elmondott imádság. Ennek a két oldaláról, hogyha még néhány gondolatot megosztana velünk, ugye amikor valakiért imádkozunk, vagy amikor tudja valaki, hogy érte imádkozik egy közösség, például egy műtét előtt, hogyha ugye ön is ezt a példát hozta itt a kórházból.
1: Valóban mind a két tapasztalat nagyon-nagyon fontos. Hála Istennek több gyülekezetben van a szokásos istentiszteletek, liturgikus alkalmak mellett imakör, imaközösség, ahol akár betegekért is imádkoznak, vagy a gyülekezethez tartozó különböző állapotban lévő emberekért, családokért. És amikor valamelyik gyülekezetből jön egy jelzés, hogy bekerült az egyik gyülekezeti tag, mindig el szoktam mondani, hogy otthonról szóltak, és elmondták, hogy vasárnap imádkoztak önért. És én egyrészt látom a betegen azt, hogy mennyire fontos számára az, hogy ő most nincs a közösségben, de mégis otthon volt a közösségben, mert gondoltak rá, mert oda emelték az Úr elé, mert sokak szeretete és imádságos lelkülete öleli körbe. Ez nagyon-nagyon fontos egy beteg számára. Ezért is sajnálom, amikor többen elmondják, hogy hát nem szóltam otthon, hogy én kórházba fogok kerülni. Egy nagy lehetőségről mondunk le ezzel. Ne féljük fölvállalni azt, hogy igen, beteg vagyok, most gyenge vagyok, most segítségre szorulok, és de jó, amikor a segítség a segítő imádságokban is körbe tud venni. A másik, amikor tudja a beteg, hogy érte imádkoznak, illetve amikor ezt teszik is a gyülekezetben, az a gyülekezet számára is megerősítő, mert egyrészt számon tartják azokat, akik fizikálisan most nincsenek ott, de egyébként a közösséghez tartoznak, és tényleg nagyon, nagyon fontos és nagyon nagy dolog, hogy megtapasztalhatjuk az ima erejét, mert amikor valaki hazajön a kórházból, és azok, akik érte imádkoztak, együtt tudnak hálát adni, együtt tudnak örvendezni vele, hogy Isten talpra segítette, felerősítette, megáldotta azokat az emberi utakat, amin keresztül a gyógyulás bekövetkezett. Ez a gyülekezetet is erősíti.
2: És ezek az emberi életutak ugye egyediek, és itt kicsit, ha visszakanyarodunk még a műhely munkára, akkor itt bizonyára nagyon sok egyéni történetet is megosztottak egymással a kórházlelkészek, akik ugye részt vettek ezen a találkozón. Mennyire lehet, vagy lehet-e egyáltalán úgy mégis egy közös szárra felvezetni a tapasztalatcseréket? Vannak-e közös pontok mégis?
1: Közös pont volt egyértelműen az imádság lehetőségének és az erejének a megtapasztalása. Több történet volt, ahol akár csodálatos gyógyulásokról, vagy arról is beszámolt valaki, hogy úgy ment a műtétre a beteg, hogy mindenki úgy gondolta, hogy egy nagyon súlyos daganat eltávolítása fog történni, és amikor felnyitották, akkor kiderült, hogy egy sokkal egyszerűbb műtét, és nem az, amit előre jeleztek esetleg a vizsgálatok. És a beteg számára is ott volt, hogy az Úristen mégis megkönnyörült rajtam. Aztán voltak olyan ima megosztások, és ez is nagyon fontos, hogy az imádság nem azt jelenti, hogy leadom a rendelést Istennek, és akkor fog meghallgatni, amikor ez meg is történik. Mert nem minden imádságra azt a választ kapjuk, amit szeretnénk, vagy amit szerettünk volna, de közben Isten munkálkodik az imádkozóban is, és abban is, akiért imádkozunk. Amikor valaki esetleg megbékélten tud elmenni, és a családja is megbékél ezzel, vagy amikor valaki erőt kap abban, hogy egy nehéz élethelyzetben hogy fogja hordozni azt a szenvedést, a vizsgálatokat, a kezeléseket, azt, ami bekövetkezett, és ami ahol nagyon jó lett volna gyógyultan távozni, de neki mennie kell a betegség útján tovább, de erőre van szüksége. Tényleg sokféle történet elhangzott családokról, beteg gyermekekről, hogy mit jelent a családban békességre jutni, abban, hogy az, aki a szemünk fénye, most ott fekszik betegen, és nem tudjuk levenni a fájdalmat róla, mellette vagyunk, Isten erejét tudjuk és jelenlétét kérni az ő számára is.
2: A kórház lelkészeknek miért fontosak ezek a találkozások? Miben lehet legnagyobb hozadékát kiemelni ennek?
1: Ahogy említettem, a legtöbb kollégánk egyedül szolgál azon a helyen, és azért a kórház lelkészség más, mint a gyülekezeti lelkészség. Más abban is, hogy ez az élet egy szelete, nagyon fontos szelete, a betegség, a fájdalom, szenvedés, hordozás. És nyilván nagyon sok találkozás, beszélgetés kapcsán, ami hat a lelkészre is. Nem lehet valaki mellé úgy leülni és meghallgatni a történetét, hogy közben érzéketlen maradjon, aki mellette ül. Tehát mindezek hatnak, és ha egyedül van a kórházban, akkor nem nagyon van lehetősége arra, hogy ami leginkább megérinti, ami leginkább nehéz, a saját kérdéseit hol tudja átbeszélni. Vannak szakmai találkozások, szupervíziós csoportok a kórházlelkészek számára, ott is ez a tapasztalat, hogy annyira fontos, mert értjük egymást. Értjük, amikor valaki elmondja a saját történetét, hogy mi minden nehezítette meg adott esetben azt az élethelyzetet. A személyes találkozások ebben segítenek sokat, és tényleg nagyon sok történet jön elő, és ezek a megosztások nagyon, nagyon sokat adnak. Akik újak közöttünk, egy-két éve, pár éve szolgálnak, elmondják, hogy annyira nagy szükségük van az idősebbek tapasztalataira, hogy ahol nagyon sokszor átélünk hasonló élethelyzeteket, és megkínlódjuk, hogy hogyan is menjünk tovább. Nálunk nincsenek protokollok, és hála Istennek, hogy nincsenek, mert minden eset más, és nem lehet egy egységes sémába beletenni ezeket az élethelyzeteket, beszélgetéseket, lelki gondozói kapcsolatot. Mindegyik más. És nyilván vannak olyan fókuszok, hangsúlyok, amik mégis felerősödhetnek, és a fiatalok ezeket szeretik hallani, hogy de jó, hogy ott már volt egy hasonló helyzet, és akkor ott az segített, vagy ő ezt úgy oldotta meg. Hát leginkább a megosztások, a közös tapasztalat az, ami segít, és azért mindig van egy olyan hozadéka ezeknek a műhelyeknek, ahol megfogalmazunk néhány dolgot, ami előre vihet adott helyzetben, abban a témában, vagy hangsúlyossá válhat abban a témában a kórházlelkész számára.
0: Az elmúlt percekben Gál Judittal, a Magyarországi Református Egyház kórházlelkészi szolgálatának szolgálatvezetőjével beszélgettünk. Erdély a romániai középiskolások tudományos konferenciáját idén Szatmáron rendezték meg. Az országos szakasz egyik kiemelkedő eredménye a természettudományok kategóriában született, ahol Gál Janka az Apáczai Csere János Elméleti Liceum 11-es diákja első díjat nyert, digitális tapintás, egy karakteres Brejki jelző című dolgozatával. Jankával beszélgettünk a projekt céljáról és megalkotásáról.
3: A romániai középiskolások tudományos konferencián első helyező értél el a természettudományok kategóriában. Milyen dolgozat témával, előadással díjaztak?
4: A projektem címe digitális tapintás, egy karakteres braille kijelző. Az eszköz, amit csinál, az, hogy egyesével vesz szövegből betűket, és azokat vakok által letapintható szöveggé alakítja át. Ezt motorokkal tudtam lehetővé tenni, amiket egy mikrokontroller segítségével vezérlek.
3: Hogyan jött az ötlet, és miért tartottad fontosnak, hogy ezzel a témával foglalkozz?
4: Számomra mindig is lenyűgöző volt az, hogy technológia segítségével hány meg hány emberen lehet segíteni. Itt az orvostechnikai mérnökök igazából azok, akik számomra példaértékű emberek voltak. Igazából most már olyan szinten van a technológia, olyan szintekre fejlődünk, hogy fogyatékossággal élő embereken is tudunk könnyedén segíteni, és ezt már úgy gondolom, hogy középiskolás korban is érdemes elkezdeni úgy megbarátkozni az eszközökkel, a robotikával. Úgyhogy ez volt az ötlet, ezen kívül pedig nagyon szeretek elektronikával foglalkozni, robotokat összerakni, kódot írni, úgyhogy igazából ennek a szintéziséből született az ötlet.
3: Milyen technikai vagy tervezési kihívásokkal szembesültél a fejlesztés során?
4: A kódot megírni nagyon egyszerű volt igazából, kigondolni az ötlet is úgy hamar jött. Ellenben a finom hangolás, mivel hogy annyira kicsi komponensekről beszélünk, az egy nagyon nagy kihívás volt. Végül nem is vagyok az eredményre annyira nagyon büszke, ugyanis ilyen kicsi ragasztópisztolyos, fogpiszkálós megoldás lett, de végső soron működött az eszközöm, és be tudtam mutatni a versenykeretein belül.
3: Pontosan hogyan működik ez az olvasóeszköz?
4: Szövegformátumban SD kártyán lévő szöveget betűnként vesz. Fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy minden braille karakter befértethető egy 2x3-as mátrixba. Ez azt jelenti, hogy 6 darab, tehát 2x3 pöttyből kirakhatók, és ezeket a pöttyöket én 3D-sen megterveztem a számítógépen, kinyomtattam 3D-s nyomtatóval, és kicsi robotkarokkal, úgynevezett szervomotorokkal mozgattam őket, amiket egy kontroller segítségével irányítottam. Minden betű egy kombináció igazából ezeknek a kicsi fejeknek, vagy felemelkednek, vagy nem, és ezáltal formálódnak ki a betűk.
3: Ez miben különbözik a már létező megoldásoktól?
4: A már létező megoldások nagy része az nagyon drága, nem elérhető széles körben. a gyártásuk az bonyolult folyamat, kevés cég forgalmazza őket, valamint vannak olyan hatalmas prizsgépek, amik nem hordozhatók, és szerettem volna egy könnyen hozzáférhető, könnyen javítható, felhasználóbarátabb megoldást.
3: Érzékenyítő foglalkozást is tartottál?
4: Igen, tartottam a kisiskolás elemista diákoknak, ugyanis én a probléma felvetésemet ott kezdtem, hogy a köztudatban nincsen egyáltalán beleépítve az, hogy milyen problémákkal szembesülhet egy látássérült személy, és gondolom, hogy már kicsi korban nagyon fontos az, hogy ezeket észrevegyük, átérezzük a nehézségeket, és ha lehetőségünk van, akkor igazából projektekben gondolkodni, és ezekkel a saját fejlesztésű találmányokkal jobbá tenni kicsit a világot és rászoruló embereknek a hétköznapjait. A célom ezzel az volt igazából, hogy kicsit megismertessem velük a technológiát, beszélgessünk igazából a témáról, szerettem volna mozgatórugó lenni a számukra, tudatosítani bennük bizonyos dolgokat, mert sok mindent látnak ők, észrevesznek, megfigyelnek, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy tudatosítsuk, hogy mit látunk, és beszéljünk róla, legyen téma, ne legyen tabu.
3: A gyerekek hogyan reagáltak erre az alkalomra?
4: Nagyon-nagyon élvezték. Először is egy muffinforma segítségével elmagyaráztam nekik, hogy hogyan működik az ABC. Utána megoldásokat kerestünk a hétköznapokról, megbeszéltük ezeket a taktilis burkolati kövezeteket, valamint a mindenféle egyéb segédeszközöket, amiket találhatnak a hétköznapokban. Meglepően nyíltak voltak a témára, rengeteget tudtunk beszélgetni, nagyon aktívak voltak. Végeztünk olvasásgyakorlatokat, utána pedig talán ez volt a fénypontja a foglalkozásnak. Gyurmából rakhattak ki betűket, a Braille ABC karaktereit, kivetítettem természetesen nekik az ABC-t és az alapján. És ezt követően pedig a kezüket egy kendővel letakarva olvashatták el egymás kicsi szavait, és ezáltal is átélhették, hogy ez milyen, és szétszereltük utána az eszközt, kicsit elmagyaráztam nekik, hogy hogyan működik, és nagyon figyeltek, nagyon aktívak voltak, rengeteget kérdeztek, ennek örültem talán a legjobban, hogy rengeteg kérdésük volt, és továbbfejlesztési ötletekkel is elláttak.
3: Mint például mikkel?
4: Például ez volt talán az egyik legjobb az, hogy mondták, hogy nagyon kényelmetlen az, amikor fent az eszköz tetején érintjük igazából a betűket, és amikor ugrunk, akkor egy gombot kell megnyomni. A gomb viszont pont ott volt mellette, a kijelző mellett, és nagyon kényelmetlen volt. Állítólag sokkal kézreállóbb lett volna, hogyha az oldalára helyeztem volna el a gombot. Éppen ezért a foglalkozás után újra is terveztem egy kicsit a testet, és igazítottam az elemisták tipjeihez, a továbbfejlesztési ötleteihez az eszközömet.
3: Ezzel a projekttel készülsz más konferenciákra, versenyekre?
4: Igen, 2 hét múlva részt fogok venni a Kolozsvári Műszaki Egyetemnek az egyik versenyén, kreatív eszközkészítő verseny, és igazából nagyon nagy reményeket fűzök most ehhez a versenyhez.
0: Az elmúlt percekben Gál Jankával beszélgettünk, aki az Apáczai Csere János Elméleti Liceum 11. osztályos diákja, és első díjat nyert a Digitális Tapintás egy egykarakteres Braille kijelző című dolgozatával. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Imádkozzunk. Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén a 157. énekünket énekeljük. A 157. énekünk Nem vagyunk mi magunkéi.

Olvasom Isten igéjét, amint megszólít bennünket ebben az órában az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből a 4-től 11-ig terjedő verseket. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőlem, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta, galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy a mi Urunk beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk, itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. A mi hitünk és a mi bűneink megvallása után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Mennybe meneteli énekünknek az első három versszakát énekeljük, 239. énekünknek a Krisztus mennybe felméne.

Köszönöm. Vigasztalásra és bátorításra vágyó emberek vagyunk, Urunk Istenünk. Sokszor tényleg ezzel a vágyjal érkezünk ide a Te házadba. Itt majd kapunk erőt, itt majd kapunk vigasztalást, kapunk majd valamit, ami újra segít nekiindulni a napnak, a nehézségeknek, mindannak, ami úgy érezzük, hogy feladatunk és el kell végezzük. Hol kaphatnánk máshol? Persze annyi minden kínálja még, és ígérgeti azt, hogy nála is lehet még vigasztalást találni, és bárhol máshol lehet még erőt találni. Valamiért mégis érezzük azt, hogy az igazit, a legtöbbet, a maradandót, azt nálad kell keresnünk. Ezzel az éhséggel, szomjúsággal érkezünk ide a Te házadba, Urunk Istenünk, a mai napon is. Amikor sokszor nehéz nekünk eldönteni, hogy most az ünnep az a távolságról és az eltávozásról szól, vagy valami másról, valami sokkal többről és gazdagabbról. Áld meg így a mi ige hallgatásunkat, a mi az éhségünket, amikor felét fordulva szeretnénk veled betöltekezni. Amikor érezzük azt, hogy minél többet tudunk meg Te rólad, annál teljesebb lehet az életünk. Így vezessél, Urunk, bennünket a mindennapokban, a Te igéden keresztül, ide a Te házadba, de majd a saját otthonainkba is vissza. Érezzük a Te igéd hatását a saját életünkben. Jézusért, a mi Urunkért, a Krisztusért. Amen. Igehallgatásra készülve a 165. énekünket énekeljük, 165. énekünket, Uram Isten, siess minket megsegíteni.

Olvasom Isten igéjét, amint ezen a mai ünnepen megszólít bennünket a János evangéliumából, a 14. fejezetnek az első 3 versét. Hogy Isten igéje miképpen szólít meg bennünket a János evangéliuma alapján, a 14. fejezetnek az első 3 verse alapján, kérlek, hallgassátok meg figyelemmel. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam-e volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.

A nagy világon e kívül nincsen számodra hely. Vörös Marti Mihály szózatából ez a sor lehet, hogy gyakran eszünkbe jut akkor, amikor azon gondolkodunk, vagy azon morfondírozunk, vagy hogy mit jelent számunkra az otthon, vagy a haza, vagy akár ez a föld, amin élünk. Hol van a helyünk? A vers maga, ez a sor főleg az maradásra buzdít, hogy egyszerűen kimondja, hogy itt van a helyünk. És persze a 21. században lehet egy kicsit másképp olvassuk, vagy olvassák sokan már ezt a sort, a nagy vándorlások közepette már lehet valahogy másképp kell értelmezni a helyet, vagy akár az otthont, mintha az egész világ az otthonunk lenne most már. Nem csak egy négy fal közé szorított hely, vagy nem csak egy ország határok közé kell beszorítani a helyet, hanem az egész világ az otthonunk lehet, vagy valahol a mai ember. És Jézus az, aki még jobban kiszélesíti számunkra ezt a perspektívát, a helynek a fogalmát, és azt mondja, hogy ott van a ti helyetek, ahol én elkészítem ezt számotokra, az atyának a jobbján, ahol én is vagyok. Ott van a mi helyünk. Vajon hol van akkor a mi helyünk? Hol tudjuk megtalálni a magunk helyét? És valahol mennybe menetel ünnepem, épp a szűklátó körűségünkön szeretném változtatni, és ezt szeretném megszüntetni, hogy ne csak a szűk földi határokat nézzük, vagy ne csak a szűk földi határokat ismerjük, ne csak ott lássuk a mi helyünket, hanem lássuk az Atya jobbján, Jézus mellett is. Tudnunk kell, hogy e világon kívül nekünk van helyünk. Persze a kérdés az, hogy miért? Miért fontos, hogy mi erről tudjunk? Min változtat mindennapi életünkben, születés és halál között az, hogy mi hisszük és tudjuk, hogy van még helyünk máshol? Mitől lenne más az életem, ha ezt hinném vagy tudnám? Miben változtatna számomra itt és most, ha tudom, hogy van még hely számomra félretéve, készítve az Atyának a jobbján is? Ér valamit ez a hit, ez a tudás a mindennapokban, a nyomorúságban ér valamit, ez felemel valamilyen szempontból? Mi van akkor, ha tudom? Mi van akkor, ha hiszem? Felolvasott igében Jézus az, aki a tanítványokat szólítja meg, és valahol hangsúlyos az a szándéka Jézusnak, hogy ő vigasztalni szeretne, megnyugtatni szeretné a tanítványokat. De akár úgy is fogalmazhatnék, hogy felkészíteni szeretné a tanítványokat. Nem csak annyit mond, hogy majd minden rendbe jön, vagy minden jó lesz, amikor ugye mi magunk sokszor szoktunk ilyen szavakkal vigasztalni. Ő tovább lép, és azt mondja, hogy ő felkészíteni szeretne. És minthogyha szeretné valahol a tanítványokat meggyőzni arról, hogy sokkal gazdagabb a hitéletük, hogyha fizikailag ő, Jézus már nincsen velük. Ne a hiányt lássák, hanem annak a gazdagságát inkább. A tanítványok persze benne vannak a maguk nyugtalanságában, tele vannak kérdésekkel, tele vannak félelmekkel, mi lesz, ha nem lesz velük a mester, aki végigvezette és irányította őket. És Jézus pedig egy olyan együttlétre szeretné felkészíteni őket, hogy amit nem kell megszakítani. És azért különleges ez, mert itt a Földön minden együttlétünk és minden kapcsolatunkban benne van a végesség. Hogy előbb-utóbb meg fogjuk szakítani. Nem fog örökké tartani. Valami hosszabb ideig tart, valami rövidebb ideig, de minden kapcsolatunkban, minden emberi vagy minden más tárgyal való kapcsolatunk akár, mindegyikben benne van az, hogy egy ideig tart. És Jézus pont ezt szeretném mondani, hogy én olyan együttlétre szeretnélek felkészíteni titeket, amit nem kell megszakítani. Pedig úgy tűnik, hogy én most elmegyek, és megszakítunk valamit, de lássátok a mögöttes lévő gazdagságát ennek, hogy azért megyek el, hogy még jobban együtt legyünk. Egy ideig távol, de később még gazdagabban együtt. Így is fogalmaz Jézus, hogy ne legyen nyugtalan a ti szívetek. Akár fordíthatnánk úgy is, hogy ne legyetek összezavarodva, ne legyetek összerázva. Mert hogy valami, valaki mindig összerázza ezt az életet.
Mondhatnám úgy is, hogy valaki mindig szétdobálja ezt az életet. Ugye az ördögnek a neve pont ezt jelenti, hogy szétdobáló. Valaki mindig összerázza, valaki mindig rendetlenít, valamiért mindig összekavarodunk ebben az életben, nem tudjuk, hogy mi a helyes és mi a jó. Sokszor értelmetlenül vitatkozunk, háborúskodunk, aggódunk, és még a sort az hosszan lehetne folytatni. Ebben a fölzaklatott tanítványi állapotban Jézus szeretne rendet kínálni, rendet adni. Nem azt mondja, hogy ne törődjetek ezzel a földi élettel, mutatok én majd egy sokkal jobbat, arra koncentráljatok, nem kell foglalkozni itt a földi dolgokkal, majd a mennyben minden sokkal jobban lesz. De azt sem mondja, hogy így itt a földön, amíg tudsz, születés, halál között használd ki ezt a pár évet, mert utána aztán ki tudja, hogy mi következik. Jézus sokkal inkább azt mondja, hogy a szívetek lévő nyugtalanságotokban emlékezzetek arra, hogy én értetek vagyok ott az atyánál. Én értetek, miattatok vagyok ott az atya mellett. Vajon hogyan nyugtat meg mennybe menetel ünnepe bennünket? Mit használ nekünk mennybe menetel ünnepe? Először is azt fogalmazza meg Jézus, mintha egyfajta belépő lenne magába az ünnepbe, hogy a megnyugtatásnak a kulcsa az a hit. Mindegy, mondhatná akár így is Jézus, mindegy, hogy én hol vagyok, nem az számít, hogy nem kell engem mindenhol megtalálni, és noha megtaláltál, akkor minden rendben van. Mindegy, hogy én hol vagyok, tudjad, hogy én vagyok, és már ez a legjobb dolog. Ez a hit az, ami kell a belépéshez. Higgyetek Istenben, fogalmaz Jézus, higgyetek én bennem, mert ez a hit, ez egy teljesen más dimenzióba viszel. Teljesen mást mutat meg, mást látsz. És Jézus sohasem beszél a hitről úgy, mintha valami csoda gyógyszer lenne. Hogy ha hiszünk, akkor minden sokkal szebb, minden sokkal jobb, minden gondunk megoldódik, és akkor gyorsan a problémákat is a hátunk mögé dobhatjuk. Nem így beszél Jézus a hitről. Sokkal inkább úgy egy belépő, mintha egy kulcs lenne egy belső szobához, ahol értékesebbnél értékesebb dolgokat lehet találni. Mint hogyha egy szemüveg lenne, amit ha felteszek magamra, akkor a szabad szemmel láthatatlan dolgokat is észre tudom venni. Mint amikor mi felnőttek csak úgy elmegyünk, elrohanunk a megszokott dolgaink mellett, és a gyermekek pedig az apró kicsi bogarat, meg a fűszálat is észreveszik. Mi is láthatnánk, mi is elmegyünk mellette, de valamiért nincs ott a szemüveg rajtunk, hogy észrevegyük. Vagy olyan ez, mint amikor valaki azt fogalmazza meg, hogy én egyedül vagyok, de mégsem vagyok magamban. És lehet, ha valaki ott lenne, akkor meg körbenézne a lakásba, és azt mondaná, hogy hát itt csak egyetlen egy embert látok, és fel kell tegye a szemüveget, vegye észre, hogy igen, persze, tegye a szemüveget,

kuszált, összekavarodott, összezavart világban, gyertek, higgyetek bennem, higgyetek az Istenben. Lépjünk egy merészet ebben az életben. A Jézusnak a mennybe menetele az nem azt jelenti, hogy ő eltűnt, lezárta ezt a fejezetet és tovább lépett, hanem a mennybe menetele pont azt a hitet jelenti, hogy értünk van egy ideig távol. Értünk van egy ideig távol. És persze Jézus folytatja, ha megvan a belépés, megvan a hit, már másfajta szemüveggel nézünk és látunk a saját életünk körül, akkor fogalmazza meg azt, hogy van sok hely, mert én helyet készíteni, hajlékot készíteni érkezek. És higgyétek el, már a hittel, hogy van sok. Ha valaki Kolozsváron indul el autóval, és parkolni szeretne, akkor egyáltalán nincsen könnyű dolga. Hasznos a parkolóházakat használni, de sokszor azok is tele vannak, de érdemes még az elektronikus táblákat is nézni, amik szerte vannak a városban, amik jelzik azt, hogy melyik parkolóházban hány szabad hely van, vagy melyik az, ami tele van már. Arra nem érdemes menni. És mégis sokan beállnak még akkor is a sorba, hogy megpróbáljanak parkolni, amikor írja azt, hogy tele van, mert valahol bíznak benne, hogy hát, hogyha mégis ürül majd egy-két parkolóhely, és mi majd mi is be tudunk jutni a parkolóházba. Ilyen furcsa lenne, hogyha a menny kapujánál egy ilyen tábla állna, hogy betelt, tele van, nincs több hely. És milyen jó, hogy mi tudhatjuk, hogy mi ilyen helyzetben nem fogunk kerülni. Itt igen, ha parkolni szeretnénk, de az Atya jobbján nem, mert Jézus a garancia arra, hogy van hely, hogy ő elkészíti. Ő a garancia arra, hogy minden bizonnyal van. Lehet, hogy nekünk ez nem elég. Lehet úgy érezzük, hogy ennél nagyobb vigasztalásra van szükségünk. Ennél nagyobb garanciára, vagy nagyobb dologra van, vagy gyorsabb megoldásra van nekünk szükségünk. Miért nem mondta inkább Jézus azt, hogy hát látom, hogy nyugtalanok vagytok a tanítványoknak, látom, hogy össze van rázva ez a világ, akkor inkább maradok. Maradok itt veletek, mert hát mégiscsak sokkal jobb itt lenni, mint hogy most elmenjek és itt hagyjalak nyugtalanságban és félelemben titeket. Nem lett volna sokkal megnyugtatóbb a tanítványok számára egy ilyen mondat? Mint sem az, hogy elmegyek és helyet készítek számotokra? Mégis Jézus, amikor helyet készít számunkra, ugye számunkra is, akkor azt mondja, hogy számunkra egy maradandó helyet készít. Ez a földi lét, ez nem a maradandóságról szól. Ez nem örök időkre készült, ahol mi most vagyunk, hanem ezután lesz majd az, ami örökké megmarad. Hogyha körbenézünk egy kicsit, és látjuk, tapasztaljuk, hogy mennyi minden tönkre megy, elmúlik, milyen jó, ha sokáig használjuk, de aztán ki kell majd dobjuk, vagy egyszerűen csak félre kell tegyük, hogy mennyire a mulandóság az körbevesz bennünket, akkor valahol egy biztos fogódzó, hogy én tudom, hogy egy maradandót készít számunkra Krisztus. Ami nem megy tönkre, és nem múlik el, kapaszkodhatok belé. De valahol az is igaz, hogy nekünk a helyünk az ott van, ahol az Isten van. És ez igaz itt a földön is, és ez igaz a mennyben is. Nem mi alakítjuk ki a magunk helyét, hogy ezt a világot is maga az Isten alkotta számunkra, de hogy benne, Krisztusban találjuk meg igazán a helyünket, az otthonunkat. Jó helyen vele vagyunk. Itt is, születés meg halál között, majd a halál után is, az Atya jobbján, jó helyen vele vagyunk igazán. Ugyanakkor pedig Jézus még azt is hozzáteszi, hogy hát nekünk ő elmegy helyet készíteni, de úgy, hogy neki itt a földön nem volt helye. Ő idegenként maradt végig, nem volt számára hely, amikor ide érkezett, de ő ennek ellenére mégis elmegy és helyet készít számunkra. Egyszerűen azért, mert ő nem azt adja, amit ő is kapott. Valahol ez egy megnyugtatás lehet nekünk. Nem azt kapjuk, amit megérdemelnénk.
hanem azt kapjuk, amit az Atya által

Krisztus ad nekünk az ő szeretetében. Hogy ő idegen maradt, nem fogadtuk be, de ő elkészíti számunkra a maradandót. Az igazit, az örök helyet. Mit használ nekünk ez? Lehet, hogy az igazság érzetünkben tud segíteni. Hogy a Krisztus mennybe menetel az nem azt jelenti, hogy meghalt Mátyás, oda az igazság. Elment Jézus, már nincs itt, ezután már bármi történhet, nem ezt jelenti. Nem Krisztus mennybe menetele, sokkal inkább azt jelenti, hogy ő a garancia az igazságra. Van hely, nem azt adja, amit mi adtunk neki, hanem sokkal többet szeretettel. És végül pedig Jézus megfogalmazza azt, hogy hát nem csak, hogy helyet készít nekünk, és hittel ezt mi láthatjuk és elhihetjük, maradandó lehet nekünk ebben a mulandó világban, hanem azt, hogy vissza fog jönni, ismét eljövök, hogy ez csak egy ideig tart. Épp a apostolok cselekedetéről írott könyvnek az első fejezetében, a mennybe menetel leírásában olvassuk, hogy az angyal szól is a tanítványoknak, hogy hát miért néztek felfele? Úgy fog majd visszajönni, ahogyan most felment, úgy fog majd vissza is érkezni. De nem kell ti most itt maradjatok és várjatok, hogy hát, ha eltelik 5 perc, és gyorsan vissza is érkezik már. A mennybe menetel az inkább azt jelenti, hogy tudjunk róla, hogy ez egy ideiglenes állapot. Elment, de ahogy elment, hogy vissza is fog jönni. Nem az ég felé nézve kell eltöltenünk ezt a földi életet. Mert minden összerázott állapot, vagy minden rendetlen állapot, még a maga a távolság is, az csak ideig, óráig való. Az nem tart örökké. Más valami, a hely, az igen, de ez a várakozás, ez nem. Nem úgy ment el Jézus, hogy hát a gép forog, az alkotó pihen, majd lesz valami ezzel a világgal. Nem úgy ment el, hogy én lekapcsoltam a villanyt, ezután már sorsára hagyom ezt a földet. Hanem úgy ment el Krisztus, hogy az együttlét gazdagságáért elmegyek. Mert az Atya jobbján ülő Krisztus, az sokkal közelebb lehet mindenkihez. Nem csak egyesekhez, hanem mindenkihez. Krisztus mennybe menetelének a haszna az, hogy nem hagy bennünket árván. Itt sem, és ezután, az élet után sem. Ha ezt tudom, ha ezt hiszem, akkor nem gyors megoldásokat várok az Istentől. Nem a gyors megoldásokat várom Krisztustól, hanem hittel keresem a megnyugvást. Hittel keresem azt a megnyugvást abban a Krisztusban, aki itt volt, akinek nem volt helye, de számunkra mégis maradandó helyet készít. A mennybe emeltetett Krisztussal találjuk meg a mi helyünket. Amen. Kettőszáznegyvenegyedik énekünknek mind a 3 versszakát énekeljük, mennybe menetel énekünk, 241. énekünk, Úr Jézus, ki mennybe fölmentél.

Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Imádkozzunk közösen. A te színed előtt állunk, Urunk Istenünk, és valahol ilyenkor tudunk átállni békességgel. Amikor megtapasztaljuk, hogy nem vagyunk mi magunkra hagyatva ebben a világban, nem csak valahol a hátad mögött vagyunk hátravetve, hanem annak ellenére, hogy a te fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus eltávozott, mégis sokkal gazdagabban velünk van. És mi magunk is ebből a gazdagságból meríthetünk, sőt, együtt lehetünk. Milyen jó, hogy van ünnepünk, van mire emlékezni, van kire felnézzünk. Sőt, van kivel együtt közösen kimondanunk azt, hogy nekünk van Urunk és van Istenünk, az Atya jobbján ülő Krisztus. Hálásak vagyunk ezért. Még ha sokszor fel is tesszük a kérdést, hogy mi nekünk ebből a hasznunk, vagy mi az, amiért megéri nekünk ez, miért jó és min változtat a mindennapokban számunkra. Add azt a gazdagságot, Urunk, hogy tapasztaljuk meg a mi mindennapjainkban is, hogy éljük át a közelséget, az együttlétnek a lehetőségét veled. Hogy éljük át azt, hogy amikor minden elmúlik, szétporlik, akkor nekünk mégis van egy bizonyosságunk, egy maradandó helyünk az Atyának a jobbján. Ebben vezess, Urunk, emelj fel, adj nekünk igazságot, hogy tapasztaljuk meg veled, tényleg van és meg lehet találni. Őrizd minket, Urunk Istenünk, önmagadban. Ahogy ide eljöttünk, ahogy majd hazamegyünk, ahogy elvégezzük a mindennapjainkat, ahogy sokszor lehúz bennünket az egyedül létünk, vagy betegségünk, vagy a világnak a rendetlensége, tudjunk feltekinteni. Feltekinteni arra, aki ott van érettünk, és vár bennünket. Így áld meg a mi mindennapjainkat, feléd való fordulásunkat, közösségünket, imádságunkat te hozzád. Jézusért, a mi Urunkért, a Krisztusért. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. 451. énekünknek mind a három vers szakát énekeljük. 451. énekünk, te vagy napvilágom, te vagy énekem.

Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Végül a 459. énekünknek mind az öt versszakát énekeljük, 459. énekünknek áldó hatalmak oltalmába rejtve.

Az Istennek békessége, mely minden értelmet fölülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

0: Hírek.
1: Rádiunk hírei először címszavakban. Őrizetbe vette a román vámhatóság elnökét a korrupció ellenes ügyészség. A medvekvótát megduplázó törvény kihirdetését kéri a székelyföldi polgármesterek. Újabb rekordot döntött az államadóság. Rossz idő lesz a hétvégén, jelentős lehűlés várható. Kolozsváron ma többnyire napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Őrizetbe vette az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség Mihály Savint, a román vámhatóság vezetőjét hamisítás és hamis okmányok felhasználása gyanúja miatt. Az ügyben egy utazási megbízás visszamenőleges kiadását vizsgálják, közölte az igazságügyi forrásokra hivatkozva az Antenna 3. Az őrizetbevétel kapcsán a nyomozók azt vizsgálják, hogy hogyan állítottak ki visszamenőleges hatállyal egy szolgálati utazási parancsot, amelyet később egy hivatalos utazás igazolására és egy intézményi alkalmazott vezetői engedélyének felfüggesztése elleni fellebbezés alátámasztására használtak fel. Ugyanezen ügyben az Antenna 3 szerint letartóztattak egy tanácsadót, a kabinetből és egy galaci tisztviselőt. Az ügyészek szerint mintegy hónappal ezelőtt az intézmény egyik tanácsadója és a vámhatósági tisztviselő galacra utazott, de közben Jalomica megyében a közlekedési rendőrök megállították őket, miután túllépték a sebességkorlátozást és indokolatlanul használták a megkülönböztető jelzéseket. Az ellenőrzés eredményeként a tanácsadó elvesztette a jogosítványát, mivel nem tudott olyan dokumentumokat bemutatni, amelyek jogilag igazolták volna a villogó használatát. A nyomozók gyanúja szerint utólag állítottak ki egy szolgálati utasítást, amelyet bizonyítékként nyújtottak be a bíróságon, hogy igazolják az utazás hivatalos jellegét, és megmentsék a felfüggesztett jogosítványt. A barna medvék kilövési kvótáját megduplázó, a parlament által április 22-én elfogadott törvény kihirdetését kéri Nikus Ordántól 22 székelyföldi település polgármestere. A petíciót elküldték az államfőnek, és mielőbb intézkedést várnak. Az előjárók azt kérik az államfőtől, hogy sürgősen írja alá és hirdesse ki a medvékre vonatkozó beavatkozási és megelőzési kvótáról szóló törvényt. A petíció kezdeményezője Kovács Lehel farkaslak a polgármestere a Maszol érdeklődésére elmondta, céljuk, hogy mielőbb lépjen érvénybe a parlament által megszavazott törvény annak érdekében, hogy a veszélyes egyedekkel tudjanak elbánni a vadászok. A polgármesterek szerint a lakosság állandó félelemben él, mivel egyre több medve jelenik meg lakott területeken. A nagyvadak gyakran házak, iskolák és forgalmas közterületek közelében bunkannak fel, hangsúlyozták a kezdeményezésben. A levélben kiemelték, hogy a gyors jogi beavatkozás az emberi élet és biztonságvédelme miatt szükséges, valamint azért is, hogy a helyi önkormányzatok hatékonyabban tudják kezelni a vészhelyzeteket. A levél közvetlen előzménye az a farkaslaka közelében történt tragikus medvetámadás, amelyben egy ember életét vesztette. Ez minden idők legmagasabb szintje abszolút értékben és GDP arányosan egyaránt. Február végén 1,132 milliárd lejtett ki a Románia államadósága, közölte a pénzügyminisztérium. Ez 6 milliárd lejes növekedés jelent a januári 1,126 milliárdhoz képest, írja az ekonomika.net. A hosszú lejáratú tartozások értéke 1,61 milliárd lejről 1,73 milliárdra nőtt, ellenben a rövid lejáratúak 64,868 milliárd lejről 58,655 milliárdra csökkentek. A GDP arányos államadóság 59,3%-a volt február végén. Pénzügyi szakemberek becslése szerint az év végéig a mutató meg fogja közelíteni a 65%-ot. Az Európai Unió alapkövének számító Maastrichti szerződés értelmében az eurózónához csatlakozó tagállamok adósságállománya nem haladhatja meg a GDP 60%-át. Változékonyra fordul az időjárás Romániában a hétvégén. A meteorológusok szerint szombattól egyre többféle záporokra, zivatarokra és jelentős lehűlésre kell számítani. A következő napokban az ország nagy részén az ilyenkor megszokottnál hűvösebb idő várható, tájékoztat az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szombaton az ország délnyugati felében már a déli óráktól megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok alakulnak ki. Helyenként felhőszakadás lehetséges, egyes térségekben rövid idő alatt nagy mennyiségű eső eshet, jégeső is valószínű. A zivatarok idején átmenetileg felerősödik a szél, legfőképpen a hegyvidéken, a déli Kárpátok térségében. Az előrejelzések szerint a lehűlés a jövő hét első felében is kitart. Május 18-a és 21-e között az ország egész területén az átlagosnál alacsonyabb hőmérsékletre kell számítani, miközben továbbra is gyakoriak lesznek a záporok és zivatarok. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 7 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a kronika.ro és a maszor.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzései alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap. Példabeszédek könyvének 23. részének 17. verse.

0: Jézus így szólt hozzájuk, a tanítványaihoz. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetnie kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 24. részének 46-tól 48-ig terjedő versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget!
1: Reklám.
4: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
5: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Ágnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük! De

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
2: Credo.
3: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől áldott szép jó reggelt kívánok minden hallgatónknak ezen a mai ünnepnapon. Ma mennybe menetelt csütörtökén a szívünket az ég felé emeljük, mert arra emlékezünk, hogy Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen felment a mennybe. De tudnunk kell, nem elhagyta övéit, hanem, amint ígérte, elment, hogy helyet készítsen nekünk az Atya házában. Ez a nap nem a búcsúzásé, hanem a bizonyossági. Szeretném biztatni önöket, hogy ezen a jeles napon, ha tehetik, szakítsanak időt a csendre és a közösségre. Menjenek el a legközelebbi templomba, az ünnepi Isten tiszteletre, hogy együtt élhessük át Isten közelségét és szeretetét. És akkor most Credo hitépítő műsorunk tartalma következzen. Isten üzenete. Ma Nagy József, a Magyarországi Nyíregyháza, örökösföldi református egyházközség lelkipásztor áhítatán keresztül szól hozzánk, a pálapostól a romabeliekhez írt levele 8. fejezetéből a 26-tól 10-ig terjedő versek alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az időt ki kell használni című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Nagy József vagyok, a Nyíregyháza örökösföldi református gyülekezet lelki pásztora. Isten áldása legyen ezen a mostani csendességünkön. Figyeljünk Isten igéjére és az ő üzenetére, amit a Római Levél 8. fejezetéből olvasok, a 26. verstől a 30. versig. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Amen. Hát, még ezt sem tudtad rendesen megcsinálni. Ismerős a kérdés. Talán kaptad már te is ezt a számon kérő kérdést valamilyen ügyedben, vagy éppen te intézted valaki felé, amikor számon akartál kérni. Persze nem mindig könnyű rendesen, jól elvégezni a magunk feladatát. Sok oka lehet ennek, ezeket most nincs időnk végigvenni, de érdemes átgondolni, hogy vajon mennyi minden akadályoz minket abban, hogy igazán rendben, jól tudjuk megtenni a ránk bízott feladatokat. Legyenek azok a lelki életünk felvállalt dolgai, vagy éppen más ügyleteink. Mert ha nem tesszük meg ezt az átgondolást, ha egy várándítással vagy legyintéssel akarjuk elintézni, akkor sajnos biztosra vehetjük, hogy legközelebb sem cselekszünk majd jobban, akkor is megelégszünk majd a kevesebbel, és nem lesz változás. Az igében gyönyörűen kirajzolódik az, hogy Isten nem végez fél munkát. Bármihez kezd, azt tökéletesen végig is viszi. És ez az üdvösségünkre is ugyanígy vonatkozik. Azért lehetünk biztosak a megváltásunkban, a bűnbocsátó kegyelemben, az üdvösség elérésében, mert Isten rendesen elvégezte, amit eltervezett. És ebbe a tökéletesbe beletartozik az is, hogy az életünket naponként formálni akarja. Vagyis ha ő nem végzett fél munkát, és Krisztus áldozata tökéletes váltságot, mennyei dicsőséget szerzett nekünk, akkor nekünk is igyekeznünk kell, hogy minden dolgunkban őrá hasonlítsunk. Nem azért, hogy valamit megszerezzünk magunknak, hanem azért, mert ő már mindent megszerzett, és nekünk lehetőséget ad arra, hogy a munkánkban, a ránk bízott feladatainkban, a hétköznapi élet dolgaiban róla tehessünk vallást az emberek előtt. Azt kérdezed, hogyan? Hát úgy, hogy igyekezz minden dolgodat rendesen megtenni, bátran kérve az ehhez szükséges erőt, mennyei segítséget is. Hidd el, Isten tervében benne van az, hogy rajtad így is segítsen, és hogy ezáltal a rendesen megélt élet által ő rámutass. A te rended, rendben megélt dolgait pedig nem csak neked lesznek javadra, hanem mindazoknak is, akik talán éppen ezen keresztül találkozhatnak Isten tökéletes váltságával Jézus Krisztusban. Amen. Istenem, kérlek, adj vágyat a szívembe arra, hogy akarjak hozzád hasonlítani. Adj erőt, hogy tudjam jól elvégezni a rám bízott dolgokat, ezzel is bizonyságát adva annak, hogy a tiéd vagyok. Oldozz fel a teljesítménykényszer alól, hadd tudjak segítséget kérni, ahol kevés vagyok. És add, hogy tudjam elhinni teljes szívemből, számomra Krisztusban már minden készen van. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Nagy József, a Magyarországi Nyíregyháza örökösföldi református egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Pál apostol rómabeliekhez írt levele 8. fejezetének a 26-tól 30-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Az időt ki kell használni című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A 90. Zsoltár 12. verse. Az időt ki kell használni. A házi orvos várószobája megint tele volt. Az idős úr hosszú várakozás után felállt, és odament az asszisztensnőhöz. Bocsánat, ha megzavarom, mondta a választékos udvariassággal. 10-re voltam berendelve, most 11 óra. Sajnos nem várhatok tovább. Lenne szíves adni egy újabb időpontot? A várószobában epésen megjegyezte az egyik nő a szomszédjának. Hát legalább 80 az öreg. Mi lehet olyan sürgős dolga, hogy ne tudna várni? Az öreg úr meghallotta a gúnyolódó megjegyzést. Barátságosan rámosolygott az asszonyra, és így válaszolt. 87 éves vagyok, és tudja, éppen ezért nem engedhetem meg magamnak, hogy akár egy percet is elfecséreljek abból a drága időből, ami még rendreljek abból a

című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Időt ki kell használni című részt, felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Mint ezt gondolom, sokan tudják, a mai nap ünnep, a mennybe menetel ünnepe. Krisztus mennybe menetele a mi legfőbb reménységünk záloga. Azt üzeni nekünk ma is, hogy életünknek van célja és iránya túl a látható világ határain. Ő ott van az Atya jobbján, közben jár értünk, és elkészítette számunkra azt az örök hajlékot, ahol nincs többé szomorúság, sem sötétség. Ahogy a tanítványok hittel teli tekintettel néztek az égre, tegyük mi is ezt ma, tudva, hogy bár ő felment, szent lelke által velünk marad minden napon a világ végezetéig, és egy napon dicsőségesen visszatér értünk. Legyen ez a mai ünnep a megnyugvás és a lelki feltöltődés napja mindannyiunk számára. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Szépernő imádság. Ki ülsz az égben a vihar felett, én Istenem, hallgass meg engemet. Hozzád megy a szívem, itt szavam dadog, hazámért reszketek, magyar vagyok. A népekkel, ha haragod vagyon, a magyarral ne haragudj nagyon. Ne haragudj rá, bűnét ne kerest, bocsáss meg néki, sajnáljad, szerest. Szerest, vigyázz rá, Istenem, atyám, el ne vesszen veszélytő éjszakát.

mert itt a népek nem tudják, mit ér, hogy olyan jó, mint a falat kenyér, hogy nem szokott senkit se bántani, lassú dallal szeretne szántani. Édes Istenem, te tudod magad, a bárány nála nem ártatlanabb. Te tudod ezt a fajtát, mi becses, milyen takaros, mi kellemetes. Te látod életét minden tanyán, te hallod, hogy beszél, édesanyám. Te tudod a barna kenyér ízét, te tudod a tisza sárga vizét, te tudod, hogy itt milyen szívesen hempereg a csikó a füvesen, tudod a nyáj kolompját, ha megyen, édes szőlőnket tudod a hegyen. S keserű könnyeink, tudod, Uram, hogy mennyit is szenvedtünk csak ugyan, s hogy végesztendőt várunk mindenért, hisszük, hogy lesz még szőlő, lágy kenyér. Ó, keljetek a magyart védeni, ti Istennek fényes cselédei! Uradnak, mondd el, aranyarcú nap, mondd el szerelmes déli bábodat, dicsérjed a Balatont, tiszta hold, hogy szebb tükröd a földön sose volt. Csillagok, értünk könyörögjetek, kis házak ablakába reszketek szerteszét, este mennyi mécs ragyog. Könyörögjetek, értünk, csillagok.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Buci. Egy rókafiút kaptam ajándékba Kovács Gergely uramtól. Csak akkora volt, mint egy macska. Okos. Eleven a szőre puha és finom, mint a selyem. A tekintete ártatlan volt. Ezt a kis rókát megszelidítem, így szóltam otthon. Úgy kísér majd ez engem, mint a kutya. Elneveztem a kis rókát Mucinak. Muci eleinte tejjel élt. Hempergett, játszott egész nap. Megkergette az öreg macskát is, és nagyon csodálkozott, hogy ez haragosan a szeme közé fúj. Barátságos kis jószág volt, nem félt senkitől. A tenyeremből evett. Ha azt mondták neki, Muci, gyere ide, fürgén odafutott, és a szeme csillogott az örömtől. Néhány hónap alatt szépen kifejlődött. Örömöm telt benne, mikor magammal vittem. Úgy követett, mint a kutya. Hanem egy napon azt a panaszt hallottam, hogy a faluban ugyancsak fogynak ám a csirkék.
2: Ha fogynak, úgy jó,
1: feleltem.
2: A csirkének az a dolga, hogy fogyjon. Inkább a csirke fogyjon, mint az ember. Tojikatyúg elég tojást.
1: Az ám, felelték.
2: Csak hogy nem ember fogyasztja a csirkét, hanem a Muci.
1: Bizony, az történt, hogy Muci rákapott a szárnyasokra, és éjjelenként vígan pecsenyézett az udvarokon.
2: Ennyi, te gézen gúz!
1: Szóltam fenyegetve.
2: Hát, te ilyen kópé vagy? Majd lesz rád gondom.
1: Karikát csináltattam a nyakára, és láncra kötöttem. Az első éjjel vonított,
2: de nem is veszett el azon az éjjelen egy csirke sem.
1: A második éjjelen csöndesen viselte magát. Hanem másnap már reggel ott volt egy asszony az ajtómon, és jelentette, hogy a tyúkjának csak a tolla van meg. Kimegyünk az udvarra.
2: Muci ott ül. A nyakáról a karika nem hiányzik. Muci eszerint ártatlan.
1: A következő éjjeleken hol egyik, hol másik háznál tűnt el ismét egy-egy szárnyas. Az asszonyok mind nálam panaszkodnak. De az én rókám minden reggel ott fekszik nyugodtan az udvaron, a nyakán a karika, és táncol örömében, mikor a láncról leoldom. Egy reggel keserves panasszal állít be Kovács Gergely.
2: Uram,
1: mondja a fejét vakarva, elvitte a Muci a récémet.
2: Nem lehet az, Gergely barátom, hiszen nézze, ahol a róka, nyakán a karika. No, pedig mégis ez volt. Rá is vágtam a botommal, és amint a kerítés közt kibújt, egy marok szőre ott maradt a léceken.
1: Megnézzük a rókámat. Hát a két combján csak ugyan ott van két kerek csupasz folt. Már most világos, hogy ő a csínytevő. De ki oldotta le a nyakáról a láncot, és kikötötte vissza? Ezt meg kell esni. A következő éjjel tiszta, teljes holdvilág sütött. Az ablakhoz állottam, és figyelemmel néztem a szobámból a rókámat. Nem kellett sokáig várnom. Egyszer csak látom, hogy óvatosan körülnéz, aztán nekiveti a két lábát a karikának, és kihúzza belőle a fejét. Azzal vesd el magad, eltűnik.
2: Hát, eddig jól van, de kihúzza vissza a karikát.
1: Ott maradtam az ablaknál, és türelmetlenül vártam, hogy visszaérkezzék. Körülbelül egy óra hosszáig várakoztam. A rókám visszaugrott a kerítésen, és egyenesen a karikájához ment.
2: Hát bizony nem segített annak senki. Addig-addig forgatta a karikát, míg végre a fejére tudta húzni. Akkor aztán a gonosz kópé elaludt, mint aki a legjámborabb.
1: Ebből látható, uram, mondotta Kovács Gergely, hogy amint a kutyából nem lesz szalonna, a rókából meg kutya nem lesz soha.

mozog is, cikcakoz a villám. Ilyetében pillogat a megy is a megyfán. Itt is van már megered,

0: hajnal az esztendő.
1: Hetven hét, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91.

the drinks and the laughs are on me. Pardon me, but I gotta run.

Ma egy kivételes művészre emlékszünk, hiszen ezen a napon 2011-ben hunyt el Hari Béla karmester és zeneszerző, a kolozsvári magyar opera meghatározó alakja. 1934. október 2-án született Szilágy Somjón. Zenei tanulmányait a Magyar Művészeti Intézetben kezdte Halmos György növendékeként, majd 1952-ben érettségizett a kolozsvári zeneliceumban. A karvezetés alapjait Gutmann Mihály irányítása alatt sajátította el, később pedig a Kolozsvári Zeneakadémián folytatta tanulmányait zeneszerzés és karmesteri szakon. 1956-ban került a Kolozsvári Magyar Operához korrepetitorként, majd 1958-ban államvizsgázott. Kétszer töltötte be az opera igazgatói tisztségét, először 1973 és 1978 között, majd pedig 1984 és 1989 között. Közbenjárásának köszönhető, hogy az 1980-as évek végén a kommunista rezsim engedélyezte, a Kolozsvári Operaház továbbra is játszhatta a magyar zeneszerzők műveit. Ez pedig abban az időszakban rendkívüli eredménynek számított. Hatalmas repertoárral rendelkezett, és a társulat minden belföldi és külföldi turnéján fellépett. Jelentős szerepe volt Erkel Ferenc összes operájának felújításában és bemutatásában, amely a Gyulai Várszínházzal közösen valósult meg, és a produkciók dramaturgja is ő volt. Nem csak vezényelt, hanem komponált is. Legtöbbet játszott színpadi művei közé tartozik a Sárga Rózsa című balett, amely Jókai Mór műve nyomán és Horváth Béla Ribertójára készült. Szintén nagy sikerrel játszották a Hófehérke és a Hét Törpe balettet, valamint a Farsang című musicalt, amelyet Caragiale művei ihlettek. 1998-ban az intézmény fennállásának 50. évfordulóján ő lett a Kolozsvári Magyar Opera első örökös tagja. 2005-ben az első Bartók Béla Nemzetközi Opera Karmester verseny zsűriének elnöke is volt. Pályafutása során számos rangos díjat tüntették ki. Megkapta a Toscanini emlékérmet, a Bartók emlékérmet, valamint 1993-ban a Magyar Köztársaság tiszti keresztjét. 1994-ben elnyerte a Ruzsicska Vándor díjat, 1996-ban az Emke Erkel díját, majd 2000-ben a Sík Ferenc díjat. 2004-ben a Prokultúra Hungarika emlékplakettet vehette át, és 2005-ben pedig a Bábesbújai Tudományegyetem díszdoktori címével ismerték el munkásságát.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.